legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM. Összeköt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Nincs túlélője az amerikai légierő B-52-es nehéz bombázóját ért kaliforniai szerencsétlenségnek, közölte az amerikai hadsereg, adta hírül az MTI. A Dél-Kaliforniában működő Edwards légitámaszpont közleménye szerint a gép fedélzetén 8 ember tartózkodott, a katasztrófát nem élte túl senki. Az első bejelentés arról szólt, hogy a B-52-es Stratofortress nem sokkal a felszállást követően, még a támaszpont területén a kifutó pályán csapódott a földnek helyi idő szerint a késő délutáni órákban. A balesetről megjelent légi felvételek szerint a jármű szinte teljesen megsemmisült, lezuhanásának helyén tűz keletkezett és nagy területen felperzselte a kifutópálya melletti füvet. Nem szeretnék kisajátítani, birtokolni és sajátjukká tenni sem 1956, sem 1989 történetét, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A kormányfő felszólalásában hangsúlyoztam, nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók. Nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, hiszen éppen az a csodálatos ezekben a napokban, hogy az egész nemzet napjai voltak. Magyar Péter kifejtette, 1956. október 23-án és 1989. június 16-án a magyar fiatalok azt üzenték a szüleik generációjának, hogy nemet mondanak azokra az évekre, évtizedekre, amelyek az ő életük kereteit adták. Bátor és egyben naív ígéretet tettek a következő generációnak arra, hogy mostantól minden más lesz. Nem az ő hibájuk, hogy az ígéretük nem, vagy csak részben valósulhatott meg, fűzte hozzá a miniszterelnök. Féltávon túl van a hatos blokki munkagödör mélyítése, adta hírül a Paks 2 Atomerőmű ZRT a honlapján. Mint írják, talajmarók, lánctalpas kotrógépek, dózerek és teherautók dolgoznak a 150 méter széles és 190 méter hosszú, 23 méter mély hatos blokki munkagödör kialakításán. A hozzávetőleg 500 000 köbméternyi földmennyiség több mint felét már kiemelték. A talaj kiemeléssel párhuzamosan zajlik az úgynevezett összemetsző cölöp falak horgonyozása és a végleges kerítés kiépítése. A munkák során az ötös blokkon szerzett tapasztalatokat felhasználva optimalizálták a folyamatokat, növelve a hatékonyságot, a munka minőségét és nem utolsó sorban a munkabiztonságot. Az építési területen geodéziai és geotechnikai monitoring rendszer is üzemel, amelyekkel ideje korán észlelhetők a kivitelezés során fellépő esetleges hatások. A föld kiemelése ütemterv szerint halad, a munkálatokat az Országos Atomenergia Hivatal helyszíni szemlék keretében rendszeresen ellenőrzi. Május 31-én a Paksvárosi Vegyeskar Faddi koncertjén mutatták be az énekkar zongoristájának, Kapitány Áronnak az egyik saját szerzeményét, melyhez Bese Dóra, a kórus egyik tagja írta a dalszöveget. A 19 éves Áron, aki jelenleg a Kecskeméti Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskola gimnázium, szakgimnázium és alapfokú művészeti iskola tanulója, 3 éves korában kezdett zongorázni, és mint fogalmazott, a zeneszerzés spontán jön neki.
2: A zeneszerzés az igazából így teljesen magától jött. Igazság szerint, amikor így többféle stílusban hallgattam ilyen zenét, akár klasszikus komoly zenét, akár jazz, akár pop zenét, így valahogy az ihleteimből jöttek dallamok, teljesen maguktól, főleg az ilyen fülbemászó dallamok, és amikor megvolt maga egy téma, ami volt a dallam, akkor csak így minden magától kezdett jönni, amikor így elkezdtem írni, és akkor azt már a többi az már csak ilyen improvizatív módon lett kitalálva, amik benne szerepelnek egy adott zenébe, egy adott számban, amit megírtam.
1: Áron elmondása szerint jó érzés volt hallani, ahogy életre kel a műve.
2: Nekem egyébként mindig nagyon jó érzéssel tölt el, amikor ilyen ősbemutatásként hangzik el először az egyik művem, például ez is, és tényleg ahogy előadtuk és eljátszottuk a templomba, annyira éreztem, hogy illett abba az atmoszférába, tehát környezetbe, hogy ahogy előadtuk, és tényleg annyira átjött ennek az egésznek az érzete, hogy jó érzés volt igazából kiállni vele és előadni.
1: A Tolna vármegyei kormányhivatal önéletrajzíráshoz nyújt segítséget. A hivatalnak a közösségi oldalára feltöltött mindössze 2 perces videóval a célja gyors és gyakorlatias segítséget nyújtani egy igazán ütős önéletrajz megírásához. A videóhoz fűzött bejegyzésben az állami szerv felhívja a figyelmet arra, hogy a kormányhivatal munkatársai a megfelelő programokkal és tanácsadással is várják a munkakeresésben érdekelteket.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a Pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Pakseffm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Pakseffm.
0: Pakseffm.
3: Összeköt.
0: Pakseffm. Összeköt.

0: Paks FM. Összeköt.
1: Alszik a város, még ébren reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.

amikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig, még érezni akarom. Legyél meg itt az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék. Utolsó vacsorán a fel.

0: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. 10 ország gyermek és báb előadásait mutatják be a 33. Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztiválon, amelyet szeptember 20 és 25 között rendeznek meg Szabadkán. A programban magyarországi előadás is szerepel, közölték a szervezők kedden, írja az MTI. A portál értesülései szerint az idei rendezvényen Kína, Nagy-Britannia, Lengyelország, Olaszország, Spanyolország, Magyarország, Bulgária, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, valamint Szerbia társulatai mutatkoznak be, és Magyarországról a Pécsi Bóbita Bábszínház érkezik a rendezvényre Répa Mese című produkciójával. A kommunikációs csatornák elhanyagolása, nem pedig az azokban haladó üzenet volt a probléma, közölte a Fidesz elnöke kedden a közösségi oldalán. Orbán Viktor bejegyzésében azt írta, sosem értett egyet azokkal, akik szerint a leegyszerűsített kommunikáció miatt veszítették el az értelmiséget. A paksi atomerőmű területén június 18-án csütörtökön este 22 órától másnap hajnali 3 óráig szúnyogírtást végeznek földi technológiával, melegködképző generátor segítségével, tájékoztatta szerkesztőségünket Paksváros önkormányzata. A tájékoztatás szerint az 50 hektáron végzett szúnyogírtás napja eső esetén június 19-én estére módosul. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság és a Szekszárdi Kutatómentő Egyesület vezetői egyeztetést tartottak annak érdekében, hogy tovább erősítsék az eltűnt személyek felkutatásában végzett közös munkát, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrség a közösségi oldalán. A bejegyzés szerint a két szervezet már 9 éve működik együtt, melynek célja kezdettől fogva az, hogy a rendőrség és a kutatómentők összehangoltan, gyorsan és hatékonyan tudjanak segítséget nyújtani az eltűnt személyek felkutatása során. A napokban megtartott megbeszélésen dr. Hablicsek Nikoletta rendőr ezredes, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, az érintett szakterületek rendőri vezetői és a Szekszárdi Kutatómentő Egyesület képviselői találkoztak. A résztvevők áttekintették az elmúlt évek tapasztalatait, értékelték az eddigi közös munkát, valamint meghatározták a jövőbeni célokat és fejlesztési irányokat. Az egyeztetés végén a főkapitány megköszönte a partnerek önzetlen együttműködését, kiemelte, hogy az elmúlt évek eredményei egyértelműen bizonyítják a két szervezet közötti kapcsolat jelentőségét. Hangsúlyozta, hogy a jövőben is fontos szerepe lesz a jól szervezett, összehangolt közös munkának az eltűnt személyek mielőbbi megtalálása érdekében.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő.

0: XFM reggeli ébresztő műsora.
1: Jó reggelt mindenkinek, pontosan 7 perccel járunk reggel 6 óra után, a 6 órási hírek és Dua Lipa slágere után. Nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek. Indul az élesztő, én Strasser Andi vagyok. 2026. június 17-ére, szerdára ébredtetek, és senkit ne csaljon meg az esős, vagy inkább csak eső szemerkélős idő, mert 28 fokos kánikula meleg várható, fokozódik a hőség egyébként. Ugye tudjátok, hogy hétvégére, szombatra, de főként vasárnapra már 36 fokot jeleznek előre. Valószínűleg jön az idei nyár első hőség riadója, de ez még egy kicsit odébb van. Itt vagyunk a hét közepén, remélem, hogy mindenki jól van, és van még erő és energia, nem csak a mai napra, hanem az egész hétre. Egyébként az utolsó iskola hét, tehát szerda van, ma még kell vinni a kicsiket, vagy lehet vinni iskolába, óvodába, és vajon hova viszitek majd a nyáron? Ezzel fogunk ma reggel foglalkozni, ahogy azt tegnap este vagy délután már beharangoztuk a Facebook oldalunkon. Jön a nyári szünet jövő héten, illetve hát tulajdonképpen már péntek délután úgymond kitör, ha más nem szombaton reggel, és bizony jönnek azok a hetek, 9 hét egészen pontosan, amikor meg kell oldani a gyerekek elhelyezését, már ami az iskolás gyerekeket illeti, de az óvodák is általában olyan 3 hétre zárva tartanak, tehát majdnem minden óvodában 3 hetes a nyári szünet, szóval a nyári táborokkal és táboroztatással fogunk ma foglalkozni, és nagyon-nagyon sok interjúval és nagyon-nagyon sok témával és vendéggel készültem mára nektek, úgyhogy egy kicsit körbejárjuk ezt a témát, úgyhogy jó reggelt mindenkinek, ami az időjárást illeti, tehát még eső szemerkélésben vagyunk, egyébként hajnal óta, de lassan kelet felé húzódik a csapadék zóna, és úgy tűnik, hogy napközben nagyon meleg lesz az országos átlaghőmérsékletet, és a Paksit is, egyébként a Paksi maximumot is 28 fokra írták, illetve becsülték, tehát tulajdonképpen 30 fokos nyármeleg lesz, ami pedig a csapadékot illeti, záporok, zivatarok elvétve előfordulhatnak. Ezt ígéri mára a meteorológia. Egyébként sok lesz a napsütés, és a következő napokban már egyre erőteljesebb lesz az UV-sugárzás is. Mára mondjuk nem ígérték, holnapra már igen, úgyhogy ez a helyzet. Egyébként nézem a kinti hőmérőnket, 19 fokot mutat itt Paksnál a stúdiónál, úgyhogy egyelőre így állunk, szóval esernyőt azért lehet bekészíteni a mai napra, tehát június 17-ére, amikor Laura és Alida nevű kedves ismerőseiteket, rokonaitokat illik megköszönteni, ők a mai nap névnaposai. Egy olyan napon egyébként, ha már arról volt szó, hogy nagyon meleg lesz a hétvégén, szóval egy olyan napon, amely nap az elsivatagosodás és az aszály elleni küzdelem világnapja, egyébként csak 1994 óta, az utóbbi években témaügye ez a történet, és hát a világnap célja az, hogy felhívja a figyelmet többek között a talaj minőségének a védelmére, az elsivatagosodás és a migráció közötti kapcsolatra, a termőföldek kimerülésére és a szűkülő élelmiszerforrásokra. Ezek a legfontosabb információk tehát a mai napra, illetve még az, hogy játékban vagyunk ma is, tudjátok, hétfőtől csütörtökig játszunk, csütörtökön délután fogjuk sorsolni a Paksi Energy Hotel jóvoltából a két főre szóló belépőt egy bárra, egy svédasztalos bárra, és a játékunk, ami a mai játékkérdést illeti, már kint van hajnali 5 óra óta a Facebook oldalunkon, úgyhogy természetesen ezzel fogjuk mindjárt folytatni, mindjárt mondom így az éteren keresztül is az aktuális játékkérdésünket, betekintést engedek majd azért abba, illetve nyújtok, hogy milyen vendégek érkeznek, ma hozzám kikkel fogok beszélgetni, és addig próbáljátok megtippelni, hogy vajon mióta léteznek nyári táborok, amelyeket kimondottan gyermekeknek szerveznek. Na vajon, egy kicsit gondolkodjatok, próbáljátok belőni, és nem sokára elárulom.
0: Ez a Paks FM.

0: A skandináv éjszakák Charlie-tól, de most már reggel van, mitől elmúlt negyed hét, pontosan 3 perccel. Jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak is. Játékban vagyunk a mai napon is, egészen egyébként csütörtök délutánig. Minden nap van egy játékkérdésünk a Facebook oldalunkon, és az összes helyesen kommentelő között fogjuk kisorsolni azt a 2 darab belépőt, amely feljogosít majd egy péntek esti bárra az Energy Hotel jóvoltából, természetesen vacsorával egy bekötött bárról van szó, és azt ígértem, hogy hozom a játék aktualitást. Aktuális kérdését lássuk.
1: Figyelj, jön a játék! A Paks FM ezen a héten egy estére visszahozza a régi bálok hangulatát. Nyerj páros belépőt a június 19-i péntek esti svédasztalos vacsorára és bárra az Energy Restaurant jóvoltából.
0: Ha már bárra lehet belépőket nyerni, akkor a mai kérdés bállal kapcsolatos. Ki írta az Állarcos Bál című operát? Két lehetőség is van, az A válasz szerint Giuseppe Verdi, a B válasz szerint Giacomo Puccini, szóval vajon Verdi vagy Puccini operája az a mű egyébként, amelynek legfőbb bemutatási dátumaként az 1859-es évet tartják számon, bár ezzel olyan nagyon sokat nem segítettem, hiszen kortársak voltak. Igaz, hogy azt mondják, hogy jelentős korszak és generációs különbség volt közöttük, de életük több mint 40 éven átfette egymást, ugye Verdi 1813-tól 1901-ig élt, Puccini pedig 58-tól 24-ig, 1924-ig, szóval A vagy B, melyik a helyes, vajon ki írta az Állarcos Bál című operát, az A válasz lehetőség szerint Verdi, a B válasz lehetőség szerint Puccini. A helyes válaszokat a Paks FM Facebook oldalán az aktuális játék posztja alatt várjuk, és ne felejtjétek, csütörtök délután sorsoljuk a belépőket.
1: Figyeld ezen a héten is a játékainkat, nyerd meg a páros belépőt, és tölts el egy estét, ahol a jó vacsora mellé korlátlan sör és borfogyasztás, örök emlékek és felejthetetlen dallamok is várnak. Energy Restaurant, ahol az élmények is terítékre kerülnek.
0: Jó lesz ez a mai játék is, és ahogy elnézem, már több mint 30-an vagytok velünk játékban, úgyhogy jó lesz ez a mai játék is, és remélem, hogy nagyon jó lesz a mai napotok is, ami a reggelt illeti, jól belecsapunk majd fél hét után, mert hogy a nyári táborozási lehetőségekkel fogunk foglalkozni, és mindenek előtt fél hét után egy olyan alapítványt fogunk bemutatni, amely alapítvány azt a célt tűzte ki maga elé, hogy segítse nyári táborozási lehetőségekhez jutni azokat a gyerekeket, akiknek ez nem adatik meg, egyszerűen nincs rá lehetőség, elsősorban anyagi lehetősége a családnak. Az Akáció nevű alapítványról van szó, én azt gondolom, hogy már a neve az alapítványnak beszédes, Akáció. Hiányzik valami, hiányzik az a V betű, na ezt kell kipótolni, és nagyon sokszor egyébként az alapítványnak is segítségre van szüksége ahhoz, hogy segíthessen, de fél hét után egy nagyon jót fogunk beszélgetni, Törlei Havas Sárával, az alapítvány önkéntesével. Érdekes a történet, és nagyon-nagyon fontos, azt hiszem, úgyhogy így fogunk belecsapni a nyári táborozási témába. 7 és 8 óra között pedig hát nehéz lenne bemutatni az összes táborozási lehetőséget, amelyet nem csak iskolásoknak, de óvodásoknak is szerveznek Pakson és a környéken, de kiválasztottunk 4 olyan tábort, amely, hogy is mondjam, jellemző. Rendkívül népszerűek az elmúlt években, mondhatnám az elmúlt 20 évben a lovas táborok, úgyhogy ezzel biztos, hogy fogunk foglalkozni. A csámpai Lednecki család több mint 15 éve szervez gyermektáborokat. Nagyon népszerűek az angol táborok is, illetve egyáltalán a nyelvi táborok. Németkéren több hektáros zöld területen szerveznek meg egy angol élménytábort, méghozzá Jancsó Alexandra, aki 13 évig élt az Egyesült Államokban. Vele is fogunk beszélgetni. Nagyon kevesen tudják, hogy a legkisebbeket is be lehet iratni nyári táborba. A Mika Maka családi bölcsőde ráadásul úgy találta ki a nyári táboroztatást, hogy már 4 éves kortól lehet vinni a gyerekeket, és a táborait pont azokra a hetekre időzítette, amikor a paksi óvodák zárva vannak. Erről is szó lesz, és nem tudom, hogy ki hallott már a Young Engineers nevű programról. Kismérnök képzés zajlik Pakson és a környéken, több településen is. Egy nemzetközi programról van szó, amely egyébként egész évben elérhető különböző klub foglalkozások keretein belül, de maga a paksi klub Kerekesné Kajári Tündi jóvoltából nyári tábort is szervez. Nagyon érdekes az a dolog, amivel ők foglalkoznak. Ha ránézünk a fényképeikre, akkor azt mondhatnánk, hogy a gyerekek egész nap csak legóznak, de ennél sokkal többről van szó, hogy hogyan és mit építenek a fiatalok, és hány órán keresztül tudnak belemerülni a játékba, az is kiderül majd. 8 óra után Kitanics Márk pszichológussal arról fogunk beszélni, hogy vajon a szülők el tudják-e engedni a gyermeküket úgy igazán, és mit tehetünk akkor, ha egy gyerek honvágyas, legyünk szigorúak, és mondjuk azt, hogy embert foragunk a gyerekből, maradjon csak a táborban, nem baj, ha sír, így fog megedződni, vagy hozzuk haza. De az is egy érdekes téma, hogy vajon miért van sokkal kevesebb kulcsos gyerek, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt, más a világ, mások a szülők, mások a gyerekek, tényleg veszélyesebb a környezet, nyilván a közlekedést nézzük már eleve, igen, úgyhogy egy nagyon érdekes beszélgetés várható 8 óra után is, és idén is lesz életképes színjátszó tábor Pakson, Harmad Gabi kolléganőnk vezetésével, úgyhogy 8:30 után Gabival is fogunk beszélgetni, egyébként nem csak az életképes idei táboráról, hanem mint egy levezetőként arról is, hogy vajon hogyan pihenje ki magát a táboroztató egy kiadós, akár csak egyhetes vagy ötnapos gyerektábor után, úgyhogy ezekkel a témákkal, illetve interjúkkal várlak benneteket, és mindenek előtt egy kis felvezetéssel, ugyanis pár perccel ezelőtt feltettem azt a kérdést, hogy ki mit tippel, illetve hát kértelek, hogy tippeljetek, ki mit tippel, vajon mikor szervezték meg az első nyári tábort, melyik századra, melyik évre tehető, ugye azt szokták mondani, hogy az 1950-es évek Ben, illetve a 40-es évek végén már biztosan volt, mert hogy 49-ben íródott meg a Két Lotti című regény Erik Kästner jóvoltából, és abban ugye már nyári táborokban vannak a gyerekek, illetve erről szól, illetve innen indul a regény, de egyébként a nyári táborok története, elárulom, körülbelül 160 éves, a 19. századi Egyesült Államokra nyúlik vissza, ahol az iparosodás és az erősödő urbanizáció teljesen megváltoztatta a gyerekek életét, és tulajdonképpen az volt az első szervezett nyári gyerektábor célja, hogy visszavigye a természetbe a gyerekeket. Ismerős? Volt állítólag egy ilyen mondat, hogy gyógyítsuk már meg ezeket a szegény, kehes városi gyerekeket. Úgyhogy az első táborok az Egyesült Államokban az 1870-es, 80-as években indultak, a 19. század végére 100, a 20. század elejére már 1000 nyári gyermektábor volt az Egyesült Államokban, ahonnan az ütlet indult, úgyhogy ennyit a történetéről a nyári gyermektáboroknak, és akkor lássuk, hogy hogy állunk, hamarosan 6:30, Gabi fogja hozni a híreket, utána pedig jövök az első interjúval, megismerkedünk az Akáció Alapítvánnyal.

0: sztoriát folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Nincs túlélője az amerikai légierő B-52-es nehéz bombázóját ért kaliforniai szerencsétlenségnek, közölte az amerikai hadsereg, adta hírül az MTI. A Dél-Kaliforniában működő Edwards légitámaszpont közleménye szerint a gép fedélzetén 8 ember tartózkodott, a katasztrófát nem élte túl senki. Az első bejelentés arról szólt, hogy a B-52-es Stratofortress nem sokkal a felszállást követően, még a támaszpont területén a kifutó pályán csapódott a földnek helyi idő szerint a késő délutáni órákban. A balesetről megjelent légi felvételek szerint a jármű szinte teljesen megsemmisült, lezuhanásának helyén tűz keletkezett és nagy területen felperzselte a kifutó pálya melletti füvet. Nem szeretnék kisajátítani, birtokolni és sajátjukká tenni sem 1956, sem 1989 történetét, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A kormányfő felszólalásában hangsúlyoztam, nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók. Nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, hiszen éppen az a csodálatos ezekben a napokban, hogy az egész nemzet napjai voltak. Magyar Péter kifejtette, 1956. október 23-án és 1989. június 16-án a magyar fiatalok azt üzenték a szüleik generációjának, hogy nemet mondanak azokra az évekre, évtizedekre, amelyek az ő életük kereteit adták. Bátor és egyben naív ígéretet tettek a következő generációnak arra, hogy mostantól minden más lesz. Nem az ő hibájuk, hogy az ígéretük nem, vagy csak részben valósulhatott meg, fűzte hozzá a miniszterelnök. Féltávon túl van a hatos blokki munkagödör mélyítése, adta hírül a Paks 2 Atomerőmű ZRT a honlapján. Mint írják, talajmarók, lánctalpas kotrógépek, dózerek és teherautók dolgoznak a 150 méter széles és 190 méter hosszú, 23 méter mély hatos blokki munkagödör kialakításán. A hozzávetőleg 500 000 köbméternyi földmennyiség több mint felét már kiemelték. A talaj kiemeléssel párhuzamosan zajlik az úgynevezett összemetsző cölöpfalak horgonyozása és a végleges kerítés kiépítése. A munkák során az ötös blokkon szerzett tapasztalatokat felhasználva optimalizálták a folyamatokat, növelve a hatékonyságot, a munka minőségét és nem utolsó sorban a munkabiztonságot. Az építési területen geodéziai és geotechnikai monitoring rendszer is üzemel, amelyekkel ideje korán észlelhetők a kivitelezés során fellépő esetleges hatások. A föld kiemelése ütemterv szerint halad, a munkálatokat az Országos Atomenergia Hivatal helyszíni szemlék keretében rendszeresen ellenőrzi. Ügyfélfogadási szünet lesz Tolnán, tájékoztat a Tolna vármegyei kormányhivatal a közösségi oldalán. Mint írják, a tolnai kormányablakban az EON karbantartási munkákhoz kapcsolódó áramszünet miatt június 30-án egész nap szünetel az ügyfélfogadás.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő.

0: ébresztő sláger a Kuprunk zenekarral. Jó reggelt mindenkinek, illetve a most csatlakozóknak is. Pontosan 8 perccel járunk fél hét után. 20 fokot mutat a hőmérő Pakson és a Vételkörzet nagy részén. Sokfelé még erősebben felhős az ég. Hajnalban, illetve a kora reggeli órákban szemerkélt még az eső, de úgy tűnik, hogy most már szépen lassan mindenhol megszűnik a csapadék, bár elvétve záporokat, zivatarokat ígértek, azért meg lesz a mai napon is a nyármeleg. 28 fokos értéket ígértek Paksa és egyébként országos átlaghőmérsékletnek is, úgyhogy lehet mondani, hogy 30 fokos nyármeleg lesz, így készüljetek a mai napra, és szépen lassan készülődhetünk a nyári szünetre is. Azt ígértük ma reggelre, mondom a most csatlakozóknak is, hogy a nyári táborozási, gyermektáborozási lehetőségeket fogjuk körbejárni. Rengeteg interjú, onlanyom és vendég lesz ma reggel, viszont azt ígértem, hogy mindenek előtt egy olyan alapítvány bemutatásával kezdünk, amely alapítvány azt a célt tűzte ki maga elé, hogy segítse nyári gyermektáborozási lehetőséghez jutni a rászoruló családokban élő gyermekeket, vagy akár a mély szegénységben élő családok gyermekeit. Úgyhogy ezzel kezdünk.
1: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
0: A táborozás nagyon jó dolog, nagyon sok kisgyermeknek és nagyobb gyermeknek is egy életre szóló élmény tud lenni, viszont vannak olyan gyerekek, akiknek ez nem adatik meg. Erről fogunk beszélgetni a következőkben, méghozzá Törlei Havas Sárával, akit üdvözlök itt a telefon túlsó végén. Szia!
2: Szia!
0: Az Akáció Alapítványt szeretnénk bemutatni a következő percekben, akinek, ha úgy tetszik, te tulajdonképpen önkéntese vagy. Az Akáció Alapítványról úgy tudjuk, hogy pontosan azt segít, illetve abban segít rászoruló családoknak, hogy a gyermekek táborozni tudjanak.
2: Ez így van, vagy ez az alapkitűzés az Akáció Alapítványnak, hogy olyan gyerekek, akik egyébként a szociális körülményeik miatt nem engedhetik ezt maguknak, mert hogy táborozhassanak, ezt biztosítsa olyan módon, hogy pénzt ad erre.
0: Országos szinten működtök? Tehát az Akáció Alapítványt bárki elérheti és megtalálja? És hogyan lehet nálatok támogatáshoz jutni? Tehát vegyünk egy családot, amely hát vagy akár mély szegénységben lévő, vagy rászoruló család, nekik kell benneteket megkeresniük?
2: Szóval az első kérdésre válaszolva, országos szinten működik, szóval az ország bármilyen pontjáról várja a jelentkezőket az Akáció Alapítvány, és igen, alapvetően a szülőnek kell benyújtani egy jelentkezést arra, hogy ő szeretne pénzt igényelni, de táboroztatók jelentkezését is várjuk, illetve táboroztatók és szülők, akik már megtalálták egymást, ők közösen is jelentkezhetnek. És a táborok is szerte az országban bárhonnan jelentkezhetnek, és a szülők is. Azt nem vállalja az Akáció Alapítvány, hogy ő kiközvetít gyerekeket, de hogyha a tábornak már megvan, tehát a tábor már úgy jelentkezik, hogy van két konkrét gyerek, és az ő szüleivel egyeztet, akkor úgy van erre lehetőség.
0: Értem, oké. Pályázat útján működik a történet, vagy tulajdonképpen benneteket egész évben lehet keresni?
2: Nincs ilyen smi határidő, van egy honlapja az Akáció Alapítványnak, akacio.hu, ahol minden szükséges információ megtalálható a jelentkezéshez, és ott lehet jelentkezni egy adatlap segítségével, illetve bizonyos dokumentumokat szükséges benyújtani természetesen, amik igazolják a rászoruló státuszt, ha úgy tetszik.
0: Igen, hát ez egy jó kérdés, hogy hogyan lehet azt igazolni, vagy hogyan kell igazolni, illetve hát, hogy csúnyán fogalmazzak, mi az a szint, ami úgymond alá kell menni, vagy alatt kell lenni ahhoz, hogy ti igazoltnak lássátok azt, hogy az adott gyermeket támogatjátok?
2: Jelenleg ez valahogy úgy kategorizálódik be, hogy aki rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, illetve ha nem is részesül, de ennek a feltételei adottak, azt tudjuk támogatni, de nyilván, ahogy majd az alapítvány terjeszkedik, azt hiszem, hogy az is céljai közt van, hogy ez ne legyen ennyire szigorú, mert nyilván egyébként sajnos azt tudjuk, hogy egyáltalán nem csak a mély szegénységben élőknek probléma, már mondjuk kifizetni az eléggé jelentős tábordíjakat.
0: És mi a tapasztalatotok? Kik azok, akik hozzátok fordulnak? Elsősorban családok, vagy elsősorban már táborok, akik tudják, hogy bizonyos családokat fogadnának, vagy gyerekeket, de kell az anyagi támogatás, és körülbelül milyen társadalmi rétegből érkeznek ezek az igények?
2: Hát szerintem egyelőre az akáció híre az szájról szájra jár a táboroztatók között is, szóval akik ismernek tábor miatt másokat, akik táboroztatnak, ők ajánlják ezt az alapítványt, és azért is jó, hogy most itt például szó van erről, hogy ne csak egyféle tábor vagy kör vegyen ebben részt, mert alapvetően tényleg minden típusú tábort nagyon szívesen támogat, vagy vár az akáció. Alapvetően azok az a feltételek, hogy azért legalább egy hetes legyen, ott alvós legyen, valamennyire gondolkozzon közösségépítésben, szóval előny, hogyha évről évre visszavárják ugyanazokat a gyerekeket, illetve hogyha a gyerekek 5 és 16 év között vannak, ennél lehet természetesen szűkebb az a sáv, amiben a gyerekek vannak, csak hogy ez az alsó és a felső korhatár.
0: Oké, tehát ott alvós tábornak kell lenni, mert már találtam is egy érdeklődő napközis tábor, de akkor ezek szerint ő nem jöhet szóba.
2: Nem, alapvetően az ott alvás, az kritérium. Uh-huh. De van az alapítványnak egy kuratóriuma, aki egyébként döntést hoz a támogatásokról, de igen, az ott alvás az alapvető kritérium.
0: És miben tudtok segíteni, illetve úgy értem, hogy mekkora költséget tudtok téríteni, 100%-ot-e, illetve esetleg 120-at is? Megmondom, mire gondolok. El tudom képzelni, hogy több olyan rászoruló, akár mély szegénységben élő család adódik, amely igénybe venné ezt a lehetőséget, viszont olyan távoli településen, vagy lehet, hogy csak 30 kilométerre lévő településen élnek az adott táborhelytől, ahova busszal el kell jutni, tehát nekik még az is sok, hogy buszra tegyék a gyereket.
2: Igen, hát alapvetően az alapítvány azt vállalja, hogy egy gyerek napi díját, és aztán azt felszorozva azzal, ahány nap a tábor vállalja, ami a nagyon szűken vett rezsiköltség, szóval szállás, fogyasztás, étel, ital, ezen kívül nem vállalja azt, hogy mondjuk a táboroztatók bérét fizesse, és alapvetően ez, amit mondasz, sincs benne a csomagban, hogy mondjuk utaztatás, ebben szerintem valamennyire számít a táborok kooperációjára, hogy ha már ők annyira nyitottak, hogy részt vegyenek egy ilyen akcióban, akkor olyan módon is szolidaritást vállalnak, hogy ezeket a költségeket esetleg valahogy ők maguk vállalják. És egyébként például az a tábor, amit én csinálok nyáron, a mezítlábas nyár, ott mi magunk oldjuk meg a gyerekek utaztatását, annak ellenére, hogy vannak gyerekek, akiket támogat a mezítlábas nyár, de arra van egy saját külön gyűjtésünk, uh-huh. hogy például az utaztatást meg tudjuk oldani.
0: És csak hogy lássuk, hogy az akáció alapítvány híre már meddig ért el, azt meg tudod mondani, hogy körülbelül hány gyermeknek a táboroztatását segítette az alapítvány mondjuk egy év alatt, vagy egy nyár alatt, mondjuk a tavalyi nyár alatt, nem tudom, hogy tudunk-e számokkal szolgálni.
2: Tavaly volt az első nyár, hogy elvittek az akáció által támogatott gyerekeket különböző táborok, és szerintem így az első nyáron a számuk az valahol 10 és 20 között lehetett. Ezek közül elég sok gyerek olyan táborban volt, ami elég hosszú, szóval 10 napos táborokban, 20 napos táborokban.
0: Igen, aminek a költsége több 10 000 forint
2: hát
0: fölött
2: igen,
0: lehet.
2: Vagy akár több 100 000, pár 100 000.
0: Igen. Azt is kéri egyébként az alapítvány, hogy mondjuk egy adott gyermeknek vagy fiatalnak milyen a tanulmányi eredménye?
2: Nem, ezt egyáltalán nem kéri az alapítvány.
0: Oké. Egyébként annyit még azért említsünk meg, hogy nem véletlenül akáció alapítvány, ugye hiányzik a V betű. Ez esetleg arra utal, hogy hát tehát bizonyos gyerekeknek hiányozhat az az igazi vakáció élmény, de az alapítvány kipótolja?
2: Igen, igen. Hát alapvetően abszolút abban gondolkozunk, hogy nagyon fontos és alapvető jog kéne, hogy legyen minden gyereknek a felhőtlen nyaralás, meg táborozás, meg ez a típusú közösségi élmény és közösségben létezés. És igen, sajnos a valóság az, hogy nagyon-nagyon sok gyereknek ez álom, vagy nagyon távoli, és igen, ebben segít az alapítvány.
0: Egy utolsó kérdés, egy alapítványnak is szüksége van segítségre és támogatásra. Ti hogyan működtök, hogyan működik az alapítvány? Honnan szerez forrást arra, hogy aztán gyermekeket tudjon segíteni?
2: Hát alapítványt lehet magánszemélyként támogatni, a honlapon különböző javaslatok vagy irányok meg vannak arra adva, hogy milyen összegekkel lehet támogatni az alapítványt. tanulmányt, ott vannak konkrét összegek, ilyen becslések, hogy körülbelül milyen költséggel jár egy gyerek egy napi táboroztatása, és ehhez képest vannak belőve ezek. Illetve természetesen bármilyen tetszőleges összeggel is lehet támogatni, de most már közhasznú alapítvány is, így aztán cégek támogatását is várjuk, és ők ezt aztán leírhatják az adójukból, stb.
0: Hát örülök, hogy ezt is így el tudtuk mondani. Nagyon fontos, amit csináltok, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és egy pár percig tudtunk beszélgetni.
2: Hát én köszönöm, és a honlapon bárki, mindenki meg tudja ezt keresni és találni, és
0: így van.
2: Tájékozódhat.
0: Így van, akáció.hu, egyébként Akáció fogadj örökbe egy táborozót, ez a szlogenetek. És
2: igen, Facebookon és Instagramon is lehet követni, azt hiszem.
0: Így van, és azzal foglalkoztok, hogy olyan gyerekek, akik egyébként nem tehetik meg táborozási lehetőséghez, jussanak akár nyári táborozási lehetőséghez. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én köszönöm. Élesztő.

0: és kötetlenül a közéletről.
1: Súlyog Tamás. Én szerintem meg kellett volna próbálni együttműködni vele, de ez meg sem történt, úgyhogy nem tudjuk, hogy mi lett volna. Ha, hát mindegy, most már viszont harc, hát legyen harc, szerintem így vannak vele, és innentől kezdve akasztani fogják.
2: Ezt a Gabi mondja, aki állandóan úgy néz ránk, mint hogy megettük volna a reggeliét, érted? És nem tudjuk, hogy meddig akar velünk együttműködni. Tehát így nem bízik meg bennünk, pedig hát milyen korrekt.
3: Én csak abban bízok, hogy téged jobban

0: Munkálatokat 14-es és a 20-as szelvények között a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át, és így a reggeli órákban, főként 8 óra után, illetve a délutáni drive time időszakban kisebb torlódás is kiszokott ott alakulni. Szintén a főváros felé a Szekszárd-Palánk-Bogyiszló csomópont után lezárták a belső és a külső sávot, ez a 141-es és a 139-es szelvények közötti szakaszt, a forgalmat a leálló sávra terelték. És még egy információ, délről a Szajk-Mohács csomópontban aszfaltozás miatt zárták le a Budapest felé vezető oldal felhajtó ágát a 190-es szelvénynél. Találkozhatok ezzel a korlátozással. Ami a hatós főutat illeti, Hírt határában továbbra is tart a csomópont építés a 187-es szelvénynél. Mindkét oldalon útszűkületre lehet számítani, délre pedig Kővágó Szőlős közelében a 208-as kilométernél aszfaltoznak, félpályás lezárás mellett dolgoznak a nap folyamán többször is. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között, a 35-ös és az 51-es szelvények között több szakaszon is útépítők dolgoznak egyébként napok óta. Az aktuális munkaterületnél a fél útpálya le van zárva. Az 53-as főúton Akasztón a 18-as szelvénynél burkolatjavítást végeznek. Reggel fél 8-tól délután 3-ig félpályás lezárásra számítsatok. A 61-es főúton pedig Pincehely közelében a 44-es szelvénynél vízvezet javítanak, a fél útpályát felbontva tartják jelen pillanatban is, úgyhogy ott is félpályás az útzár, és nagyon sokfelé fogják a mai napon is az útmenti növényzetet gondozni, még nem kaptuk meg az Útinformtól az aktuális ezzel járó, hát nem lezárásokat, de jelentéseket, de bízunk benne, hogy meg fog érkezni, és akkor azzal is jövök majd.
1: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összekönt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
3: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
4: Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
5: Nagy a család? Sok a barát? Jó a kollektíva? Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk, ballagási lakomák bőséges tálakon a Kurta Kocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
6: Emlékszel még arra az estére, amikor egyetlen dal elég volt ahhoz, hogy mindenki együtt énekeljen? Amikor vacsora után senki sem sietett haza, mert a zene, a barátok és a jó kedv maradásra bírták. Tarts velünk ezen a héten is, mert a Paks FM játékában most egy ilyen estét nyerhetsz. Június 19-én pénteken svédasztalos vacsora és bál az Energy Restaurantban. Finom falatok, korlátlan sör és borfogyasztás és azok a dallamok, amelyeket generációk óta együtt éneklünk. A jó hangulatról Horváth Csaba gondoskodik. Figyeld játékainkat, válaszolj helyesen kérdéseinkre és nyerd meg a páros belépőt az Energy Restaurant jóvoltából. Mert vannak esték, amelyek másnap véget érnek, és vannak esték, amelyekből örök emlék lesz.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
7: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. 10 ország gyermek és báb előadásait mutatják be a 33. Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztiválon, amelyet szeptember 20 és 25 között rendeznek meg Szabadkán. A programban magyarországi előadás is szerepel, közölték a szervezők kedden, írja az MTI. A portál értesülései szerint az idei rendezvényen Kína

0: Nagy-Britannia, Lengyelország, Olaszország, Spanyolország, Magyarország, Bulgária, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, valamint Szerbia társulatai mutatkoznak be, és Magyarországról a Pécsi Bóbita Bábszínház érkezik a rendezvényre Répa Mese című produkciójával. A kommunikációs csatornák elhanyagolása, nem pedig az azokban haladó üzenet volt a probléma, közölte a Fidesz elnöke kedden a közösségi oldalán. Orbán Viktor bejegyzésében azt írta, sosem értett egyet azokkal, akik szerint a leegyszerűsített kommunikáció miatt veszítették el az értelmiséget. A Paksi atomerőmű területén június 18-án csütörtökön este 22 órától másnap hajnali 3 óráig szúnyogírtást végeznek földi technológiával, melegködképző generátor segítségével, tájékoztatta szerkesztőségünket Paksváros önkormányzata. A tájékoztatás szerint az 50 hektáron végzett szúnyogírtás napja eső esetén június 19-én estére módosul. Május 31-én a Paksvárosi Vegyeskar Faddi koncertjén mutatták be az énekkar zongoristájának, Kapitány Áronnak az egyik saját szerzeményét, melyhez Bese Dóra, a kórus egyik tagja írta a dalszöveget. A 19 éves Áron, aki jelenleg a Kecskeméti Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskola gimnázium, szakgimnázium és alapfokú művészeti iskola tanulója, 3 éves korában kezdett zongorázni, és mint fogalmazott, a zeneszerzés spontán jön neki.
1: A zeneszerzés az igazából így teljesen magától jött. Igazság szerint, amikor így többféle stílusban hallgattam ilyen zenét, akár klasszikus komoly zenét, akár jazz, akár pop zenét, így valahogy az ihleteimből jöttek dallamok, teljesen maguktól, főleg az ilyen fülbe mászóbb dallamok, és amikor megvolt maga egy téma, ami volt a dallam, akkor csak így minden magától kezdett jönni, amikor így elkezdtem írni, és akkor azt már a többi az már csak ilyen improvizatív módon lett kitalálva, amik benne szerepelnek egy adott zenébe, egy adott számban, amit megírtam.
0: Áron elmondása szerint jó érzés volt hallani, ahogy életre kel a műve.
1: Nekem egyébként mindig nagyon jó érzéssel tölt el, amikor ilyen ősbemutatásként hangzik el először az egyik művem, például ez is, és tényleg ahogy előadtuk és eljátszottuk a templomba, annyira éreztem, hogy illett abba az atmoszférába, tehát környezetbe, hogy előadtuk, és tényleg annyira átjött ennek az egésznek az érzete, hogy jó érzés volt igazából kiállni vele és előadni.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Élesztő! Élesztő! A Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Pontosan 7 perccel járunk reggel 7 óra, és Gáspár Laci után jó reggelt kívánok mindenkinek június 17-én szerdán, amikor 20 fokot mutatnak a hőmérők Pakson, illetve a Vétel körzetünkben. Ma 28-30 fok is lehet, úgyhogy nyár melegre készüljetek annak ellenére, hogy éjszaka, illetve a hajnali és a kora reggeli órákban még csepergett az eső, nyári öltözék, és nyári szünet, erre készülhetünk lassan ezen a hétvégén, illetve tulajdonképpen ez a hét az utolsó tanítási hét, jövő héten kitör a nyári szünet, és ebből az alkalomból ma reggel körbejárjuk a nyári gyermektáborok lehetőségeit, témáit. Ebben az órában 4 paksi, illetve paks környéki tábort mutatunk be. Vágjunk is bele!
1: Élesztő!
0: Az első tábor forma, ha lehet így mondani, amivel foglalkozunk, az az egyik legnépszerűbb, ha nem a legnépszerűbb, szerintem egy olyan 20-25 éve. Ez nem más, mint a lovas tábor, amelynek tulajdonképpen szakértője a paksi, illetve Csámpai Lednecki család, amelynek a képviselőit köszöntöm a telefon túlsó végén. Raut Rebekát, szia!
2: Ja, szia, én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Nagyon örülök, hogy itt vagy velünk. 15 éve már, hogy a Lednecki család lovastáborokat szervez, és el lehet mondani, hogy egy jó 5 éve te is bekapcsolódtál, sőt, ma már te szervezed ezeket a táborokat. Nagy kihívás?
2: Igen, így igaz. Hát azért van vele nyilván háttérfeladat, háttérmunka, de nagyon szeretem. Gyerek nagyon hálásak miatt, úgyhogy.
0: Igaz a tétel, hogy lovastáborokat, lovas animációs és mindenféle gamer játékokat elsősorban a lányok szeretnek, vagy azért a fiúk is kacérkodnak ezzel a dologgal?
2: Hát inkább a lányok, akik érdeklődnek már gyerekkorban a lovak iránt, mert ők bátrabbak és bizalmasabbak is az állatok felé. Azt vettük észre az utóbbi években, de ugye nyilván ez idővel változik, és azért pár fiú is van, aki kacérkodik a lovaglással.
0: Uh-huh. Erre a nyára 3 turnust is meghirdettetek, a júniusi úgy tudom, hogy betelt, de július 20-ától és augusztus 3-ától még lesznek turnusaitok, ezek napközi táborok, 8-tól 16 óráig foglalkoztok a gyerekekkel. Mit ajánlasz a szülőknek, ha valaki gondolkodik lovastáborban, hány éves kortól, korosztálytól ajánljátok, és egyáltalán lehet olyan gyermeket vinni, aki még életében nem lovagolt?
2: 5 éves kortól ajánljuk ezeket a táborokat, 5 éves kortól már a gyerekek, azt mondhatom, hogy ott azért a szülő ő már rábízza másra is a gyerekét szívesebben, és 5 éves kortól már a gyerekek is társaságban is nagyon jól el vannak, és igazából ez a természetbe való lét és a természet közeli élmények azok nagyon formálják a gyerekeket, és igazából ugye ezáltal akár életre szóló barátságok is kötődhetnek ezekbe a táborokban.
0: Egy 5 évest ugyanakkora, úgymond ugyanakkora, vagy ugyanolyan magas lóra teszitek föl, mint mondjuk egy 13 évest?
2: Igen, viszont vannak kis nyergeink, ugye így leközdik valamilyen szinten a gyerekekben még nincs benne ez a félelemérzet, és ahogy idősödünk, de hát nyilván ezt felnőttek is észreveszik, akkor már nem vagyunk olyan bátrak, és a kisgyerekek egyáltalán nem félnek a nagy lovaktól. Viszont vannak ugye kisnyergeink, és hát abban nagyon jól meg tudnak tanulni lovagolni, ugyanúgy akár, mint egy felnőtt egy nagy gyerekben.
0: Na mesélj, mi történik egy lovastáborban mondjuk egy laza 5 nap alatt?
2: Ugye az első nap megismerkednek, egymással is, meg velem is, a lovakkal is. Az elején ilyen kis állatgondozási ismereteket mutatunk meg nekik, ugye hogyan kell egy lovat ápolni, olyan dolgokra gondolok, hogy pucolás, pataápolás, sörényápolás, megmutatjuk nekik a lovas felszereléseket, hogy hogyan kell egy lovat felnyergelni, és akkor ugye elkezdődik maga ez a lovaglás, nyilván annak megfelelően, hogy kinek milyen tudása van, és az elején nyilván rövid ideig, és kezdő szinten, aki ugye egyetlen nem tud lovagolni, ezt ugye a páromnak az édesapja és a párom csinálja magát a lovagoltatást, és a lovagláson kívül ugye nagyon sok dologgal készülünk nekik, ilyen például a kézműves foglalkozások, vagy lovas és gyalogos erdei túrákat is szervezünk nekik, és kilépnek a mai felgyorsult és modern világból, és így kapcsolódni tudnak az állatokkal egyaránt.
0: Igen, nagyon fontos dolgot mondtál. Egyébként a szülőknek a nagy része pontosan azért szereti napközi is nyári táborba iratni a gyermekét, mert úgy van vele, hogy legalább közösségben lesz, vagy természetben lesz, ahogy mondod, vagy állatok között lesz, és addig se kütyűzik, számítógépezik. Ti hogy oldjátok meg az elmúlt években van a mobilozás? Szabad-e mobilozni? Mikor jut rá idő? El van a nagy részében a napnak téve? Mert hát nyilván a lóra se viszi fel magával a gyerek.
2: Igen, jó, igazat mondtál, tehát nem viszi fel persze. Azt mondhatom, hogy az alsós korosztály és a nagycsoportos óvisoknak a szülei hát nem hoznak telefont a gyerekek magukkal, és ez tök jó látni, hogy a szülő se engedi. A nagyobbak, tehát nyilván egy ilyen 13-14 éves gyerkőc azért használja azt a mobiltelefon, de hála Istennek van egy időszak, amiben én azt mondom, tehát nem azt mondom nekik, hogy ki van zárva a mobilozás, de hogy van egy a pihenési időszakban lehet esetleg egy kicsit telefonozgatni, amíg hűsölünk ebéd után egy kicsit a nagy melegben, de alapvetően napközben egyáltalán nem használják, hála égnek, úgyhogy ennek nagyon örülök.
0: Igen, azt gondolom, hogy ennyi pedig bele is kell, hogy férjen. Ráadásul nagyon sok szülő azért akarja, hogy egyébként vigyen mobilt a gyerek, hogy azért elérhető legyen, hogyha délután egyeztetni kell, hogy mikor megy érte, stb. Csak mondjuk ne egész nap azon lógjon. Ami még szerintem egy lovastábor kapcsán nagyon fontos, az a biztonság. Tehát teljesen mindegy egyébként, hogy milyen táborba adja a gyermeket a szülő, amikor medencézés, strandolás van, főleg ha állatok között van, és nagy testű állat a ló is, akkor azért fontos a biztonság. Gondolom, ez a ti lovaitok hozzá vannak szokva az emberhez és a gyermekhez is.
2: Persze, persze. Tehát vannak kifejezetten iskola lovaink, amik csak gyerekekkel foglalkoznak, és mindenféle tornagyakorlatot is lehet rajtuk csinálni, semmit nem csinálnak. Persze ugye 18 éves körig kötelező a kobak viselése, ez egy nagyon fontos dolog, de hála Istennek semmilyen probléma nem történt az utóbbi időben, meg hát tényleg ezek a lovak teljes mértékben hozzá vannak szokva a gyerekekhez.
0: Gyámoltalanok, de várjál, hogy érted a torna gyakorlatot? Tehát cirkuszban szoktunk ilyet látni, de valamelyik gyerek hát, megpróbálja, hogy feláll a lóra, vagy mit?
2: Jól gondolod ezt, ugyanis tavaly, tehát van itt, jelentkeztek olyan kislányok, akik ritmikus sportgimnasztikáznak, és hát az egyik kislány megkérdezte, hogy így le lehet-e csúszni a lóról, vagy csinálhat-e mérlegállást, vagy így felugrik, meg, és csináltak, és hát nagyon élvezték a kislányok is, meg mi is jól mulattunk, ahogy ezeket így bemutatták, úgyhogy hát majdnem egy showt csináltak itt az utolsó napokban. Nagyon ügyesek tényleg.
0: Óriási, óriási. Egy utolsó kérdést engedj meg. Mi a tapasztalatod? Azok a gyerekek, és akár a szülők is, akik lovastáborban részt vesznek, tehát azok a gyerekek és azoknak a szülei beleszeretnek a lovaglásba, vagy esetleg ebbe a tanyasi környezetbe, a természetközeli környezetbe, akarnak esetleg később újra visszatérni valamilyen formában? Hogyan tapasztalod?
2: Igen, visszatérnek. Idén is vannak olyan visszatérő gyerekek, akik már 3 éve járnak, és hát az is elmondható, hogy tényleg vannak olyan gyerekek, akik itt életre szóró barátságokat kötnek. Vannak is olyanok, akik egyszer így 3-an megismerték egymást, és azóta jönnek. Meg hát ugye, ahogy idősödnek, ez egy nagyon jó kikapcsolódási lehetőség, és többen utána hobbiként, vagy akár versenyszerűen is elkezdenek lovagolni. És ez ugye kisgyermekkorban felelősségre tanítja őket, fejleszti a ritmusukat, a koordinációs készségeket, és hát magát az idegrendszert is. Uh-huh. Egy nagyon jó lehetőség, ha gyerekkorban elkezdenek lovagolni.
0: Milyen fontos ez is, milyen fontos dolgot mondtál. Egyébként az is érdekes kérdés, hogy engedtek betekintést a kis tanyasi környezetbe? Tehát láttam például olyan fotókat a Facebook oldalotokon, hogy mondjuk egy szalmabálára fölmászhat egy gyerek, vagy fölállhat, vagy fölülhet. Ez óriási élmény mindig.
2: Meg hát vannak ugye baromfiaink is, azokat is akár kézbe veszik, vagy a macskákat. A disznokhoz is beszoktak menni, úgyhogy végül is elfedett azt, ami tanyán a tanyasi életet, meg a tanyasi állatokat megismerik, és ez is nagyon fontos dolog egy városi gyerek számára.
0: És akkor még egyszer, hány éves kortól, hány éves korig jelentkezhetnek nálatok?
2: 5 éves kortól várjuk a jelentkezéseket, és igazából felső korhatár úgy nincs megszabva, de a tapasztalatom az az, hogy ilyen felső tagozatos gyerekek a legnagyobbak, tehát ilyen 14 évesek.
0: Szuper. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és pár percet tudtunk beszélgetni, egy élmény volt.
2: Én is köszönöm szépen a lehetőséget, további szép napot, sziasztok!
0: Nyári lovastábor lesz idén is, a Paks, illetve Csámpai Letnecki lovastanyán nyári lovastáborok. Egy hét a lovak között élmény, tanulás, kaland, így rá tudtok keresni, de hamarosan meg fogjuk osztani a Facebook oldalunkon is. Raut Rebekával, a tábor szervezőjével beszélgettem.
1: Élesztő!
0: Annyiféle tábor van, nyári tábor lehetőség van manapság. nyelvi táborok, lovastáborok, színjátszótáborok, különböző élménytáborok, ezért mindig nagyon érdekes, hogyha találkozunk esetleg olyan táboroztatási lehetőséggel is gyermekek számára, amelyel úgy nem sűrűn. És hát egy ilyen volt számomra, egy ilyen élmény volt számomra, amikor a Young Engineers program táborába belebotlottam, ha lehet így mondani, és itt van velem a vonal túlsó végén Kerekesné Kajári Tünde. Szia, köszöntelek!
1: Szia, Andi, üdvözlöm én is a hallgatókat!
0: A Young Engineers program Paks Dunamenti területi vezetője vagy, maga a program egyáltalán rendkívül érdekes, egyébként a Város napján lehetett veletek találkozni egy pavilonban, de beszéljünk most kimondottan a nyári táborról. Talán úgy tudjuk a legjobban elmagyarázni, hogy mivel foglalkoztok ti, és a kis mérnökeitek mivel foglalkoznak, ha elmondod, hogy mit fogtok csinálni, nem csak egész nap legóztok, vagy nem akárhogyan legóztok.
1: Igen, gyakorlatilag a nyári táboraink az az egész évben rendszeres kurzusprogramunknak egy eszenciája, mert a 90 percek helyett ott gyakorlatilag napi 8 órában 5 napon keresztül tudunk egy olyan tartalmas programot biztosítani a gyerekeknek, ahol úgymond a sokak által ismert legót nem játékként, hanem valójában mérnöki eszközként használjuk. Motoros modelleket építünk, illetve egy olyan kísérletező szemléletet, kíváncsiságot próbálunk a gyerekekbe felébreszteni, ami gyakorlatilag nem csak a gépek, fogaskerekek, meg a fizika, klasszikus mechanika világába kalauzolja őket, megszereznek gyakorlati élményt, hanem a önmaguk, az ember, mint rendszer, annak is a fejlesztésével foglalkozunk párhuzamosan.
0: Tehát, hogyha el tudnád nekünk mondani, hogy a Young Engineers programon belül egyébként, ha nem a táborokat nézzük, ez egy olyan program, hogy mi történik, hogy hetente, naponta járnak úgymond hozzátok, itt Pakson is van egy klubotok, fiatalok, egyáltalán milyen korosztály, és mi történik a foglalkozásokon egészen pontosan, mert hogy itt tulajdonképpen hát egy nagyon határozott, szinte ilyen kismérnök képzés zajlik.
1: Igen, ez volt a célunk. Valójában a fő, legnépesebb programunk az a 6-14 éves korosztály célozza. Ez a korcsoport, akik még úgymond a vállalkozások világából, fókuszából kicsit kiebb esik. Ugye középiskolások, egyetemisták, ők már a továbbtanulás révén már jobban a pálya orientáció irányába tudatosabbak, viszont a fiatal korosztály a játékos kedvével, a nyitottságával még a pályaválasztás előtt nagyon jól motiválható, illetve nekem régi több évtizedes HR-es múlttal az a tapasztalatom, hogyha minél fiatalabb korban valaki az erősségeit öntudatosabban tudja kezelni, akkor ő sokkal könnyebben, magabiztosabban fog tudni a pályaválasztás idején döntést hozni, és ez is az egyik nem titkolt célunk, hogy ugye itt Olna megyében ez viszonylag inkább mezőgazdasági régió, viszont ahol mi élünk, itt is nagyon fontos szerepe van a műszaki tudományoknak, és azt gondolom, hogy ha ilyen korban olyan élmény éri a gyerekeket, olyan inspirációt kapnak, amivel utána bár innen elmennek, és lehet tovább tanulnak, de valójában egy olyan kötődést is ki tudunk alakítani, ami esetleg későbbi helyben kamatozni tud.
0: A Young Engineers program egyébként egy nemzetközi program, ezt azért tegyük hozzá, és a hallgatóknak mondjuk el, tehát, hogy itt egy kidolgozott koncepcióról van szó, és a tábor alatt ebbe nyújtotok tulajdonképpen betekintést, mozgó robotok, mérnöki kihívások, hát ilyen dolgokat ígértek.
1: Igen, igen, a klasszikus mechanikánál ott mi nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ne egyből a digitalizáció oldalával foglalkozzunk, hanem ennek az előszobáját alapozzuk meg azzal, hogy a klasszikus mechanika jelvei, a STEM, a természettudományos ismereteket úgymond konyha nyelven, hiszen az ilyenkorú gyerekeknek még ez nem külön tantárgy, hogy ilyen ismereteket tanuljon, de saját élmény alapon nagyon vidám órákat tudunk tartani azzal a céllal, hogy nem a mit, hanem a hogyanra helyezzük a fókuszt. Uh-huh. Ezt hangsúlyozzuk a 90 perces órák alatt is, ami gyakorlatilag tényleg egy olyan pedagógus házaspár által kidolgozott 5 éves program tananyagot tartalmazó rész, ami igazából az általános iskolás korúak számára készült elsősorban, és azt tetszett meg benne, hogy ennek a további lépcső fokozatai, aki ilyen korba elkezdi, a középiskoláig kifuttatható, ahol már komolyabban amikor már értik, tudják a mechanikai elveket, arra kapcsolódik rá az automatizálás világa, ugye először a blokkprogramozásnak az általános nyelvét tanulják meg, és utána viszont már AI támogatott C programnyelven ők írják a parancsorokat a Lego modelljeikhez, úgymond.
0: Azt a mindenit. Hú, nagyon komolyan hangzik. Na most kérlek, akkor próbálj meg egy pici ízelítőt adni, tehát mondjuk egy 10 éves forma gyermek, aki még nem találkozott ezzel a programmal, mire számítad a táborban, ott lesznek ezek a, lehet mondhatni Lego, tehát amikor a kezébe adjátok, megvan, hogy neki mit kell építeni, ilyen nyilván itt nem csak egy egyszerű kis autót fog építeni.
1: De van nagyon egyszerű kis autónk, igazából az a cél, mindig úgy kezdjük, hogy egyszerű modellektől haladunk az összetettebb modellekig, egy nagyon szimpatikus készlettel dolgozunk, ami nem nagy számú, és pont arra ösztönözzük a gyerekeket, hogy nem a kockák száma, hanem azoknak a variációs lehetőségei lényeg. Minden nap legalább 2 modellt építünk, úgy van fölépítve a tábornapoknak a menete, és a mérnöki modellek építése az általában mindig tudatos, egy alapszerkezeti szerelési rajz alapján elkezdjük a munkát, és utána mindig van egy ösztönzés, egy fejlesztési ötlet általunk, vagy akár ők, amit kitalálnak, egy kísérletezési szakasz, amit gyakorlatilag a táborok idején sokkal jobban ki tudnak bontakozni ebbe a szakaszba, illetve játékos időszak is ez általában át szokott menni játékba is, akár egyedileg, amikor fejlesztenek, vagy amikor összeépítik egymás modelljeit. Ez igazából egy ilyen felszabadultabb kísérletezési szakasz minden nap. És a programozás robotika az általában hét vége fele kerül a kezdőtáborokba bemutatásra, amikor már élménydúsabban különböző fokozatú modelleket építettek. Igazából ezeknek a modelleknek a témája hétköznapokban körülöttünk levő eszközök, tárgyak, akárhol utazunk, vagy otthon a háztartásban, amiket használunk. Valójában azt modellezzük le nagyon egyszerű elvek alapján, amit ők saját maguk csinálnak, és kipróbálják azonnal minden szakaszban, amit ők építettek, hogy igen, ez működőképes-e.
0: Vannak gyerekek, akik órákig képesek legózni. Nálatok hány órán keresztül képesek építeni, ha fiatalok és a gyermekek bele lehet ebből merülni?
1: Igen. Ugye a 90 perces óráinknak az szokott a nehézsége lenni, hogy ott le kell kerekíteni az óra végét, mert a végén el is pakolunk. És igazából a táboroknál ott azért izgalmas ez a dolog egy héten keresztül, mert ott az egyéni szerelések azok ugye jobban elvarázsolják meg ezeket a korú gyerekeket, viszont tudatosan páros és csapatos kihívásokat is csinálunk nekik, hiszen a projektfeladatok révén a napi munka világába az együttműködést is egy kicsit szokniuk kell, és ez mindig nagyon jó önismereti és játékos feladatokat is ad, akár nem csak a teremben, hanem azokhoz a modellekhez kapcsolódó, amiket veszünk, ott akár kimegyünk, szabadtéri feladatokat csinálunk, tehát ahhoz kapcsolódó ismereteket dolgozunk fel más eszközökkel is.
0: Nagyon izgalmasan hangzik, ígérd meg, hogy eljöttök fiatalokkal a nyári szünetben valamikor, és itt a stúdióban megmutatjátok azt, amit egyébként a városnapján láthattunk a standotokon.
1: Igen. Nagy örömmel akkor majd egyeztettünk, hogy mikor jöhetünk.
0: Így legyen, és egy utolsó kérdést engedj meg. 3 turnust hirdettetek meg, 2-t júliusra, 1 augusztusra, nem tudom, hogy van-e még hely, illetve nagyon fontos, hogy úgy tudom, hogy nem csak Pakson lesznek foglalkozások és táborok.
1: Igen, júniusban lesz most az iskolazárás utáni héten Pusztahencsén egy táborunk, ahol még van pár hely. Ott Kajdacs, Györkönyv, Nagydorog és Pusztahencsei kurzusra járó gyerekek körébe indítottuk el a lehetőséget ott helyi szülői kérésre, illetve Pakson lesz július második hetében, július utolsó hetében és augusztus első hetében. A mi kezdőtáborunk, akik még nem jártak táborunkban, nekik szól az első kettő alkalom, a másik két alkalom pedig olyanok számára, ez már egy másik tematikával zajlik, akik már voltak táborunkban, vagy már járnak régebb ott a kurzusunkra.
0: Nagyon izgalmasan hangzik. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Tehát a hallgatóknak mondom még egyszer, kismérnökök táborába is be lehet iratni a gyereket. A Young Engineers program is vár mindenkit, a program Paks Duna menti területi vezetőjével. Kerekesné Kajári Tündével beszélgettem. Tünde, nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm én is.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Nincs túlélője az amerikai légierő B-52-es nehéz bombázóját ért kaliforniai szerencsétlenségnek, közölte az amerikai hadsereg, adta hírül az MTI. A Dél-Kaliforniában működő Edwards légitámaszpont közleménye szerint a gép fedélzetén 8 ember tartózkodott, a katasztrófát nem élte túl senki. Az első bejelentés arról szólt, hogy a B-52-es Stratofortress nem sokkal a felszállást követően, még a támaszpont területén a kifutó pályán csapódott a földnek helyi idő szerint a késő délutáni órákban. A balesetről megjelent légi felvételek szerint a jármű szinte teljesen megsemmisült, lezuhanásának helyén tűz keletkezett és nagy területen felperzselte a kifutó pálya melletti füvet. Nem szeretnék kisajátítani, birtokolni és sajátjukká tenni sem 1956, sem 1989 történetét, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A kormányfő felszólalásában hangsúlyoztam, nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók. Nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, hiszen éppen az a csodálatos ezekben a napokban, hogy az egész nemzet napjai voltak. Magyar Péter kifejtette, 1956. október 23-án és 1989. június 16-án a magyar fiatalok azt üzenték a szüleik generációjának, hogy nemet mondanak azokra az évekre, évtizedekre, amelyek az ő életük kereteit adták. Bátor és egyben naív ígéretet tettek a következő generációnak arra, hogy mostantól minden más lesz. Nem az ő hibájuk, hogy az ígéretük nem, vagy csak részben valósulhatott meg, fűzte hozzá a miniszterelnök. Féltávon túl van a 6-os blokki munkagödör mélyítése, adta hírül a Paks 2 Atomerőmű ZRT a honlapján. Mint írják, talajmarók, lánctalpas kotrógépek, dózerek és teherautók dolgoznak a 150 méter széles és 190 méter hosszú, 23 méter mély 6-os blokki munkagödör kialakításán. A hozzávetőleg 500 000 köbméternyi földmennyiség több mint felét már kiemelték. A talaj kiemeléssel párhuzamosan zajlik az úgynevezett összemetsző cölöp falak horgonyozása és a végleges kerítés kiépítése. A munkák során az 5-ös blokkon szerzett tapasztalatokat felhasználva optimalizálták a folyamatokat, növelve a hatékonyságot, a munka minőségét és nem utolsó sorban a munkabiztonságot. Az építési területen geodéziai és geotechnikai monitoring rendszer is üzemel, amelyekkel ideje korán észlelhetők a kivitelezés során fellépő esetleges hatások. A föld kiemelése ütemterv szerint halad, a munkálatokat az Országos Atomenergia Hivatal helyszíni szemlék keretében rendszeresen ellenőrzi. A Tolna vármegyei kormányhivatal önéletrajzíráshoz nyújt segítséget. A hivatalnak a közösségi oldalára feltöltött mindössze 2 perces videóval a célja gyors és gyakorlatias segítséget nyújtani egy igazán ütős önéletrajz megírásához. A videóhoz fűzött bejegyzésben az állami szerv felhívja a figyelmet arra, hogy a kormányhivatal munkatársai a megfelelő programokkal és tanácsadással is várják a munkakeresésben érdekelteket.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. igen elköltöztek. A Táncsicsba, a régi kóp helyére.
5: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt kóp helyén.
4: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
6: Konyha bútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 ezer forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával!
7: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Psst, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Paks, Dózsa György út 37. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Fél nyolc után ez még mindig az élesztő, és még mindig nyári témákban utazunk. Jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak is. A nyári szünettel és a nyári gyermektáborozási lehetőségekkel foglalkozunk ma reggel, és újabb két tábort fogok bemutatni a következőkben. Mit gondoltok, hány éves kortól illik, vagy szokták, vagy szüksége a gyermeket nyári táborba adni? Bizony, már 4 éveseknek is van lehetőség Pakson, de mielőtt erről szó lesz, foglalkozunk az egyik legnépszerűbb táborozási formával, vagy fajtával, ha lehet így mondani.
1: Élesztő.
0: Ha a nyári táborok népszerűségi listáját nézzük, akkor hosszú évek óta rendkívül népszerűek a különböző nyelvi táborok. Nyilván ez nagyon fontos manapság. Ez lesz a témánk a következőkben. Jancsó Alexandrát köszöntöm itt a vonal túlsó végén. Szia!
2: Szia! Köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Nyári angolos élménytábor néven, illetve címen hirdettél meg 7 és 12 éves korú gyermekek számára nyelvi tábort. Úgy tudom, hogy 13 évig egyébként az Egyesült Államokban éltél. Adja magát a dolog.
2: Igen, mindenképpen.
0: Hogy jött az ötlet, hogy tábort szervez? Úgy tudom, hogy egyébként is azzal foglalkozol, hogy angolt oktatsz otthon.
2: Igen, igen, privátban dolgozom, privátban tanítok angolt mindenféle korosztálynak. De a nyári tábor ötlete részben abból a tapasztalatból született, hogy a munkám során sokszor látom, hogy a gyerekek a meglévő tudásukat nem merik használni, és úgy gondolom, hogy ezt érdemes oldani, és ezért szerettem volna egy olyan élmény alapú játékos közeget teremteni, ahol az angol természetesen jelenik meg foglalkozások során.
0: Mit gondolsz, mit várnak a szülők, vagy akár a gyerekek? Bár azt gondolom, hogy ezen a téren a szülőknek nagyobb az elvárása, a gyerek tanuljon meg minél előbb egy vagy két külföldi nyelvet. Tehát mit gondolsz, mit várnak igazából egy nyelvi tábortól?
2: Hát szerintem ez nagyon változó. Én azt látom, hogy van az a réteg, aki azt szeretné, hogyha minél gyorsabban, minél többet tudna a gyermeke, és a másik réteg pedig azt szeretné, hogy a gyermeke játszon, érezze jól magát, és valahogy épüljön benne ki az angol, vagy egy kicsit azért vegyen, vagy próbálja meg, amit én is próbálok itt megvalósítani, hogy kezdje el használni, kezdje el érezni, vagy szeretni a nyelvet. Úgyhogy én szerintem ez megoszlik.
0: Na mesélj, mi fog történni nálad a táborban? El kell mondjam a hallgatóknak, hogy Németkéren szervezed meg, mi lesz a helyszín?
2: Németkér, Hunyadi utca 25, ez egy másfél hektáros zöld terület, erdővel, tóval, tehát gyönyörű hely. Már önmagában szerintem ez is adja, hogy jól fogják érezni magukat a gyerekek. Hát a tábornak a témája pedig alapvetően minden, ami játékhoz köthető. Tehát többféle programot szervezek, mert szeretném, ha minden gyermek megtalálna benne azt, amiben jól érzi magát. Lesznek ismerkedős játékok, ugye ebbe is beépítem már az angolt, csapatépítő feladatok, zászlókészítés, közös tábori mondóka, amit egyébként meg is zenésített már a lányom, továbbá kincskeresés, akadálypálya, szabadtéri játékok, mozgásos versenyek, vízi játékok, és még sorolhatnám. De úgy gondolom a lényeg az, hogy az angol a minden programban egy picit jelen legyen. Tehát nem úgy, hogy a gyerekek azt érezik, hogy egész nap teljesíteniük kell, hanem ilyen apró, ismétlődő, jól érthető elemekkel használják is azt.
0: Igen, többek között azért figyeltünk fel a plakátodra, mert nem úgy hirdeted a tábort, hogy angol nyelvi tábor, mint minden nyelvi tábor, hanem nyári angolos élménytábor. Tehát az ember sejti, vagy sejtetett, hogy valami pluszt azért akarsz adni ebbe a dologba, illetve nem tudom, hogy hogyan lesz a történetet. Belépnek a táborba, átlépik a küszöbét, ha lehet így mondani, még akkor is, hogy a zöldövezetben már csak angolul lehet beszélni, vagy azért nem vagy ilyen szigorú?
2: Nem feltétlenül. Igyekszem egész nap, a nap folyamán végig angolul beszélni, és a segítőim is ezt teszik, amennyiben lesznek. A lányom mindenképpen, és ő is már folyékonyan beszél, de nagyon függ attól, hogy a gyerekek, akik itt lesznek, azok mennyire beszélik, mert van, aki ettől megijed. Tehát lehet, hogy az első napot azt nem így kezdjük, viszont az első nap délelőttje az arról fog szólni, hogy a játékos feladatokon keresztül felmérem a gyerekek körülbelüli angol szintjét. Persze ez nem hagyományos tesztformában, hanem természetes játékhelyzetekben fogom megfigyelni, hogy mennyit értenek, mennyire mernek megszólalni, milyen szavakat ismernek, vagy hogy hogy reagálnak egy egyszerű angol utasításra. Ez alapján fogom tudni a további szókincset és feladatokat összeállítani, hogy a csoportokhoz igazítani. Úgyhogy valószínűleg majd onnan kezdjük azt, hogy amikor már látom, hogy ezzel mindenki rendben van, akkor átváltunk így szép lassan angolra, hogy csak angol legyen.
0: Ugye a program részeként valóban ígéred is, hogy napi 2x45 percet játékos formában mindenképpen lesz angol foglalkozás, de ezek szerint akkor a nap többi részében is. Egyébként lehetséges, hogy tényleg az ember, amikor ott elkezd erdei túrázni, elkezdtek vagy számháborúzni, akkor lehet, hogyha a gyerekek már megnyílnak, akkor maguktól megkérdezik, hogy na ezt hogy mondják angolul?
2: Igen, ezt mindenképpen úgy gondolom, hogy amikor már oldottabb, hogy már megismerkedtek ők is, hogy kicsit oldottabb a közeg, akkor már sokkal merészebbek tudnak ők is lenni. Meg hát kapnak is segítséget, tehát össze fogunk állítani olyan attól függően, hogy kinek milyen a szintje, olyan képes játékokat, amit mondjuk képek alapján tudja megtanulni azt az adott szót. Nagyon sok ismétlés lesz, ugye egy bizonyos szókincs keretet teszek az egész hétbe, és ez ismétlődni fog a hét során.
0: Három turnust is meghirdettél, júniusra, júliusra és augusztusra is. Van még szabad hely egyébként?
2: Júniusra még 2 szabad helyen van, a többire még van szabad hely.
0: Aha, jó, oké. Egy utolsó kérdést engedj meg, miután, nem tudom, gyerekeket, felnőtteket is oktatsz, tehát bárkinek válasz.
2: Igen, igen.
0: Orrát. Nem tudom, mi a tapasztalatod, ami a mai fiatalokat, akár gyerekeket vagy ifjabbakat illeti, fiatal felnőtteket. Azt mondják, hogy nekik esetleg azért lehet manapság könnyebb megtanulni angolul, mert a social médiának és az internetes felületeknek köszönhetően sokkal előbb szembe jönnek a különböző angol szavak, szlengek, kifejezések.
2: Teljesen egyetértek. Uh-huh. És nem csak a social média, a social médiában meg nem vagyok annyira biztos, hogy az akkora ugrást adna nekik, bár attól függ, hogy használja és mennyit, hanem a gaming. Tehát azok a gyerekek, akik sokat használják a számítógépet, és ugye játék során kénytelenek, mert ugye a világhálón vannak használni, ők sokkal hamarabb elkezdik használni, és őket kevésbé érdekli az, hogy most helyesen mondom, vagy nem mondom helyesen. És ugye itt alapvetően ezt akarjuk kiiktatni, hogy ami az iskolai oktatásban megjelenik, hogy ott azt tanulják meg, hogy ha nem helyesen írom le, akkor az nem megfelelő, vagy ha nem helyesen mondom, akkor inkább meg se szólalok. Itt pont az a lényeg, hogy a kommunikációra fektessük a hangsúlyt, és nem mindig feltétlen kell annak helyesnek lenni. Uh-huh. És igen, ezt tanulják az interneten, és mindenképpen inkább azt gondolom, hogy az, hogy napi szinten használják ezeket a portálokat, az segíti őket hozzá ahhoz, hogy sokkal könnyebben veszik az akadályokat, és sokkal könnyebben megszólalnak.
0: Igen, és akkor egyébként látják majd, hogy körülbelül egy szinten vannak, hiszen ugyanazok a dolgok jönnek velük szembe. Az angolos élménytábor pedig ezek szerint azért jó, mert ugyanúgy lehet akadálypálya, vagy labdajáték, vagy erdei túra, vagy számháború, mint egy másik táborban, csak itt angolul is beszélgettek, és nagyon sok mindent összeszedhet, én azt gondolom, egy hét alatt a gyermek. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és tudtunk beszélgetni.
2: Én is köszönöm szépen.
0: Jancsó Alexandrával beszélgettem, és ne felejtjétek, hogy ebben a nyári angolos élménytáborban tehát gyönyörű környezetben tanítják, majd illetve foglalkoznak a gyerekekkel, Németkéren, több hektáros területen lesznek a foglalkozások és az élmények. Élesztő.

0: Élesztő.
1: Sokan nem is gondolnák, hogy a legkisebbeket is lehet nyári táborba vinni, hogy a legkisebb alatt mit értek, majd mindjárt kiderül a következő interjúból. A Mika Maka családi bölcsöde vezetője van itt velem a vonalban, Wolfné Hambrik Csorvási Helga. Szia Helga, köszöntelek!
2: Szia Andi, én is köszöntöm a hallgatókat!
1: Hát innentől kezdve, hogy elárultam, hogy rólatok van szó, lehet, hogy most mindenki a szívéhez kap, hogy bölcsödést nyári táborba? Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas kérdés, több szempontból is. Egyrészt szerintem nagyon sokan nem is tudják, hogy mondjuk 5 év alatti gyermeknek is van lehetőség valamiféle napközis elhelyezésre a városban, illetve a környéken, illetve azért az is nagy kérdés, hogy lehet lekötni ezeket a kicsiket a nyári hónapokban és hetekben is. Szóval milyen tábort szerveztek? Mesélj!
2: Hát igen, jól mondtad, hogy lehet, hogy sokan a szívükhöz kapnak, hogy úristen bölcsöde, és akkor bölcs is korosztály, mindenkit megnyugtatok, hogy nem. Azért nálunk is van egy alsó korhatár. Mi 4 éves kortól nagy szeretettel várjuk azokat a bátor, ügyes kis ovisokat, akiknek a szüleinek nehéz ezt az időszakot, ezt az időintervallumot megoldani, hisz nagyon hosszú a nyár, a nagyszülők általában dolgoznak. Úgyhogy mi 4 éves kortól az ovis táborjainkban 6-6 és fél 7 éves korig várjuk az ovisokat, illetve van egy 7 sulis táborunk is, oda természetesen a kisiskolásokat várjuk.
1: Uh-huh. Úgy tudom, hogy többféle tábort is megszerveztetek, az állatvilág ovis tábor mellett lesz egy úgynevezett sporttábor is, tehát többfajta tematikát kitaláltatok?
2: Igen, tehát úgy van, hogy a csodálatos állatvilág táborunk az ugye az óvisoknak szól, a sporttábor az a kisiskolásoknak, és amit még megvalósítunk az idei évben, az egy tündérek és varázslók nevezetű szintén óvis tábor, és akkor igyekeztünk úgy az időpontokat hát meghatározni, hogy a legtöbb óvoda ugye tudjuk, hogy zárva van, ilyenkor föl szoktuk venni a kapcsolatot az óvodavezetőkkel, és amikor a legtöbb ovi zárva van, illetve nyilván nekünk is jó, azért nekünk se egyszerű ezt a megoldani, hisz a bölcsi az ugyanúgy működik helyettesítő kollégával, akkor tudjuk ezeket a táborokat megszervezni, most már sokadik éve lényegébe.
1: Igen, hú, ez mekkora ötlet, hogy amikor az óvodák zárva vannak, akkor nyújtani valamiféle mankót, segítséget, és mindenképpen nagyon fontos az életkor, amit mondtál, a 4 éves kor, hiszen vannak táborok, ahol egészen kicsiket is várnak, de általában olyan 5-6 éves kornál meghúzzák, vagy valamikor 7 a korhatár, tehát az a 4 év, azt jelenti, hogy tényleg a legkisebbeket is várjátok. Jó, mit szoktatok csinálni a legkisebbekkel? Hogyan kötitek le őket? Nyilván szerencsés, ha esetleg délután még tudnak aludni.
2: Igen, tehát ez egy nagyon fontos tényezője a táborjainknak, hogy mivel ez csak ovis tábor, természetesen a délutáni időben pihenő időt, illetve alvó időt biztosítunk a gyerekeknek. Ez az egész egyébként úgy alakult, hogy amikor a mi gyerekeink sok-sok évvel ezelőtt egész picik voltak, akkor mi még csak iskolás tábort szerveztünk, de mivel nem tudtuk hova tenni a gyerekeinket, a nagyszülők dolgoztak, így cipeltük magunkkal őket a kolléganőmmel, itt szeretném megemlíteni az ő nevét is, Kerné Nagy Diana, ugyanis ketten visszük a hátunkon ezt az egészet, és hát vittük magunkkal a 2-2 gyerekünket, és akkor így láttuk, hogy olyan kis ügyesek, hogy veszik az akadályokat, hogy beállnak a nagyok mögé a sorba, és hogy tényleg nagyon ügyesek voltak, és lényegében innen jött ez az egész ötlet, hogy mi lenne, ha megpróbálnánk ovisokkal. És akkor először csak így a szűk körbe említettük meg, így barátok, meg ovistársak körébe, és először ilyen nagyon minibe indult az egész, nyilván úgy, ahogy az egész bölcse, meg az egész életünk, és akkor valahogy ez így kinőtte magát, mert hogy láttuk, hogy működik, mert tényleg nagyon ügyesek voltak a gyerekek, és igen, hát a programok azok nagyon fontosak, mert nyilván az egy nagyon vonzó dolog, hogy programokkal van teletűzdelve a tábor. Tehát minden délelőtt vannak programjaink, délután, mivel ugye ez a korosztály alszik, ott már nincs program, szabadjáték az természetesen biztosított, és hát így megoldjuk ezt az egészet. Úgyhogy nagyon szeretik a gyerekek, a szülők, tényleg most már nagyon sok olyan család van, aki sok-sok éve visszajön hozzánk, illetve olyan is van, aki végigjárt hozzánk 3 évig ovistáborba, és most már második éve az

0: Leg, hogyha 4 évesek, elég nehéz sétálni, felelősség, stb. Úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy a Deák Ferenc Általános Iskolának az alsó tagozatán vagyunk, ez egy nagyon cuki, zárt udvar, átlátható, és akkor így oda szervezzük ezeket a programokat, mindenki oda jön, illetve például ez az állatsimogató, amit említettél, ezt tényleg nagyon szépen köszönjük most már sokadik éve a Fauna Díszállatkereskedésnek, hogy közre működik abban, hogy mi elhozhatunk tőlük állatkákat, nyilván ketrecbe, kulturált körülmények között, és akkor a gyerekek ott meg tudják őket nézni, esetleg meg tudják simogatni, és ez egy óriási élmény szerintem ennek a korosztálynak.
1: Nagyon jól hangzik. Mi a tapasztalatod egyébként? Ugye azt szoktuk mondani, hogy hát a másfél éves gyerek az már a gyerekpajtást, a társaságot keresi, a gyerektársaságot keresi. Lehet, hogy ezt korábbra is már mondjuk egyébként. Tehát mi a tapasztalatod, hogy azok a gyerekek, akik már nyilván óvodába járnak, ők könnyen elmennek egy olyan nyári táborba, ahol akár mondjuk 4 vagy 5 évesen, ahol hát az nem a saját megszokott óvodás közegük, de tényleg szívesen, napközis tábor, tehát csak nem sírnak.
0: Igen. Nem. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok függ a szülőtől, hogy a szülő hogy áll ehhez az egészhez. Hogyha a szülőben megvan a bizalom irántunk, már pedig úgy érzem, hogy ez most már sokadik éve megvan, hisz majd, hogy nem minden évben mindegyik táborunk teltházzal fut. Én azt gondolom, hogy akkor nincs gond. Ha a szülőben bizonytalanság van, akkor az ugye átragad a gyerkőcre is. Természetesen olyan volt, van, és biztos, hogy mindig lesz, hogy egy-egy kis gyerek valamilyen oknál fogva, lelkileg még esetleg nem alkalmas a táborba, de ez nagyon-nagyon ritka. Aki esetleg pityereg az első nap, mert olyan is szokott lenni, ő már kedden már mosolyogva jön, mert tényleg megteszünk mindent annak érdekében, hogy nagyon jól érezzék magukat, hogy élménydús legyen az első napjuk, nagyon sokat motiváljuk őket különböző dolgokkal, és tényleg hétfő délután mindenki úgy megy haza, hogy fülig ér a szája, és alig várja, hogy kedreggel legyen.
1: Nagyon jól hangzik. Oké, és akkor még egy utolsó kérdés, tehát varázslók és tündérek óvis tábor, a csodálatos állatvilág tábor, sporttábor, ezekben a táborokban lehet egyáltalán még jelentkezni, vagy kész?
0: Hát igazából én mindenkit arra biztatok, hogy azért jelentkezzen, mert sajnos minden évben van olyan, hogy jelentkezett a szülő, befizette a tábort, de valami közbe jön. Legyen az egy előrehozott műtét például, vagy egy családba történő, nehogy Isten, tragédia, vagy bármi, vagy olyan dolog, amit egyszerűen, vagy nyaralás, hogy átrakták, mégse így szervezték az életüket. Tehát én azt mondom, hogy ha valaki most még ezen interjú után úgy érzi, hogy szeretné a gyerkőcét hozni, akkor ne habozzon, hívjon bennünket bátran, maximum fölírjuk a várólistára, és hogyha szabadul föl hely, akkor természetesen szólunk neki. A tündérek és varázslók táborban ott még van pár helyünk, oda még várjuk a jelentkezőket.
1: Mika Makka családi bölcsöde, tehát mondom a hallgatóknak, ne felejtjétek, ők is terveznek táborokat 4 éves kortól már, és koncentrálták a tábor, a turnus időpontokat azokra a hetekre, amikor az óvodák zárva vannak. Helga, nagyon köszi, hogy itt voltál, és tudtunk pár percet beszélgetni.
0: Hát én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Wolfné Hamrik Csorvási Helgával beszélgettem, a Mika Makka családi bölcsőde vezetőjével.
2: Induljatok el velünk! Élesztő a Paks FM-en!

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. 10 ország gyermek és báb előadásait mutatják be a 33. Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztiválon, amelyet szeptember 20 és 25 között rendeznek meg Szabadkán. A programban magyarországi előadás is szerepel, közölték a szervezők kedden, írja az MTI. A portál értesülései szerint az idei rendezvényen Kína, Nagy-Britannia, Lengyelország, Olaszország, Spanyolország, Magyarország, Bulgária, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, valamint Szerbia társulatai mutatkoznak be, és Magyarországról a Pécsi Bóbita Bábszínház érkezik a rendezvényre Répa Mese című produkciójával.

0: A kommunikációs csatornák elhanyagolása, nem pedig az azokban haladó üzenet volt a probléma, közölte a Fidesz elnöke kedden a közösségi oldalán. Orbán Viktor bejegyzésében azt írta, sosem értett egyet azokkal, akik szerint a leegyszerűsített kommunikáció miatt veszítették el az értelmiséget. A paksi atomerőmű területén június 18-án csütörtökön este 22 órától másnap hajnali 3 óráig szúnyogírtást végeznek földi technológiával, melegködképző generátor segítségével, tájékoztatta szerkesztőségünket Paksváros önkormányzata. A tájékoztatás szerint az 50 hektáron végzett szúnyogírtás napja eső esetén június 19-én estére módosul. A Németkéri napok programjaként főzőversenyt hirdett sertésgulyás kategóriában Németkér község önkormányzata adta hírül a település a közösségi oldalán. A július 11-én szombaton megrendezésre kerülő megmérettetésre családok, civil szervezetek, intézmények és baráti társaságok jelentkezését várják. A húst, sörpadot és sörasztalt biztosítják a csapatoknak, az egyéb alapanyagokról és a főzéshez szükséges eszközökről kell gondoskodniuk. A résztvevőknek a helyszínt 10 és 10.30 között kell elfoglalniuk, az ételeknek pedig 14:30-ra kell elkészülniük. Jelentkezni július 1-ig lehet Horváth Zsuzsannánál a 0620 203 33 30-as telefonszámon.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: Kiemelkedően szerepeltek a magyar kenusok a felnőtt síkfizikaja kenu Európa bajnokságon a hétvégén, adta hírül az Atomerőmű Sport Egyesület a honlapján. Juhász István két számban is döntőbe jutott, C1 1000 méteren a 8., 500 méteren pedig a 6. helyen végzett, utóbbi számban mindössze 2,4 másodperccel maradt el a győztestől. Hodován Dávid C1 200 méteren az 5. helyet szerezte meg, rendkívül szoros befutóban. A vegyes négyesek versenyében a Kollár Kristóf, Opavszki Réka, Csorba Zsófia és Fejes Dániel összeállítású magyar egység bronzérmet szerzett a spanyol és a német csapat mögött.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
2: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
3: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva, gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurtakocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurtakocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk, ballagási lakomák bőséges tálakon a Kurtakocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Figyelj, jön a játék! A Paks FM ezen a héten egy estére visszahozza a régi bálok hangulatát. Nyerj páros belépőt a június 19-i péntek esti svédasztalos vacsorára és bárra az Energy Restaurant jóvoltából.
5: Játékban vagyunk 8 óra után is, illetve egészen csütörtök délutánig, akkor lesz majd a sorsolásunk. Kettő darab belépőt fogunk holnap délután kisorsolni az Energy Hotel jóvoltából egy svéd asztalos vacsorára és bárra. És már is mondom a mai játék kérdését, ki írta az Álarcos Bál című operát? Az A válasz szerint Giuseppe Verdi, a B válasz szerint Giacomo Puccini, vajon melyik a helyes A vagy B? A helyes válaszokat tudjátok a Facebook oldalunkon, az aktuális játék posztja alatt várjuk kommentben, úgyhogy játszatok velünk, a kérdés már hajnali 5 óra óta kint van a Facebook oldalunkon, tehát és az összes beérkező helyes válaszadók közül fogjuk sorsolni holnap délután majd a nyereményt, illetve hát holnap reggel majd új kérdéssel jövünk, de addig is játszatok velünk.
4: Figyeld ezen a héten is a játékainkat, nyerd meg a páros belépőt, és tölts el egy estét, ahol a jó vacsora mellé korlátlan sör és borfogyasztás, örök emlékek és felejthetetlen dallamok is várnak. Energy Restaurant, ahol az élmények is terítékre kerülnek.
5: A játék mellett folytatjuk a nyári témánkkal. Ma reggel a nyári gyermektáborozási lehetőségeket járjuk körbe. Jó pár tábort bemutattunk az elmúlt 2 órában tulajdonképpen, és ebben az órában is jönnék tábor, hiszen idén is lesz életképes színjátszó tábor, méghozzá kolléganőnk Harmad Gabi vezetésével, erről fogunk beszélgetni 8:30 után. Előtte viszont egy kicsit egy ilyen pszichológiai és szociológiai szempontból is megközelítjük a nyári táborozási kérdéskört. Vajon mi a helyzet a honvágyas gyerekekkel? Be kell akkor is adni táborba, hogyha sír egy kicsit a kisgyerek, vagy akár a nagygyerek, mert embert kell belőle faragni, vagy nem kell erőltetni. És miért van egyre kevesebb kulcsos gyerek, valóban veszélyesebb a világ, vagy a szülők aggódnak jobban, esetleg nem annyira talpra esettek a gyerekek, mint 30-40 évvel ezelőtt mi voltunk, szóval, bocsánat, valaki 20, szóval kitaníts már, pszichológussal fogok beszélgetni mindenről, pár perc múlva, tartsatok velem!
1: Éles

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol 8 óra 11 perckor folytatjuk a nyári táborok témájával, ahogy ígértem, és egy picit más aspektusból közelítjük most meg a nyarat, a nyári gyerekeket és a gyerekszülő kapcsolatot. Kitanics Márk pszichológust köszöntöm a vonal túlsó végén, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Doktor úr, hadd kezdjem ott, hogy te voltál egy gyerektáborban annak idején, gondolom volt benne részed.
2: Természetesen, nem lehetett kihagyni, hát úttörő táborba jártunk, úttörő táborokba voltunk, nagyon jó volt a faddi, vagy a sötétföldi úttörő tábor, közösségépítés, foglalkozások, nagyon jó táborok voltak.
1: Na tessék, a szekszárdiak oda jártak, mi Domboriba jártunk, meg Sóstóra a Paksor.
2: Aha, jó, néha voltunk Domboriba is nyilván, de hát mekkora izgalom volt este például, amikor volt valaki ügyeletes, és este gyerekként ott 10 órakor még zseblámpáztunk, tábortüzek, meg az éneklések, hát ezek mind nagyon romantikus dolgok voltak.
1: Na most nem tudom, hogy most utólag megszépült a történet, vagy alapvetően...
2: Nyilván.
1: Oké, jó. Tehát a kérdésem, az első kérdésem az, hogy te honvágyas gyerek voltál-e mondjuk egy nyári tábor kapcsán?
2: Érdekes dolog ez, mert hogy alapvetően nem voltam honvágyas gyerek, viszont volt egy nagyon érdekes sztori, amit így megfigyeltem, és utána többen megbeszéltük, hogy miután egy hetet vagy 10 napot eltöltöttél magában a táborban, utána olyan furcsa idegenség érzés lett rajtunk újra, amikor hazamentünk. Ugye már nem ugyanaz a közeg vett minket körül, picit meglassult ugye az élet, már nem ugyanaz a pörgés volt, és ettől egy ilyen kicsit az ember nem találta a helyét az otthoni közegben, tehát mintha egy picit fordítva lett volna ez a dolog.
1: Ilyen vákumérzésnek szokták ezt mondani, igen. Ez lesz,
2: igen. Akár az
1: valóban,
2: is, igen.
1: Valóban, mint hogyha fordítva lett volna, de ugye az óriási kérdés, és akkor az első kérdésem ez lenne, és adj nekünk légy kedves tanácsot, hogy mi van a honvágyas gyerekekkel? A szülőnek meg kell oldani a történetet, anyagilag is esetleg megteheti, hogy táborba adja a gyereket, legyen az 8 éves vagy 12 éves, de nagyon honvágyas a gyerek, sír a gyerek, telefonál, messengereket ír, embert kell faragni belőle, hagyjuk ott, nem megyünk érte, vagy rohanjunk érte, mert lelkileg nehogy megsérüljön az a gyerek.
2: Hát ennél azért egy kicsit bonyolultam, nem lehet ilyen egyszerű választ adni, hiszen az, hogy valaki honvágyas, az is több dologra vezethető vissza. Először is én azt gondolom, hogyha egy olyan táborban van a gyerek, amelyik nagyon jó programokat nyújt a gyerek minden igényét kielégíti, folyamatosan fenntartja a gyerek érdeklődését, akkor egyszerűen a gyereknek ez a honvágy dolog nem annyira fog eszébe jutni. Nyilván vannak olyan gyerekek, akiknek nagyon erős az otthoni kötődésük, a családhoz való kötődésük, nehezebben állják meg egy ilyen közegben a helyüket. Ilyen esetben én azért azt gondolom, hogy nem is erőltetve, de valami fajta motivációt biztosítva a gyereknek, azért érdemes otthagyni a gyereket, nem érdemes kiszakítani, hiszen hogyha kiszakítjuk, akkor azzal pont azt érjük el, hogy megmutatjuk a gyereknek, hogy bármilyen számára kellemetlen helyzetet azonnal ott lehet hagyni. Tehát nem trenírozzuk arra, hogy milyen is valójában az élet. De még egy picit bonyolultabbá téve a dolgot, annak idején mi az úttörő táborokat borzasztóan vártuk, hiszen egy kicsit ilyen ingergazdagabb környezetet tudott nyújtani nekünk, mint az, amit otthon kaptunk, hiszen a szülők dolgoztak, mi meg ilyen nyári kulcsos gyerekként így otthon voltunk. Most viszont azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokszor a szülők azért teszik be inkább egy táborba a gyereket, mert ők maguk nem tudják biztosítani azt, hogy otthon vigyázzanak rá, felügyeljenek rá, és hogy otthon viszont már elképesztő ingergazdag a környezet, hiszen már Xbox van, mindenféle számítógépes játékok vannak, tévéműsorok vannak, hát a mi időnkben még tévéműsor sem volt, hétfőnként nem volt tévéadás. Tehát, hogy igazából egy teljesen másfajta közeg az, ami körülveszi a gyereket, ezért nagyon nehéz ezt eldönteni, de én azt gondolom, hogy nem érdemes mindig hazaugráltatni a gyereket, érdemes kicsit otthagyni és egy kicsit motiválni a gyereket, tehát nem kényszeríteni, hanem motiválni arra, hogy jól érezze ott magát, megvillantani neki azt, hogy ennek milyen előnyei vannak, hogyan támogatjuk mi, mint szülő ebben a gyereket. Tehát meg lehet ennek a pozitív oldalát találni.
1: Uh-huh. Igen, jó, hát nyilván valóban nem lehet elvitatni a nyári táboroknak, vagy egyáltalán a gyermektáboroknak a pozitívumait, akár szociológiailag nézzük, vagy mentálisan. Viszont nagyon sok érdekes témát feldobtál, a kulcsos gyerekek, a kulcsos gyerek fogalma, ugye egy érdekes kérdés, valóban a mi generációnk még kulcsos gyerek volt. Én is úgy emlékszem, hogy a nyarakat a játszótéren töltöttük, egy szál bikiniben, és nem égtünk le. Tehát 6 órát letöltöttünk a játszótéren, és lehetett a napon tartózkodni, és nem égtünk le. Egyébként azért van egyre kevesebb kulcsos gyereket, ami már nincs nyilván. Nem feltétlenül a játszótére se engedik le szinte egyedül a kisebbeket, ahogy minket mondjuk elengedtek 10 vagy 8 vagy 9 évesen. Azért, mert tényleg veszélyesebb a világ, több az autó, más a közlekedés, vagy tényleg nagyon megváltoztak a szülők, sokkal jobban aggódnak, kicsit jobban el kéne engedni a gyereket. Mit gondolsz?
2: Igen, ez mind benne van. Hát csak annyit tudok mondani arra, hogy én alsó tagozatos voltam, amikor mi Szekszárd belvárosában laktunk a Csokonai utcában, és mi az úttesten láptengóztunk. Ez azt jelenti, hogy néha abbahagytuk, amikor jött egy-egy autó. Most nem lehetne az úttesten láptengózni, mert egyet nem tudná rúgni, és azonnal jönne egy autó. Tehát, hogy ilyen különbség van azért az autók sűrűségében, de egyébként a világ is sokkal veszélyesebb, illetve azért az is látszik, hogy már nincsenek meg azok a generációk, akik együtt élnek. Régen azért egy nagymama mondjuk otthon volt, tudott vigyázni az unokára. Manapság viszont azzal, hogy a nyugdíjasoknak az életkorát előrébb hozták, tehát most már 65 évesen lehet nyugdíjba menni, igaz van ez a nők 40, de még így is a nagyszülők dolgoznak, tehát ők nem érnek rá vigyázni az unokákra. És éppen ezért egy kicsit ilyen az az embernek az érzése, hogy a gyereket jobban meg kell kímélni azoktól a veszélyektől, amelyek őt egyébként érhetik. Beadjuk inkább iskolai napközibe, vagy inkább egy táborba, nem nagyon merjük otthon sem hagyni. Ráadásul azt is látjuk, hogy ha egyre élesebbek ezek a fajta szabályok, amelyek így érik a szülőket, nem hagyjuk otthon egyedül a gyereket, nem küldjük el egyedül sehova. Tehát, hogy ezek mind-mind olyan dolgok, amelyeket a felnőttek, hogyha jól megértenek, akkor azt gondolják, hogy a gyereknek a folyamatos felügyeletet kell biztosítani.
1: Uh-huh. Igen, és volt egy másik, amit mondtál, és szintén nagyon érdekes, hogyha esetleg a gyerek otthon van, és ma már otthon olyan értelemben inger gazdag a környezet, hogy tévézhet, netflixezhet, gamerezhet, kütyűzhet, tiktokozhat, facebookozhat, viszont ugye azt szokták mondani, hogy manapság nagyon sok, hát ma már a 70 évesek is fiatal emberek, van Facebookjuk, Instagramjuk, a nagyszülőknek sokszor TikTokjuk is, ők ugyanúgy tekerik ugye a történetet, tehát azt akarjuk, hogy a nyári szünetben azért ne kütyűzzön reggeltől estig a gyerek, plusz még éjszaka is, mert nem kell korán kelni, hát de mi sem tesszük le, vagy a nagyszülők sem teszik le, erre is figyelni kell.
2: Ez egy rossz példa, így van, tehát a gyereket úgy szocializáljuk, hogy mondunk neki dolgokat, illetve személyes példát mutatunk, tehát egy modellkövetéssel szocializáljuk. Ha a gyerek azt látja, hogy mi sándan pörgetjük a telefont, akkor ő is ezt fogja megtanulni egyértelműen. Mindig, amikor megkérdezik, hogy milyen alternatívákat lehet nyújtani a gyereknek, hogy kevesebbet telefonozzon, én pont azt szoktam mondani, hogy ez a szülőnek a feladata, hogy olyan alternatívákat nyújtson a gyereknek, ami érdekesebb, mint az, hogy pörgetem a telefont. Tehát akár az, hogy közös kirándulásokat szervezek, vagy hogy mit tudom én, beszélgetek a gyerekkel, közösen nézek egy sorozatot a gyerekkel. Ezek mind olyan dolgok, amelyeket gyakorlatilag mi magunk a felnőttekkel a gyerek számára produkáljunk.
1: Igen, ami pedig a nyári táborokat illeti, és a nyári táborok kiválasztását illeti, ha már jó elfoglaltságot akarunk a gyereknek, akkor hát nyilván gondolom a gyerekkel azért jó megbeszélni egy bizonyos kor fölött, hogy mihez van kedve, tehát a gyereknek a temperamentumához, az érdeklődéséhez hozzá kell kötni ezt a dolgot.
2: Valóban nagyon sokfajta tábor van, tehát látjuk, hogy a lovas tábortól kezdve az informatikai táboron át a kézilabda, focilabda, kosárlabda, tehát mindenféle sporttáborokon keresztül annyi mindenből tud választani a gyerek, hogy leginkább ez már csak a szülők pénztárcáján múlik, hogy melyikbe tudják elvinni a gyereket, hiszen látjuk, hogy ezek a táborok, a támogatott táboroktól egészen a nem támogatott táborokig nagyon széles spektrumon mozognak, mind az érdeklődésüket, mind pedig az anyagi lehetőségeket tekintve. És hát a szülő kiválasztja, és nyilván a gyerekkel megbeszéli, hogy neki mire van kedve, hova van kedve elmenni, illetve hát nagyon fontos, hogy azok a gyerekek, akik vele együtt mozognak az ő napjaiban, tehát a barátok, haverok, azok hova mennek, hiszen ezért egy ilyen közösségszervezés is, egy közösségépítés is zajlik ezekben a táborokban, és a gyerekek számára általában megnyugtató és biztonságot jelentő, hogy valamik osztálytársuk vagy barátjuk is megy abba a táborba.
1: Igen, és van még egy hát kissé érzékenyebb téma, de nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre, mint pszichológus véleményére. Fél hét után sikerült interjúznom egy alapítvánnyal, az Akáció alapítvánnyal, amely azzal foglalkozik, és azt a célt tűzte ki maga elé, hogy nyári gyermektáborokba eljutasson olyan gyerekeket, akiknek erre nincs lehetőségük. Nem csak egyszerűen rászoruló családok gyerekeiről van szó, hanem konkrétan mély szegénységben élő gyermekekről, vagy nevelő otthonos gyermekekről. Jó magam 10 évig önkénteskedtem egy gyermektáborban, 200 fős tábor, ahol mindig mondjuk a táborozóknak az 5%-a csupán, vagy 10%-a esetleg nevelő otthonos gyermek volt. És másképp öltözködnek, mások a lehetőségeik, más a mobiltelefonjuk, vagy nincs, másként viselkednek egy kicsit, és hát nem egyszerű az átlag gyermeknek elmagyarázni, hogy akkor ő hogyan álljon hozzá ezekhez a gyerekekhez.
2: Így van. De nagyon sokszor ezek pont azért jók, ezek a vegyes táborok, mert hogy megtanulja azt, hogy egy másfajta szemléletmód, egy másfajta gondolkodásmód is van, másfajta életvezetések léteznek. Nagyon sokszor ez arra is jó, hogy talán egy kicsit jobban megbecsüli azt, ami neki van, vagy ami őt érheti. És illetve arra is jó, hogy az elfogadást gyakorolja. Az elfogadás egy nagyon fontos dolog, és azt gondolom, hogy a gyerekek számára ez egy nagyon fontos, hogy olyan gyerekekkel is találkozzanak, akik teljesen más életmódból és teljesen más közösségből érkeznek.
1: Igen, egyébként ezt szokták mondani óvodai és iskolás csoportokra is, hogy örüljünk annak, hogyha sokféle gyermek van, pontosan ezért, mert hogyha majd kikerül a gyermek a nagyvilágba, vagy felnőve, ott is sokféle emberrel fog találkozni, tehát nem lehet leszűkíteni egy bizonyos közegre a környezetét a gyereknek, mert hát meg kell tanulnia ezt a dolgot kezelni.
2: Igen, és a gyerek szocializációja szempontjából az ingergazdag környezet az mindig nagyon fontos. És nyilván az ingergazdag környezet nem az otthoni körülmények között fogja érni, hanem leginkább abból származik, hogy sokfelé megy, sokfelé jár, sokféle emberrel találkozik, sokféle kommunikációs aktusba kerül bele, és mindezek fogják azt elérni, hogy a látóköre kiszélesedik, elfogadóbb lesz, toleránsabb lesz, és hogy egyáltalán tudja, hogy hogyan kell kommunikálni az emberekkel. Tehát a mai fiatalok esetében azt is látom, hogy nagyon nagy nehézséget okoz számukra a verbális kommunikáció. Tehát irogatnak egymásnak, üzeneteket küldenek, de valahogy a verbalitás egy kicsit elveszik, kevesebb lesz a szó, vagy kisebb lesz a szókincsük is, nehezebben fogalmazzák meg a saját érzéseiket és gondolataikat, és egy-egy ilyen tábor is nagyon fontos tud ebből a szempontból lenni, ebből az aspektusból, hogy mégiscsak rákényszerül arra, hogy a többiekkel beszélgessen, megfogalmazza a gondolatait, mások gondolatait meghallja, értelmezni tudja. Tehát ezek nagyon jó intellektuális kihívások is ezek a táborok.
1: Igen, de ha meg esetleg beszél a gyerek, és élménybeszámolót tart, ugye ma már ott van a mobiltelefon, mint kommunikációs eszköz, és akár napközis táborokból is naponta többször csetelnek a gyerekek a szülőkkel, hogy most mit csináltok, de jó, jaj, de jó, ide mentek, oda mentek, stb. És amikor a gyerek azt mondja, vagy akár azzal jön haza, hogy jaj, képzeld anya, hát van egy olyan gyerek a táboron, hát ezt csinálja meg, azt csinálja meg, én meg, milyen, meg durva, meg nem tudom én, és akkor a szülőként, mi szülőként ugye gyakran képesek vagyunk úgy reagálni, hogy fú, hát ez felháborító, ez borzasztó, hát ez, hát na majd én beszélek, szóljanak, hogy holnap már ne is hozzák azt a gyereket, miközben ugye sokszor azt szokták mondani, hogy például az a gyerek bántalmazó, akit otthon is bántalmaznak, tehát hogy nem a probléma gyökerét keressük, és sokszor mi sem úgy reagálunk szülőként, ahogy esetleg jó lenne, hogy figyelj, nézzük csak meg, ki ez a kis gyerek, honnan jött? Mi a problémája?
2: Igen, pontosan, ez nagyon fontos, amit mondasz, hogy megértessük ezt a gyerekkel, hogy más kultúrából, más háttérből, más gondolkodásmódból is érkeznek gyerekek, és azt gondolom, hogy probléma az, amikor mi szülőként próbálunk megoldani egy helyzetet a gyerek helyett, hiszen elveszük a gyereknek azt a gyerektől azt a lehetőséget, hogy ő maga fundálja ki azt, hogy hogyan kell megoldani ezt a szituációt. Ha mindig mindent elintézünk helyette, sosem tanulja meg elintézni saját magának. Tehát én azt gondolom, hogy érdemes a gyerekkel beszélgetni magáról a problémáról, elmondani a mi álláspontunkat, megkérdezni, hogy ő mit gondol ebben a helyzetben, de nem nekünk intézkedni, hanem hagyni, hogy valamilyen szinten ő egy picit ilyen autonóm módon intézze a dolgait, hogy rátanuljon arra, hogy majd felnőttként is kiálljon magáért, elintézze a dolgait, és hogy egy kicsit aktívabb és ambiciózusabb legyen a saját életvezetésében.
1: Hú, de nehéz dolgot mondtál most. Nagyon, nagyon nehéz feladatot adtál nekünk szülőknek, hogy hagyjuk egy kicsit a gyereket önállóan, hogy intézzel akár a konfliktusokat. Ez nagyon nehéz, ez nap mint nap az iskolában vagy az óvodában is. Tehát a szülő intézkedni akar, a szülő bemegy, a szülő mondja. Nagyon sok pedagógus panaszkodik, főleg, hogy a kommunikációs csatornák ugye lehetőségei megnyíltak, ugye a szülők ma már messengeren a tanítónéninek óra közben is simán megírják, hogyha nekik valami problémájuk van, meg éjszaka is.
2: Így van, de nem jó feltétlenül lesz megtenni. Nyilván az ember egy idő után ki akar állni a gyerekért, és rendezni akarja a gyerek sorsát, de nagyon sokszor ez pont kontraproduktívá válik annak a tekintetében, hogy a gyermek majd nem fogja tudni megoldani. Hát gondoljunk bele, hogyha minden nap megkötjük a gyerek cipőjét, ő hogyan fogja megtanulni a cipőkötést?
1: Ja, hát igen. Tehát valahol meg kell húznunk a határt, és hagyni kell önállóan a gyereket rendezkedni, intézkedni, és nyári táborozni. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és tudtunk egy picit erről beszélni. Tényleg nagyon sok aspektusból.
2: Én köszönöm a meghívást.
1: Meg lehet ezt közelíteni, de még ne tedd le a telefont, még egy utolsó kérdést hadd tegyek fel, hogyha van időd. Négyféle tábort mondok neked, ha most gyerek lennél, melyik táborba mennél, nagyon kíváncsi vagyok. Lovas tábor, ezt lehet, hogy az előbb említetted is, informatikai tábor, angol tábor, vagy strandolós tábor?
2: Ugyan nehéz kérdést tettél föl. Hát a lovas tábor az szerintem megélni azt, hogy az ember szinte egyé válik egy állattal, és hogy egész nap együtt vannak és gondoskodik róla, ez szerintem ez egy hatalmas élmény. Ezt minden gyerek imádja, én azt gondolom, sőt, hogyha valamilyen állattól való félelme van, egy lovas tábor tökéletes arra, hogy megoldja. Az informatikai tábornak az előnye ugye az, hogy gyakorlatilag az informatika annyira áthatja a mindennapi életünket, hogyha ezt meg tudjuk tanulni, elmélyíteni, és akkor a saját életünket tudjuk megkönnyíteni. Hát a vizes tábor az egy csoda. Hát a vízben lubickolni, pancsolni, úszni, fürdeni, hát az embernek nagy része vízi lény és imádja. Tehát én azt gondolom, hogy ez is nagyon jó, és elfelejtettem, hogy mi is volt a negyedik.
1: Nyelvi tábor mondjuk, tehát egy
2: angol. Valószínűleg azért felejtettem, mert az érdekelne a legkevésbé, viszont ha egy nyelvi tábor van, akkor az pedig azt szokták mondani, hogy ahány nyelvet tudsz, annyiféle ember vagy. Én mindegyikbe elmennék, de ha ezek közül választhatnék gyerekként, talán leginkább ez a lovas tábor dolog érdekelne.
1: Aha, és egy utolsó kérdés, a te gyerekeid táboroznak-e? Vagy...
2: Kosárlabda táborban, igen. Kosároznak és kosárlabda táborban.
1: Nagyon jó, igen, ez is. Kajakkenu táborok, kosárlabda, foci táborok, minden ilyesmi is van valóban. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és én azt kívánom a szülőknek, hogy így tudjanak tekinteni a nyári táborozási lehetőségekre, mindennek csak a pozitívumát soroltat fel, és most így az utolsó két percben, és hát így kell ehhez hozzáállni. Köszönöm, hogy itt voltál. Jó munkát.
2: Én köszönöm a meghívást, minden jót.
1: Kitanics Márka pszichológussal beszélgettem, és egy picit más aspektusból közelítettük meg a nyári táborok lehetőségeit, viszont még folytatjuk egy utolsó táborral, tábor lehetőséggel. Ezen a nyáron is lesz életképes színjátszó tábor Harmad Gabi kolléganőnk vezetésével és szervezésében. Gabival fogok hamarosan beszélgetni.
0: A Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: A Paks 2 atomerőmű 5. blokki nukleáris szigetének közös alaplemeze, amelynek kivitelezése februárban indult az első betonöntéssel, nem egyszerre készül el. Ezt nehéz is volna kivitelezni, tekintettel a terület hatalmas méretére, az előkészítés összetettségére és az alaplemez átlagosan mintegy 3 méternyi vastagságára. A feladat hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében kisebb-nagyobb szekciókra osztották fel a területet. Ezekben a szekciókban mindenek előtt a vízszigetelést és földelőhálót is magába foglaló szerelőbeton készül el, egyes területeken akár másfél méter vastagságban. Ezt követi a vasszerelés, majd a szerelvények beépítése, a zsaluzás, végül folyamatos minőségellenőrzés mellett laboratóriumi vizsgálattal igazolt minőségű, speciális betonnal öntik ki az egyes kockákat. A folyamat végén a beton szilárdulását és hőmérsékletét műszerek segítségével monitorozzák.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
3: A Zöldfa utca felújításának és a Sebestyén utca felújításának volt egy lakossági fóruma nemrég, arról, hogy most meg fog újulni az utca. Igen, ám, te mondta, hogy hát ezt már egyszer átéltük, ugyanis 2018-ban ez a fórum már meg volt tartva, és 2018-ban a Fidesz indította el ezt a beruházást, a tervezést, mindent, majd aztán 2019-ben voltak választások, Mezősi Árpád megnyerte azt a körzetet, és valahogy egészen mostanáig nem történt előrelépés a kivitelezésben. És hát ugye ő ezt így mondta, hogy mindenki dönts el, hogy vajon ez miért történt, nyilván én ezt most nem akarok senkit vádolni, de csak tételezzük fel, hogyha azért nem kivitelezték, vagy nem csinálták meg magát a beruházást, mert hogy a másik oldal nyert az adott körzetben, akkor azért ez úgy felveti bennem azt a kérdést, hogy nem hűtlen kezelés amúgy az, hogyha megterveztetsz valamit, és tudjuk, hogy a terveknek van egy lejárati határideje, tehát hogyha az lejár, nem csinálod meg, akkor újat kell csinálni. Tehát nekem, mint adófizetőnek, az nekem több pénzbe kerül, akkor kétszer annyiba, sőt lehet, hogy még többször annyiba. Tehát azért, mint adófizető, ezen kiakadhatok.
4: És akkor ilyenkor mondják, hogy a politikusnak nincs más felelőssége, mint a politikai felelősség, és ezt látjuk is.
5: Igen, és hogyha
4: szóval mered, én nem értek egyébként.
5: Szóval mered tenni, akkor ez politikai támadás.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. És most vissza a Paks FM slágereihez és az élesztőhöz.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Hát nyár van, Rózsa Magditól, illetve Rózsa Magdival szabadon. Nyár van, bár a nyári szünet az igazán majd pénteken délután tör ki, vége lesz a sulinak, és indulnak a nyári táboroztatási lehetőségek is, és azt ígértem, hogy egy utolsó nyári táborral még ma reggel foglalkozzunk. Itt van velem Marmad Gabi kolléganőm, jó reggelt, szia!
2: Hello, jó reggelt!
1: Itt vagy velünk, és hát azt ígértük, hogy az életképes színjátszó táborról lesz szó, mert hogy idén is megszervezed a tavalyi nagy siker után, bár azért mondtál nekem olyat, hogy lehet, hogy kevesebb gyerekkel, ezt majd még meglátod.
2: Igen, ezzel még törpölök. Nem, egyébként csak azért, mert hát tavaly ugye maximum 12 gyereket vállalok, többet nem, tehát ez tavaly is így volt, viszont tavaly egy fiú volt, és a többiek lányok voltak, most viszont nagyon sok fiú jelentkezett nekem, nagy meglepetésen, egyébként örülök is neki, mert nagyon nehéz például így azt vettem észre, hogy a drámába a fiúkat beszervezni, és ennek örülök is, de azért egy kicsit úgy tartok is, hogy fiúkat, sokan.
1: Igen, de egyébként ez tényleg meglepő, mert én is azt gondolom, hogy színjátszó táborba is inkább elsősorban lányok mennek, mint ahogy állítólag lovas táborba is. Egyébként gondolkodtam azon, és ezt mondtam neked szerintem tegnap vagy tegnap előtt, hogy lehet, hogy veled nem is a táborokról kéne már beszélni, meg a színjátszó táborról, hanem arról, hogy a tábor után mit ajánlasz, milyen wellness és kikapcsolódási lehetőséget annak, aki végig csinál csak 5 napot egyedül, vagy akár tényleg csak egyetlen egy segítséggel, gyerekekkel, azért ez meló.
2: Hát ja, az biztos. Szóval nekem is ez a tavalyi ugye az első volt, és azért sok tanulsága volt, hiszen nem csináltam még soha ilyet, és tényleg, amikor reggel, hát 7:30-tól ugye 4-ig igazából számolom a gyerekeket, hogy megvan-e mind, meg hasonló, azért az igen, egy kicsit kivesz az emberből, de utána azért én nem azt éreztem, hogy én most akkor 3 hétig el kell, hogy vonuljak a világtól, és csöndben, nem tudom én, valahol így wellnessezni, vagy nem tudom.
1: Magad csöndben magadhoz tér, igen. Július 27-e és 31-e között lesz az életképes színjátszótábor itt Pakson, napközis táborról van szó, kimondottan 8 és 14 éves korú gyerekeknek hirdetted meg idén is. Na mesélj, mi várható, mit tervezel?
2: Hát ugye mindenképpen ennek a tábornak az egyik fő célja az, hogy különböző szituációkat, amiben a gyerekek belekerülhetnek. Ez most lehet, szólhat a félelmeikről, a rémálmaikról, a nem tudom én, az iskolai élethelyzetekről, ami érheti őket, akár az, hogy mondjuk csúfolják őket, vagy, de lehet otthoni élethelyzet is, egy válás, egy bármi, ami szembe jöhet velük, tehát ezeket az élethelyzeteket a tanítási dráma eszközével dolgozzuk fel játékos formában, úgyhogy ők igazából ezt nem tudják, hogy erről szól a történet, nem tudják, hogy ők olyan helyzeteket oldanak meg, ami egyébként simán szembe jöhet velük a való életben is, de mégis őnekik reagálni kell rá, meg kell oldani a szituáción belül azt a feladatot valahogy, és reflektálni kell, úgyhogy ez az egyik fő vonala ennek az egésznek. Emellett vannak különböző játékos koncentrációt, memóriát, odafigyelést, kreativitást fejlesztő feladatok, játékos feladatok, ami szintén tehát nagyon sokat nevetünk, ezt el kell, hogy mondjam, hogy tényleg azért a tábornak a nagy része az móka kacagás, mert nagyon cukik, nagyon kreatívak a gyerekek, és egymáson is nagyon jókat nevetnek az egymás megoldásain, meg tényleg így én is így kívülről, amikor nézem, akkor nagyon szórakoztató, ahogy játszanak és csinálják. Aztán ezen kívül, hát természetesen a július közepén már valószínűleg, vagy július végén valószínűleg borzasztóan meleg lesz, úgyhogy strandot is beterveztem, hogy oda is menjünk. Egyébként ez a legnagyobb kihívás, tehát a strandon a strandon szemmel tartani a gyerekeket, ez a legnagyobb kihívás. És hát ezen kívül van egy olyan tervem, és úgy néz ki, hogy ez is majd meg fog valósulni, hogy bemegyünk a rendőrkapitányságra, és ott volt kollégáimmal is egy kicsit játszunk, és tehát a dráma segítségével egy kis bűn és baleset megelőzési tippeket adunk a gyerekeknek, de úgy, hogy bevonjuk a rendőröket is ebbe a kis drámajátékban.
1: Na várjál, ez nagyon izgalmasan hangzik. Azért annyit elárulok a hallgatóknak, hogy nekem ezt már pedzegetted tegnap, vagy nem is tudom, mikor beszéltünk, hogy mondtad, hogy van egy ilyen ötleted, de ezt megbeszélted már velük?
2: Persze.
1: És nyitottak már voltak?
2: Nyitottak, hát igen.
1: De mégis igen. Hogy akarod be? Tehát a rendőrnek is játszania hát kell?
2: Igen. Vannak nekem olyan szituációk, amiben kifejezetten szerepel a rendőr, és hát akkor miért ne legyen a rendőr egy igazi rendőr?
1: Mit egy igazoltatás, vagy biciklivel, rollerrel közlekedik egy kisgyerek?
2: Például, hát vagy például mondjuk, mit tudom én, egy-két személyes autóban négyen utaznak, nincs bekötve a biztonsági öv, és a rendőr igazoltat. És ez egy szituáció, amiben és természetesen bírságolni akar, de hát ki akarják dumálni magukat az autóban ülők, és hát akkor nyilván a rendőr lesz a rendőr, a gyerekek pedig azok, akik ülnek szabálytalanul közlekednek az autóban, hogyan lehet, hogyan próbálják meg kidumálni magukat, de utána természetesen át lehet beszélni azt, hogy a biztonsági övet be kell kötni, hogy az autóba ahány fő fér, annyian utazhatnak, nyilván nem utazhatsz a csomagtartóba, meg nem tudsz, szóval, hogy egy csomó mindent át lehet egy ilyen szituáción keresztül beszélni, de szerintem élményszerűvé teszi az, hogyha mondjuk egy egyenruhás benne van ebben, és játszik.
1: Hát hallod, egy táborban, vagy egy táborral, akár egy rendőrségi látogatás így, hogy még szituációs játék is lesz, óriási. Egyébként azon gondolkodtam, hogy ez tényleg óriási ötlet. Tulajdonképpen kitalálhatnám minden napra egy ilyen szituációt, és elmehetnétek, nem tudom, étterembe, egy pincét megkérni, vagy nem tudom, vagy egy híres embert megkeresni azzal, hogy...
2: Igen.
1: Nagyon
2: nem, hát egyébként nyilván itt azért alapvetően a bűn és baleset megelőzésen lesz a hangsúly, mert ugye a Paksi rendőrkapitányság is folyamatosan csinálja ezeket a bűn és baleset megelőzési előadásait, különböző tehát dolgokat ugye a gyerekek kipróbálhatnak, ilyen a drogszemüveg, meg az alkoholos, meg a nem tudom én, ezt ugye mindig csinálják, és én úgy gondoltam, hogy így a nyár kapcsán is vannak olyan témák, amik érdekesek, és mivel sok fiú van, és innen jött egyébként az én ötletem, hogy lehet, hogy akkor egy ilyen rendőrségi látogatás, ez egy tök jó kis érdekes program lehet a srácoknak, hogy hát sok a fiú jelentkező, úgyhogy...
1: Tök jó.
2: Igazából ezért, de hát akkor gondoltam, hogy valahogy hozzuk össze egy kicsit azt a drámával ezt is, és akkor így jött az ötlet, igen, beszéltem velük, és nagyon cukik voltak, tök nyitottak.
1: Egyébként, hogyha fel kéne idézni, vagy idézned egy jó sztorit a tavalyi táborodból, akkor eszedbe jut valami?
2: Hát például az, hogy van egy játék, Alszik a város a cím, és én hát gondoltam, hogy jó, egy kört játszunk belőle, na most ez az egy kör, ez lett 3,5 óra, tehát amúgy 10 perc alatt le lehet játszani egy kört, de hogy annyira tetszett a gyerekeknek, hogy még csináljuk, és akkor hát 3,5 órát játszottunk ezzel a játékkal, megállás nélkül gyakorlatilag, úgyhogy ez volt az egyik ilyen legemlékezetesebb, hogy nem gondoltam, hogy ez ennyire betalál, de nagyon-nagyon élvezték.
1: Igen, tehát amikor a táborban eltervezel valamit, és borítja a programot, mert valamivel más, valami más viszi el a fókuszt. Egyébként mit élveztek a legjobban szerinted a te gyerekeid a tavalyi táborban?
2: Hát azt gondolom, hogy Érdekes volt, délelőttönként nagyon jól lehetett velük a drámajátékokat csinálni, meg ezeket a szituációkat, de délelőtt alatt el is fáradtak benne, és akkor utána igazából a strand az nagyon dobta nekik. Illetve hát ugye voltunk a rádióba is, és azt is nagyon élvezték, mert hogy föl, és most is szeretnénk menni, ezt már mondtam neked is, hogy ugye fölvettünk, fölkonferálhattak egy kedvenc számot, és azt utána leadtuk a műsorban, és ezt baromira élvezték ezt is. Szóval igazából nem tudnék nagyon kiválasztani olyat, ami a legek legje. Mindegyik programelem, mert én úgy vettem észre, hogy élvezték. Annyi, hogy mindegyiknek megvolt a lejárati ideje, és tényleg az volt, hogy mondjuk drámázni egy délelőttön keresztül, tök simán 3-3,5 órán keresztül lehet velük, de utána délutána már nem szabad ugyanazt a programot betenni, hogy akkor megint drámajátékok, mert látom, hogy akkor addigra elfáradtak.
1: Uh-huh. Hát minden esetre a rádióban nagyon várjuk idén őket, szintén, és hát ami pedig azt illeti, hogy akkor mi tetszett nekik a legjobban, hát hallod, hát pont arra gondoltam, hogy most azt fogod mondani, hogy a strand tetszett a legjobban, amikor Gabi nénit kiadva lebuktak a víz alá, és te nem találtad őket, akkor, és tényleg azt mondod, hogy azért a strandod, igen, hát a strandra valami önkéntest vigyél még magad, a hármat.
2: Ja.
1: Jól van, oké. Okay. Na, Gabi, köszi, hogy itt voltál, tehát életképes színjátszótobar tábor. Egyébként ugye több tábort bemutattunk ma reggel, és nem feltétlen azzal a céllal, mert voltak olyan táborvezetők, akikkel úgy beszélgettem, hogy már telve van a tábor, és ezek mind paksi és helyi táborok, tehát nem feltétlen az volt a cél, hogy még gyarapítsuk a táborba érkezők sorát, de egyébként van még hely a táborodban?
2: Hát most egyelőre maximum 1-2, több nem, mert ahogy mondtam neked, itt most törpölök azon, hogy lejjebb vigyem-e a létszámot a jelentkező összetételére tekintettel, vagy se. 1-2 még talán belefér, de igazából már így is jók vagyunk, tehát hogyha nem is jönne senki, akkor is teljesen jó létszámban vagyunk, úgyhogy, de ha valaki szeretne, nyugodtan érdeklődjön.
1: Oké. Na, Gabi, nagyon köszi, hogy itt voltál, és hát a hírekben úgyis hallunk téged, aztán holnap reggel meg veled élesztő. Tényleg, mi lesz holnap az élesztőben? Meg se néztem.
2: Sok minden. Jó, holnap akkor reggel az élesztőben? Mindjárt összeszedem a gondolatot, mert biztos, hogy beszélgetni fogok a Babits Mihály Kulturális Központnak az igazgatójával. Aztán érkeznek hozzám a PSE teniszesei, az is tuti biztos, mert hogy őnekik is nagyon szép eredményeik vannak. És várjál csak.
1: Jaj, az Ase vízi nyílt napról
2: lesz. És az Ase vízi nyílt nap, így van, annak meg az meg hát nagyon jól sikerült, úgyhogy a Kovács Antival és a Tóth Marcival beszélgetünk róla, a tapasztalataikról, illetve arról, hogy akkor hogyan tovább.
1: Igen, és szintén nyári téma, mert hogy annyira jól sikerült ott ez a beach történet, amit a túloldalon berendeztek, ugye, oda lehetett átövezni, hogy szerintem ők nem csak azért jönnek, hogy egy kicsit átbeszéljük, hogy de jól sikerült, esetleg vannak hosszú távú terveik ezzel a programmal, hát, vagy hasonlóval.
2: Reméljük, okay. Tényleg nagyon hangulatos volt.
1: Na. Gabi, nagyon köszi, szia-szia!
2: Szia-szia, hello! Élesztő!
0: A Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
3: Emlékszel még arra az estére, amikor egyetlen dal elég volt ahhoz, hogy mindenki együtt énekeljen? Amikor vacsora után senki sem sietett haza, mert a zene, a barátok és a jó kedv maradásra bírták? Tarts velünk ezen a héten is, mert a Paks FM játékában most egy ilyen estét nyerhetsz. Június 19-én pénteken svédasztalos vacsora és bál az Energy Restaurantban. Finom falatok, korlátlan sör és borfogyasztás és azok a dallamok, amelyeket generációk óta együtt éneklünk. A jó hangulatról Horváth Csaba gondoskodik. Figyeld játékainkat, válaszolj helyesen kérdéseinkre és nyerd meg a páros belépőt az Energy Restaurant jóvoltából. Mert vannak esték, amelyek másnap véget érnek, és vannak esték, amelyekből örök emlék lesz.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Nincs túlélője az amerikai légierő B-52-es nehéz bombázóját ért kaliforniai szerencsétlenségnek, közölte az amerikai hadsereg, adta hírül az MTI. A Dél-Kaliforniában működő Edwards légitámaszpont közleménye szerint a gép fedélzetén 8 ember tartózkodott, a katasztrófát nem élte túl senki. Az első bejelentés arról szólt, hogy a B-52-es Stratofortress nem sokkal a felszállást követően, míg a támaszpont területén a kifutó pályán csapódott a földnek helyi idő szerint a késő délutáni órákban. A balesetről megjelent légi felvételek szerint a jármű szinte teljesen megsemmisült, lezuhanásának helyén tűz keletkezett és nagy területen felperzselte a kifutó pálya melletti füvet. Nem szeretnék kisajátítani, birtokolni és sajátjukká tenni sem 1956, sem 1989 történetét, mondta Magyar Péter.

0: Miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A kormányfő felszólalásában hangsúlyoztam, nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók. Nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, hiszen éppen az a csodálatos ezekben a napokban, hogy az egész nemzet napjai voltak. Magyar Péter kifejtette, 1956. október 23-án és 1989. június 16-án a magyar fiatalok azt üzenték a szüleik generációjának, hogy nemet mondanak azokra az évekre, évtizedekre, amelyek az ő életük kereteit adták. Bátor és egyben naív ígéretet tettek a következő generációnak arra, hogy mostantól minden más lesz. Nem az ő hibájuk, hogy az ígéretük nem, vagy csak részben valósulhatott meg, fűzte hozzá a miniszterelnök. Féltávon túl van a 6-os blokki munkagödör mélyítése, adta hírül a Paks 2 Atomerőmű ZRT a honlapján. Mint írják, talajmarók, lánctalpas kotrógépek, dózerek és teherautók dolgoznak a 150 méter széles és 190 méter hosszú, 23 méter mély 6-os blokki munkagödör kialakításán. A hozzávetőleg 500 000 köbméternyi földmennyiség több mint felét már kiemelték. A talaj kiemeléssel párhuzamosan zajlik az úgynevezett összemetsző cölöp falak horgonyozása és a végleges kerítés kiépítése. A munkák során az 5-ös blokkon szerzett tapasztalatokat felhasználva optimalizálták a folyamatokat, növelve a hatékonyságot, a munka minőségét és nem utolsó sorban a munkabiztonságot. Az építési területen geodéziai és geotechnikai monitoring rendszer is üzemel, amelyekkel ideje korán észlelhetők a kivitelezés során fellépő esetleges hatások. A föld kiemelése ütemterv szerint halad, a munkálatokat az Országos Atomenergia Hivatal helyszíni szemlék keretében rendszeresen ellenőrzi. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság és a Szekszárdi Kutatómentő Egyesület vezetői egyeztetést tartottak annak érdekében, hogy tovább erősítsék az eltűnt személyek felkutatásában végzett közös munkát, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrség a közösségi oldalán. A bejegyzés szerint a két szervezet már 9 éve működik együtt, melynek célja kezdettől fogva az, hogy a rendőrség és a kutatómentők összehangoltan, gyorsan és hatékonyan tudjanak segítséget nyújtani az eltűnt személyek felkutatása során. A napokban megtartott megbeszélésen dr. Hablicsek Nikoletta rendőr ezredes, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, az érintett szakterületek rendőri vezetői és a Szekszárdi Kutatómentő Egyesület képviselői találkoztak. A résztvevők áttekintették az elmúlt évek tapasztalatait, értékelték az eddigi közös munkát, valamint meghatározták a jövőbeni célokat és fejlesztési irányokat. Az egyeztetés végén a főkapitány megköszönte a partnerek önzetlen együttműködését, kiemelte, hogy az elmúlt évek eredményei egyértelműen bizonyítják a két szervezet közötti kapcsolat jelentőségét. Hangsúlyozta, hogy a jövőben is fontos szerepe lesz a jól szervezett, összehangolt közös munkának az eltűnt személyek mielőbbi megtalálása érdekében.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Élesztő. Élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: FM reggeli ébresztő műsora.
1: A jó kis ocsomacsó után 9 óra 9 perc van, és most már igazán nem tudom, hogy esik, vagy fog esni, de Vivi,
2: nem.
1: Nyári ruhába jöttél.
2: Gondolkoztam, hogy föltettem egy ilyen hosszabb nadrágot, de ez is egy ilyen lenes nadrág, szóval nem a...
1: Ah, csak egy rossz tréfa volt.
2: És akkor így ránéztem az időre, 28 fok, biztos, hogy nem.
1: Igen, bocsánat.
2: Meggyulladunk.
1: Rosszul mondtam, nem nyári ruhában érkezett, Vivi, hanem kánikula ruhában.
2: Kánikula ruhában.
1: Igen. Igen. Nagyon jól csináltad, lesz 30 fok, semmi vész, hétvégén meg 40, úgyhogy jók lesznek az esküvőid.
2: Jók, nem is tudom, mit vegyek föl. Ugye a kocsiba, hál' Isten, ugye, hogy megyek, azért a klíma működőképes, úgyhogy...
1: Ott még túlélem.
2: Hát volt olyan, tavaly a legmelegebb napon, így olyan 39 fokos melegben tartottam szertartást, és egy ilyen zöld nyári ruha volt szintén rajtam, egy ilyen csinosabb ruha, ugye szertartás miatt, és éreztem, hogy folyik le a lábam között. És tudod, annyira kellemetlen volt, mondom, nehogy, mert asztal mögött álltam, szóval nem, de mondom, ezt valaki látná, azt hiszik, hogy éppen pisilek, vagy nem tudom. Brutál. Annyira meleg volt, hogy így a bajszom alatt, a haja, így hátul, és így utána, hogy benyúltam ide hátra a hajamhoz, a nyakomnál, a tarkomnál, és így mintha hajat mostam volna.
1: Igen, igen.
2: Úgyhogy, Isten, igen. És mondom, hát ez igen. Van, de mindenki így nézett ki, szóval, hogy nem volt kellemetlen, mert mindenki ilyen kinézettel, lefolyt fejjel, és mindennel élvezte a napot. Zseniális.
1: De egyébként az ilyen esküvőkön a vőlegényt sajnálom a legjobban. Ja, tehát én. Ahogy nekik be... Tehát az, hogy mindig mondom a Tamásnak is, hogy annyira sajnálok benneteket, hogy rengeteg olyan szituáció van, hogy hát nektek 40 fokban is föl kell venni a zoknit és a cipőt. Ez meg olyan hülesség, nem?
2: Akár, hát az
1: nem lehetne ezen változtatni? Tehát olyan
2: pont voltunk hétvégén Pesten, és a férjem mindig csinál egy olyan bevásárlást maga, hogy éppen leszelektált a ruháit, és akkor kellenek újak. De nagyon nehezen veszem rá mindig, hogy menjünk már, és vegyünk már, és rendeljünk már, vagy bármi, de neki föl kell mindig próbálni, hogy milyen. És én olyan vagyok, mint a Richard Gere a Pretty Woman-ben, vagy ott ott szaladgálok, ő van a szépen, mert én egyébként ezt nagyon élvezem, és én magamnak ebből semmit nem vettem, csak neki ott szaladgáltam, hogy jó, akkor emmes, jó, elles, trululululul, és ugye ilyen nyári ingek, ez a lenink, meg nem tudom, ilyeneket nézelőttünk, meg vásároltunk, és ezt mondtam, mondom, milyen rossz az, most nekik például az erőműben nem nagyon lehet rövid nadrágba szaladgálni, meg milyen, hogy néz az ki egyébként, hogy egy komoly úriember, és akkor ott rövid nadrágba, meg nem tudom, papucsba esetleg, tehát értem az, hogy nem lehet, de közben meg hülyén is néz ki azért.
1: Közben meg klímaváltozás
2: van. Igen, közben meg klímaváltozás van, és meggyulladsz a minden. Igen. Szóval nagyon nehéz ez, és nekem is az, hogy azért nyilván az esküvőkön tudok ruhába menni, de azért nem kivágott, tehát nekem is vannak olyan ruháim, ami inkább így nyakig bezárt, és térd alá ér, vagy nem tudom, hát nyilván ilyeneket vehetek föl, nem lehet kivágott egy ruha, vagy bármi, vagy rövid esetlegesen, de volt egyszer egy mennyasszonyom, nagyon cuki volt, és írta, hogy nagyon meleg lesz, és így Vivi, bármibe jöhet.
1: Felhatalmazták az összes esztelőt. Egyébként nem is tudom, szerintem valahogy meg lehetne ennek találni a módját. A múltkor nem tudom kinek, szerintem érdekes, mondom, nem tudom miért pont a Levivel beszélgettünk esküvőkről, vagy nem tudom, hogy, de szerintem neki említettem, nem veled voltam akkor aznap reggel, hogy életem egyik legszebb esküvője, amit láttam. Az, sajnos nem az enyém volt, amit egyetlen. Az a Dunaparton volt, képzeld el, és a mennyasszony és a vőlegény, pedig nem volt az a 40 fokos hőség, de azért nyár közepe, és hát mezítláb voltunk, jó, mert ugye a homokos parton, és hogy akkor a vőlegény, csak hogy a zokni cipő történetről, egy barna nadrágban volt, fehéringben, hosszú nadrág, hosszú ing, de a nadrág szára fel volt lábszáig hajtva, mezítláb volt, igen. Ő is, a mennyasszony is, akkor a fehér ing is fel volt, igen. Tehát annyira stílus stílusosak, annyira egyébként csinosak voltak.
2: Tehát, ezt akartam
1: mondani. Nem lehetne valamit kitalálni szegény vőlegényeknek?
2: Most már nem az a módi, hogy tudod, ez a tipikus vőlegény öltöny, ugye van, igen, ez a megnevezés, igen, hogy igen, még mellény, még nem tudom, minden is van rajta. Nagyon-nagyon ritka az.
1: Mellény is.
2: Ez a mellény, nyakkendő, igen, nem tudom, összeszorítva nyaknál, meg igen, nem tudom. Például nálunk adna az esküvőnkön, Lőrincen egy teljesen átlag öltöny volt, bementünk itt a Levádba, vett egy öltöny, de hogy
1: ő... De nem hordta.
2: Azóta sem volt, tudod rajta. Nem, de hogy annyira jó volt maga az anyaga is, meg nem, ja, hogy egyszerűen nem kellett utána, hogy vagy levette, fölvettem, de nem volt alatta mondjuk mellény, egy nagyon jó kis inget is választott magának, szóval mi ezt már így elhagytuk, ezeket a hagyományokat, és szerintem a sok vőlegény hagyja el, és ezek nagyon jó dolgok, amit mondtál is, hogy uh-huh, egy nyári hangulatú esküvőn, hát milyen jól néz már ki az, hogy a vőlegény is egy picit feltűrt ingbe, főleg ezek a jó kis fehér ingek, tök jól néznek ki uh-huh, egy parton, vagy egy barna nadrág, ugye igen, ez az ilyen barna, szóval hogy ez a homokbarna nadrág.
1: Ja, figyelj, én a pajtában is lehetom képzelni, hogy ott a pázsiton mezitlen. Ez itt belelép egy méhecskébe.
2: Igen, ez inkább a Duna parti, vagy maga a parti beach hangulat. Igen. Jó, okay. Hát mondjuk milyen jól néz neki ugye most, hogy annyira len van a Duna sajnos, ja, és ott a csónakháznál a másik oldalon milyen jól néz neki.
1: Igen, ott pont az előbb a 9 órási hírek igen, előtt Gabival emlegettük ezt a beach partit, mert igen, hogy holnap az élesztőbe jönnek a szervezők, Kovács Antiék, és valami olyasmit mondtak, hogy hát valamit majd így mondanak, meg bejelentenek ezzel kapcsolatban, tehát lehetséges, hogy lesz valami folytatás ennek a dolognak.
2: Nagyon jó dolgok, de hát ez maga az esküvő téma, csak ez ugye időjárás függő minden. Tehát nekem volt olyan esküvőm, ami a Lupa Beach-en történt. Pontosan ez volt, hogy mezitláb, egy ilyen nagyon könnyed kis kék ruhácskában voltam, ilyen szatén ruhácskában, a mennyasszony is egy szép kis ruhában, a vőlegény is, tehát hogy mindenki egy ilyen nagyon kis könnyed ruhába, majd elkezdett szakadni az eső, úgyhogy bent tartottuk a szertartást, és tudod, így álltunk, hogy... Most uh-huh, kint is lehettünk volna tök ott jó, a Dunaparton, igen, ezért is ugye lett a
1: tök jó volt a helyszín.
2: Igen. Igen, és akkor egy benti, most úgymond a kilátás, hogy egy üvegfal volt, szóval a Duna látszódott, de mégis annyira sajnáltam a párt, hogy nagyon sokszor van ilyen, hogy te eltervezel nyilván valamit, hogy mit szeretnél, de ez az egyetlen dolog, amit nem tudsz befolyásolni.
1: Abszolút, abszolút. Na, de ne szaladjunk nagyon előre, jó, az esküvőkig, meg a hétvégéig, mert hát a tegnapi napról beszélni kell, a gyönyörű posztot, olyan gyönyörű posztot tettünk ki, ahogy vért adsz, igen, és úgy emlékszem egyébként, hogy ezt már lehet, hogy tavaly is kidumáltuk, hogy ilyen véradó család igen, vagytok, igen, tehát te így szocializálódtál.
2: Igen, igen. Nagyon sokáig nem adhattam egyébként, mert vérszegény ja, voltam. Tehát, hogy így a suliba emlékszem, hogy az eszibe jöttek mindig a véradásra, mindig bepróbálkoztam, és akkor így nem adhattam. Meg akkor pont egyszer, amikor műtöttek is, aztán vagy valahogy beteg lettem, szóval nagyon sokáig valahogy így teljesen kimaradt az életemből, de nekem anyukám, meg nagyon sokan így a családban mindig adnak vért. Uh-huh. És pont erről beszéltünk múltkor a barátnőmmel, azt mondta, hogy neki tőle csak akkor vennének vért, ha megkergetnék az asztal körül, elkapnák, leszíjaznák, és úgy.
1: Mondom, ilyen is van.
2: Van, hát hogy rosszul van, elájul a tűtől, minden baj van, én meg így néztem, érted, hogy mit csinálnak velem, vagy hogy csinálnak. Engem ez egyáltalán nem borzaszt el, nem vagyok rosszul ilyenektől, sőt, végig beszélgettem az egészet ott a anyukán barátnőjével, mert ott a Vöröskeresztnél dolgozik, és már felhívta a figyelmem, hogy szeptemberben lesz megint, ami ilyen nagyobb, úgyhogy szeptemberben vár szeretettel uh-huh, megint, csak úgyhogy addig megint eltelik egy jó 3 hónap, és akkor úgy jó lesz. Igen, én azt gondolom, hogy több szempontból is fontos, hogy a vérfrissítés az egy nagyon jó dolog, szerintem már nagyon rég voltam beteg, Noel is rég volt beteg, mindenki rég volt beteg, úgyhogy teljesen nyugodalmasan tudtam elmenni, nem szedtem semmilyen gyógyszert.
1: Tehát amikor kitöltötted azt a tesztet, amit ki kell tölteni, akkor, hát azt mindig ki kell tölteni.
2: Igen, mindig. Na, és azzal hát a papírra szaladgáz, és mindig elhagytam valahol, és így nekem csak az a papír kell, tudod, mindig mondták a hölgyek, meg az asszisztensek, én meg így, ja, ihaj, elhagytam, és akkor ott mentem, jöttem össze-vissza, úgyhogy igen.
1: Igen, Ábner fiam mondta, hogy ő is elment vért adni, nagy lelkesen, és akkor ezen a teszten már
2: megbukott,
1: de nem egy pontban, hanem öt pontban volt beteg az elmúlt egy hónapban, igen, szedett antibiotikumot, kettőt is volt külföldön az elmúlt, igen.
2: Tehát, hogy hol? Igen. Akkor egy hónap itt. Hát igen.
1: Úgyhogy ez ilyen. Na, ja, mindegy, szóval ügyes volt. De meg tudod mondani, hogy hány szor adtál vért, vagy nem?
2: Nem, gőzöm nincs. Nem olyan nagyon sokszor.
1: De a Vöröskeresztáltók tudja.
2: Biztos.
1: Tehát ott szoktak lenni ezek a nem tudom, hányszoros véradók, tudod?
2: Igen.
1: Ilyen extra számok.
2: Jaj, nem vagyok olyan extra, nem tudom.
1: Hát még nem, de majd leszel, ha így voltam.
2: Egyébként többször voltam ilyen rendezvényeken már műsorvezető, és volt, hogy ilyen százszoros. Hát micsoda?
1: Igen, igen, 70-szeres. Igen.
2: És nagyon durva, és akkor egy olvastam, és jöttek. Tehát, és ugye főleg azok, az is nagyon jó, hogy aki ugye mindenkinek adhat, tehát hogy a nullás ugye az egyik legjobb vércsoport, vagy hanem a legjobb vércsoport, és nekem meg mindig azért jó, mert mondom, nekem is azt szokták mondani, hogy ugye az AB pozitív az nem egy olyan nagyon gyakori, és hogy az tök jó, hogy adok ilyen vért, mert most nem, de szerintem az, hogy én adhatok AB-snak, és nekem adhatnak, vagy nem tudom, valahogy így van, hogy vagy én adhatok A-snak és B-snek. Nem, adják oda a vérem, ha kell. De, na és akkor ugye ez a másik, hogy ugye ezzel életet mentettünk, szóval, hogy nekem például van egy barátnőm, aki szülés közben például rengeteg vért vesztett, majdnem elvérzett, és vérátömlesztésre volt szüksége. Na most ilyen esetekben fontos, hogy legyen. De tegnapi napon, amikor ott voltam, én olyan fél egy körül mentem, akkor már 70-en vagy 80-an adtak vért, úgyhogy ez nem olyan rossz, de menjetek, ma is van.
1: Igen.
2: Ma is van, 9-től van pont 4 óráig, úgyhogy
1: a Csengeiben,
2: Csengei nagy klubjában, igen.
1: Úgyhogy ma is van véradás, hát sőt, hát Ron Helga, aki a Paksi...
2: Igen, a anyukám barátnője.
1: Igen,
2: ő anyukám nagy barátnője, és
1: tehát
2: imádom.
1: Ő szervezi, igen, ő szervezi a Tolnavár megyei véradásokat, és hát, hogy tavaly is voltak olyan ilyen véradás, hülye hangzik, hogy versenyek, de valami
2: de fele, van, igen.
1: És Tolna megye megnyerte. Hát én emlékszem, hogy még interjúztunk is Helgával, tehát nagyon ügyesen mozgosítja itt a dolgokat, és a média meg a Paks FM nagyon jól kommunikálja, még a kollégáját is el küldi.
2: Igen, igen. Én, nekem ez nagyon tényleg fontos is, de mondom valahogy az utóbbi időben, talán mióta Noel megszületett, talán egyszer voltam, mert mindig volt, ugye nagyon sokáig, hogy szoptattam, akkor utána vagy betegség, vagy Noel volt nátás, vagy nem tudom, és tényleg úgy voltam, hogy jó, akkor így nem megyek föl. Ugye nem olyan gyakori a véradás azért, tehát hogy most havi, nem tudom, két havonta biztos van, de hogy valahogy mindig úgy jött ki, hogy sose volt jó. És akkor úgy örültem neki, hogy most kedd szerda van, mondom, nagyon jó, akkor feltipliztem, és akkor így tudtam vért adni.
1: Ügyes voltál. Egy utolsó kérdés, mielőtt átadom neked a terepet, bár szerintem hétfőn már érintettük ezt a témát, ugye a nyári táborokról volt szó ma reggel, a táborozási lehetőségekről, és szerintem hétfőn, amikor erről beszéltünk, nem kérdeztelek meg, hogy egyébként neked van valami nyári tábor élményed? Gyerekkorodból
2: nekem
1: valami.
2: Nagyon sok élmény.
1: De valami, nem tudom.
2: Olyan nagyon íz...
1: De merre fele táboroztál?
2: Hát ugye nekünk
1: Sóstó?
2: Nem, a sóstói tábor volt. Bál királynő lettem a sóstói táborban.
1: Tessék!
2: Ez volt. Igen.
1: Ott mi hogyan választottak meg ilyen titkos szavazás volt?
2: Tényleg. Volt, igen, jó. Igen.
1: És utána mit kellett csinálnod a bálkirályjal táncolni, vagy mi?
2: Kellett persze, képzeld el, kaptunk, és a mai napig megvan még a koronám. Csinált az osztályfőnököm ilyen papír koronát, ilyen könnyedebb kartonpapírból, és akkor az volt egy ilyen sárga, az volt a fejemen, még a ruhára is emlékszem, egy ilyen kék kisruha volt rajta, ilyen nyakba kötős, a nyári kisruha, és abban voltam, és annyira, az egy nagy élmény volt, mert egyáltalán nem számítottam rá, szóval, hogy így nekem nem volt soha ez a hú, de szép vagy, meg nem tudom, ilyen nagyon, hogy mondjam, tehát, hogy nem kaptam ennyi bókot ezzel kapcsolatban, de hogy az ott meglepett, és akkor utána 2 év múlva ez 6. osztályosban volt, mert addig szemüveges voltam, pápaszemesnek csúfoltak, meg minden, és 6. osztályostól kezdtem el úgy kinézni, mint egy szép lány, no, mondjuk azt.
1: Kinyíltál, mint egy virág.
2: Virágszál. És akkor utána ez volt, és utána 8. osztályban meg a suliba, a Deákba volt, ugye ott is a farsangi bálunk, és akkor ott is bálkirálynő lettem.
1: Na tessék, egyébként amikor megválasztottak,
2: de ez mindig ugye választás, hogy tényleg, igen.
1: Akkor a bálkirálynőnek választottak?
2: Igen.
1: Na, és a bálkirály helyes volt?
2: Persze. Nagyon mindegyik alkalommal helyes srácok voltak. Aha. Igen, tehát hogy arra figyeltek.
1: Nem volt ciki?
2: Nem, mindegyik jó barátom volt, sőt a mikor a Deákban volt, 8. osztályban, az ovistársam is volt. Tehát, hogy az ovitól majdnem végig, sőt, az esziben is még évfolyamtársam volt, és mi nagyon-nagyon jóban is vagyunk a mai napig, de nem volt ilyen szerelem, vagy az oviba szerelmesek voltunk egy kicsit, amikor épp nem másba voltam szerelmes, mert az oviban is mindig csapodára lelkem volt.
1: És mindig tipikusan szerelmény. Az a nő vagy te is, aki végig tud mondani, hogy alsó, vagy kis csoportban, ebbe voltam.
2: Esküszöm.
1: Középső csoportban,
2: mai napi,
1: nagy
2: épp,
1: csoportban.
2: Igen, tehát, hogy így Lőrincig bezárólag igen. El tudnám mondani a szerelmeimet.
1: Abszolút. Első-másodikban X-be voltam, harmadik-negyedikben. Oh, de negyedik év végén májustól már másban.
2: Igen, van, hogy ez a nyár abszolút meghozta ezt a szerelmet.
1: Tényleg,
2: és ugye, amikor ugye idősödik az ember, úgy tényleg jobban kinyílik maga az a világ, amiben ugye bulizni jársz, nem tudom, és ugye hát hatalmas nagy szívtörések is voltak itt, tehát, hogy itt zokogások hada volt, amikor szakítottak velem, és így hogy történt, de 2 hét alatt én olyan szerelmes lettem. Szóval nekem az volt a bajom.
1: Másba.
2: Igen.
1: Igen.
2: De nekem az volt a bajom, hogy én nagyon hamar szerelmes leszek. Én azt érzem, hogy csak ő létezik, és vigyetek, és nem tudom, szóval én nagyon ilyen típus vagyok. És nagyon gyorsan, és általában hosszan tartóan, nyilván volt, amikor nem maradt meg az érdeklődés, de az valami másokból, tehát hogy az nem, de általában akivel így hamar szerelembe estem, az több éven keresztül, 5-6 éven keresztül simán eltart.
1: Hát figyelj, lehet, hogy te is egy olyan típus vagy, akire azt szokták mondani, hogy jó, hogy nem lettél színésznő, mert Elizabeth Taylor volt az a színésznő, hogy azt mondta, hogy ő azért ment 7-szer férjhez, igen, mert minden partnerébe beleszeretett.
2: Igen,
1: tehát, biztos. Tehát ő abszolút úgy gondoltam,
2: ha jó képű lenni, tehát most ez olyan, hogy egy embermárka, kéne játszanom, vagy nem tudom, mondani. Nem akartad, de tudom, én biztos vagyok benne. Tehát, hogy én szinte garantálnám azt, hogy nekem akkor nem lenne kapcsolatom, mert én mindig másba lennék.
1: Igen,
2: én biztos. Egyszer nem is tudom, hol, vagy ki mondta, hogy nagyon fontos az, hogy addig, ameddig a próba folyamat van, addig beleszerethetsz a partneredbe.
1: Mármint amíg a darabot próbálod.
2: A darabot próbálod, igen, és addig úgymond engedett, mert a kémiának valahogy működni kell, ugye a színpadon is. Tehát neked azt kell elhinned, hogy ők haláloda vannak egymásért. De általában ez a premiérnél el szokott múlni. Mert akkor ugye nem mindennapos az egész napos próbák, a felolvasás, stb., mert addig annyira össze vagytok zárva, vagy tényleg, mintha a férjeddel, szerelmeddel lennél folyamatosan, és akár egy csók jelenet, akár egy intim jelenet zajlik, akkor az annyira igazinak tűnhet, hogy abba vagy benne. És amikor a premiér megtörténik, akkor utána ez egy kicsit így elszáll, hogy jó a munka vele, meg minden, de hogy ott úgy, és az a fontos, hogy ott elszálljon, mert ha nem száll el, akkor van a baj, igen.
1: Egyébként lehet, ezt még sose hallottam, de hogyha jobban belegondolunk, valóban ugye a próba folyamat, ott ki kell dolgozni így ezt van. A dolgot, de a premier az már munka,
2: az
1: ahogy mondtad.
2: Igen, az ott föl, és ugye látni, ott van a közönség, lehet látnak 200-an, ott ülnek, és az egy más pillanat szerintem, de nem is tudom, ez valahol egy ilyen podcast beszélgetésben, hogy több ilyen volt, ugye, és akkor elkezdték mondani, akár filmek szempontjából, ugye Brad Pitt, Jennifer Aniston-os történet, hogy ott ugye jött az Angelina Jolie, és hát hány ilyen volt, hogy beleszerettek a partnernőjükbe,
1: egy film forgatás alatt, igen.
2: Hát az meg még inkább, mert most egy előadásról beszéltem, kb. Egy színházi próba folyamat, de hát egy filmes, főleg egy hollywoodi filmekkel teli, nem tudom, hát.
1: És mindenki árgus szemekkel figyeli még, nem tudom én hány évig, hogy Zendajáék, vajon még együtt mindig maradnak-e, vagy
2: na
1: mi
2: hát
1: lesz?
2: Ők a világ legcukibb párja, imádom őket, annyira, pont valamelyik nap láttam egy ilyen kis videót róluk, és egyszerűen az a Tom Holland is nem jó képű srác, de közben meg annyira jó képűvé teszi az, hogy ilyen végtelen kedves, és ilyen sármoska lesz, vagy nem tudom, szóval, hogy nekem egyáltalán nem, de hát a Zendaya is gyönyörű szép nő, úgyhogy így nagyon cukik.
1: Igen, ami pedig a magasságát illető, hogy magasabb a férjénél.
2: Magasabb, és még magasarkút is vesz föl.
1: Igen, és most ez, a gálán
2: is majdnem egy fejjel magasabb
1: simán
2: volt, sőt, és egyáltalán is, hogy így egymásra néznek, fölnéz rá Tom Holland, lenéz rá, nagyon szerelmesen, és nem tudom, és pont erről beszéltek múltkor.
1: Nick Jonasék ugyanígy, tehát nem zavarja őket, de Zendayát nagyon bírtam, amikor összejöttek, és akkor folyamatosan azt kérdezgették tőle az újságírók, hogy tehát nem zavar téged, hogy magasabb vagy a fiúnál, és mondta, hogy nálunk mindenki magasabb a fiúnál. Tehát, hogy ilyen család, anyukám mindenkinél magasabb.
2: Igen, hogy egy magas, hát igen, magas a család. Nekem az első olyan szerelmem, amit úgy tudok, mint a hatodik nyarán, ő is egy félfejjel alacsonyabb volt, nem, de egyáltalán nem zavart. Engem nem, tehát hogy szerintem a szerelmes leszel valakibe, hát hót mindegy, hogy alacsonyabb-e félfejjel, vagy nem tudom, jó, most ha nem két fejjel legyen alacsonyabb, vagy nem tudom, de hát is annyival lenne, akkor se lenne semmi baj, hogy hányan vannak olyanok, akik ugye kistermetű emberrel vannak, vagy kisebb termetűvel, mint amekkorák. Nagy cucc.
1: Abszolút.
2: Hát a szerelemnek nem lehet parancsolni.
1: Abszolút nem, és elég jól elkanyarodtunk a nyári. Igen. A nyári táborok.
2: Na, igen.
1: Azt akartam, arra voltam kíváncsi, hogy eszedbe jut-e bármi, nekem például egyszerűen nem tudom, nem jut eszembe, tehát nem emlékszem, hogy lett volna valami nyári táboros olyan élményem, ami ilyen csínytevés, vagy ilyesmi, tehát, hogy nem kerültem soha olyan, vagy egy olyan vicces szituációba, ami tényleg, hogy elmesélném, akkor szétrögnék magunkat. Tehát pedig hát biztos, hogy számos ilyen lehetőség van én a nyári táborokban is.
2: Igen, én azt gondolom, hogy egyáltalán nem voltam rossz lány, és így az osztályban is inkább ezt, hogy így nem voltunk rosszak. Most az, hogy csínytevés, vagy nem tudom, de nem tudnék felidézni egyet. Az volt, amikor már nagyobbak voltunk, hogy így átjöttek a fiúk éjszaka. És akkor dumcsisztunk.
1: Hát ilyet tudok mondani, nem is egyet.
2: Tehát, hogy maga az,
1: ilyet tudok.
2: És akkor tudod, jöttek a tanárnak, és akkor bebújtak az ágyunkba. Jó, de hogy nem azért jöttek át, hogy valami történjen, hanem csak mert buli volt, hogy júj, de izgi. És akkor nem tudom, és annyira cuki volt Csöpi néni, és te nyugasztalja, ugye a tábornak úgymond ő volt a nem tudom, ott fenntartója, vagy
1: nem,
2: ott,
1: nem
2: tudom. Imádtuk, de mindig nézett bennünket. Ő sose aludt, és éjszaka is sem, tudom, hogyha kimentünk pisilni, vagy ilyenek, már ott volt az ablakba, és nézett bennünket, hogy mit csinálunk, hogy csináljuk, nem tudom. Szóval, igen, de ilyenek voltak, na, más nem.
1: Jó, nekem ilyen vagyok én is, látom, veled kell beszélgessek, hogy eszembe is, hogy a fiú sztori, jó, olyan tudok, bőven
2: az,
1: tudok.
2: Az van, bőven. Nekem is így a lista.
1: Jó, na majd legközelebb kidumáljuk, azt így összeszedem őket. Vivi, tiéd a, te hozd a szerelmes lágereket.
2: Hozom,
1: majd.
2: Van mindenféle. Legyesünk.
1: Majd fél tíz után, úgyhogy Andi búcsúzik, Vivi jön.
0: Mindenki felébredt. Akkor irány dolgozni. Élesztő. Holnap reggel is veletek.

0: folytatjuk a Pax FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu Kolibri Hungary.
2: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
1: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
2: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu
3: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
1: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu
0: Reklámot hallottatok.

0: Szép napot mindenkinek, én Takács Nagy Vivi vagyok, ti pedig a Paks FM rádiót hallgatjátok. Szokásosan kettőig én leszek veletek, hozom a jó zenéket, aztán meglessük, milyen időjárásra számíthatunk a mai napon az időkép előrejelzése szerint, és az óra végén pedig jönnek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig jöjjön Justin Bieber és DJ Snake közöse a Let Me Love You 2016-ból.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

Csodától szólt a Vízió 2011-ből. Na hát már is nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a mai napon az időkép előrejelzése szerint. Időnként több felhő zavarhatja majd meg a napsütést, és a térségben egy-egy zápor frissíthet. Az északnyugatira forduló szél többfelé élénk, néhol erős lehet. 17 fokot mérhetünk ugye a reggeli órákban, de délutára 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Hát szerencsére nagy esők nem várhatók a mai napon, ezt a felhős időt pedig jobban bírom, mint az egész napos napsugárzást, de vigyázzatok magatokra és az egészségetekre, kenjétek be magatokat naptejjel, hogyha kimozdultok, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.

0: közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Érnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át. A munka kapcsán a 17-es kilométernél lévő Érd-Kelet Nagytétény csomópont pedig nem használható, kerülni a 19-es kilométernél lévő Érd-Ófalu csomóponton keresztül lehet. A főváros felé a 141-es és a 139-es kilométer között a Czekszárd-Palánk-Bogyiszló csomópont után lezárták a belső és a külső sávot, a forgalmat a leálló sávra terelik. Budapest felé a 165-ös kilométernél lévő Gelesdi pihenőhely közelében aszfaltoznak, a 167-es és a 163-as kilométer között lezárták a külső sávot. A 190-es kilométernél lévő Szajk-Mohács csomópontban is aszfaltoznak, ezért lezárták a Budapest felé vezető oldal felhajtó ágát. A terelőutat úgy jelölték ki, hogy a járműveket az M6-oson a Pécs felé vezető oldalára terelték át, ahol a következő 194-es kilométernél lévő Bolyn-Nagynyárád csomóponton keresztül visszafordulva lehet Budapest felé haladni. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét

0: Manna FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
2: Emlékszel még arra az estére, amikor egyetlen dal elég volt ahhoz, hogy mindenki együtt énekeljen? Amikor vacsora után senki sem sietett haza, mert a zene, a barátok és a jó kedv maradásra bírták. Tarts velünk ezen a héten is, mert a Paks FM játékában most egy ilyen estét nyerhetsz. Június 19-én pénteken svédasztalos vacsora és bál az Energy Restaurantban. Finom falatok, korlátlan sör és borfogyasztás és azok a dallamok, amelyeket generációk óta együtt éneklünk. A jó hangulatról Horváth Csaba gondoskodik. Figyeld játékainkat, válaszolj helyesen kérdéseinkre és nyerd meg a páros belépőt az Energy Restaurant jóvoltából. Mert vannak esték, amelyek másnap véget érnek, és vannak esték, amelyekből örök emlék lesz.
3: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
4: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3, egy kis állatkert a kisváros tévében.
3: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. 10 ország gyermek és báb előadásait mutatják be a 33. Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztiválon, amelyet szeptember 20 és 25 között rendeznek meg Szabadkán. A programban magyarországi előadás is szerepel, közölték a szervezők kedden, írja az MTI. A portál értesülései szerint az idei rendezvényen Kína, Nagy-Britannia, Lengyelország, Olaszország, Spanyolország, Magyarország, Bulgária, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, valamint Szerbia társulatai mutatkoznak be, és Magyarországról a Pécsi Bóbita Bábszínház érkezik a rendezvényre Répa Mese című produkciójával. A kommunikációs csatornák elhanyagolása, nem pedig az azokban haladó üzenet volt a probléma, közölte a Fidesz elnöke kedden a közösségi oldalán. Orbán Viktor bejegyzésében azt írta, sosem értett egyet azokkal, akik szerint a leegyszerűsített kommunikáció miatt veszítették el az értelmiséget. A Paksi atomerőmű területén június 18-án csütörtökön este 22 órától másnap hajnali 3 óráig szúnyogírtást végeznek földi technológiával, meleg ködképző generátor segítségével, tájékoztatta szerkesztőségünket Paks város önkormányzata. A tájékoztatás szerint az 50 hektáron végzett szúnyogírtás napja eső esetén június 19-én estére módosul. Május 31-én a Paksvárosi Vegyeskar Faddi koncertjén mutatták be az énekkar zongoristájának, Kapitány Áronnak az egyik saját szerzeményét, melyhez Bese Dóra, a kórus egyik tagja írta a dalszöveget.

0: A 19 éves Áron, aki jelenleg a Kecskeméti Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskola gimnázium, szakgimnázium és alapfokú művészeti iskola tanulója, 3 éves korában kezdett zongorázni, és mint fogalmazott, a zeneszerzés spontán jön neki.
1: A zeneszerzés az igazából így teljesen magától jött. Igazság szerint, amikor így többféle stílusban hallgattam ilyen zenét, akár klasszikus komoly zenét, akár jazz, akár popzenét, így valahogy az ihleteimből jöttek dallamok, teljesen maguktól, főleg az ilyen fülbe mászóbb dallamok, és amikor megvolt maga egy téma, ami volt a dallam, akkor csak így minden magától kezdett jönni, amikor így elkezdtem írni, és akkor azt már a többi az már csak ilyen improvizatív módon lett kitalálva, amik benne szerepelnek egy adott zenébe, egy adott számban, amit megírtam.
0: Áron elmondása szerint jó érzés volt hallani, ahogy életre kel a műve.
1: Nekem egyébként mindig nagyon jó érzéssel tölt el, amikor ilyen ősbemutatásként hangzik el először az egyik művem, például ez is, és tényleg ahogy előadtuk és eljátszottuk a templomba, annyira éreztem, hogy illett abba az atmoszférába, tehát környezetbe, hogy előadtuk, és tényleg annyira átjött ennek az egésznek az érzete, hogy jó érzés volt igazából kiállni vele és előadni.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Gabi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem mindenkinek jól telik a délelőttje. Én ebben az órában szállítom nektek a jobbnál jobb slágereket itt a Paks FM-en. Aztán meglessük, milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön. Hozom a mai nyereményi játék kérdését is ebben az órában, ugyebár két darab belépőt lehet tőlünk nyerni az Energy Hotel felajánlásából a vacsora estjükre, úgyhogy érdemes minket hallgatni és velünk játszani, az óra végén pedig érkeznek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor tartsatok velem, most pedig jöjjön Luis Fonsi és Demi Lovato-tól az Échame la culpa 2017-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM összeköt. Hey Fonsi.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Június 18-án 18 órakor a G-Flow Dance School gála műsora lesz. Június 19-én, pénteken 19.30-kor, igaz nem a Csengeiben, de a Csengei szervezésében jazzhajó lesz, jazzes a Duna parton. Igazán izgalmas program, és végre a hajó is megtelik élettel, valamint a Duna part. Aztán június 20-án 16 órakor Németkéri német nemzetiségi tánccsoport műsora lesz, június 21-én pedig 17 órakor a Pódium Táncstúdió gála műsorát tekinthetitek meg. Tolnai Művelődési Központ 4 és 2 kerekű veterán jármű felvonulás szervez, úgyhogy várják azoknak a jelentkezését, akik szívesen felvonulnának veterán autóval, motorral, kerékpárral Tolnán június 20-án 18 órakor, az Együtt a téren nyáron rendezvény keretében. A legidősebb járműveket még díjazzák is. Jelentkezni június 16-áig lehet a kultúra@tolna.hu e-mail címen, vagy a 3960-8772-es telefonszámon. Június 15 és 20-a között kalocsai ünnepi könyvhét lesz, ennek apropóján június 17-én 10.30-kor a Bobita Báb Színház előadásában tekinthetitek meg az Icurka Picurka előadást, mely 3 éves kor alatti csöpségeknek lesz megtartva. Az előadás időtartama 25 perc és 20 perc közösségi játék lesz utána. Remélem tudtam segíteni nektek a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM ezen a héten egy estére visszahozza a régi bálok hangulatát. Nyerj páros belépőt a június 19-i péntek esti svédasztalos vacsorára és bárra az Energy Restaurant jóvoltából.
1: És már érkezem is a mai nyereményi játék kérdéssel. Remélem velem játszotok, megéri, mert hogy egy páros belépőt lehet nyerni tőlünk az Energy Hotel vacsora estjére. Én már többször ettem ott, és mindig nagyon finom és impozáns, kinézetű ételeket fogyasztottam, úgyhogy menjetek ti is, és érezzétek jól magatokat. A kérdésem pedig a következő. Ki írta az Állarcos Bál című operát? A. Giuseppe Verdi, vagy B. Giacomo Puccini. A helyes megfejtéseket a Paks FM Facebook oldalán található játék posztjánál várom. Holnap sorsolás, úgyhogy addig játszatok velünk, megéri. Sok sikert kívánok, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Figyeld ezen a héten is a játékainkat, nyerd meg a páros belépőt, és tölts el egy estét, ahol a jó vacsora mellé korlátlan sör és borfogyasztás, örök emlékek és felejthetetlen dallamok is várnak. Energy Restaurant, ahol az élmények is terítékre kerülnek.

0: hangereivel. Tokse FM. Összeköt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
3: Nagy a család? Sok a barát? Jó a kollektíva? Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk, ballagási lakomák bőséges tálakon a Kurta Kocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
0: Reklámot hallottatok.

A Republic-t az szólt az I Ain't Worried 2022-ből. Jaj, de várom ezt a koncertet már, imádom Ryan Tedert és maga az együttest is. Zseniális volt, én már átéltem egyszer ezt a koncert élményt 2022-ben Nonesszal a Pocakomba, és mivel nagyon jó élményeim vannak a 2022-esről, biztos vagyok benne és bízom is benne, hogy a 2026-os is igazán jó emlék lesz majd a számomra. És ugye megindult a nyár, mi pedig rengeteg koncertre, fesztiválra szoktunk járni ilyenkor a férjemmel is és a barátaimmal is, és nagyon szeretjük még emellett a kulturális kikapcsolódást is. Én például nagyon szeretek színházba járni és előadásokat megtekinteni a színházakban, és már meséltem nektek a Walk My World elnevezésű immerzív új cirkusz színházról, ami a Recircle-nek egy előadása. Én már voltam rajta áprilisban, és most rávettem a férjemet és a barátaimat, hogy menjünk el, és éljük át együtt maga ezt az előadást, mert hogy szerintem eszméletlen, és mindenkit arra buzdítok, hogy menjen el, mert zseniális. 6000 négyzetméteren keresztül mész egy mítikus világban istenek, hősök és teremtményeik között igazából, és az ő történetüket mesélik el úgy, hogy egy maszk van rajtad, nem lehet bekapcsolni a telefont, vagy igazából el is rakják úgy a telefont, hogy ne tud kivenni egy kis tartókába, és nem lehet megszólalni az előadás alatt. Igazából maximum csak azért nehéz nem megszólalni, mert néha meghökkentő dolgok történnek, és akkor néha ott huhogtunk egyet, de tényleg nem szabad, mert megzavarja az előadást, úgymond a beszéd. És ugye ez arról szól, hogy nem ülsz a maga egy színházi előadáson, hanem a szereplők, a táncosok között mész, és mindig követni kell egy-egy szereplőt, aki érdekes a számodra, és ő belevisz egy új világba, egy új szobába, ahol mindenféle izgalmas dolgok történnek, de főleg ugye artistákról beszélgetünk, szóval ilyen történetek zajlanak egy ókori görög, tényleg mítikus világba vezet vissza. Zseniális, és képzeljétek, hogy amin voltam áprilisban, és én azt gondoltam, hogy rengeteg mindent láttam akkor, most még több mindent láttam, és volt olyan, amit most láttam újonnan, és például a múltkori előadásból teljesen kimaradt. Próbáltam mindent magamba szippantani a 2 óra alatt, de úgy érzem, hogy még most is van olyan, amit nem láttam, így a fotók alapján, amiket kitettek. Úgyhogy tényleg csak arra buzdítalak benneteket, hogy menjetek el és érezzétek jól magatokat, mert egyszerűen zseniális ez az előadás. Még ha jól tudom, ebben a hónapban biztosan van, aztán nem tudom, hogy mi lesz a vége ennek az egész történetnek, de tényleg nagyon ajánlom, úgyhogy aki szereti az ilyet, és egy kicsit szeret elrugaszkodni a valóságtól, az mindenképpen látogasson el. Most viszont megyünk tovább a Follow the Flow-al, tőle pedig szóljon a régi mese 2021-ből.

0: Közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Érnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át. A munka kapcsán a 17-es kilométernél lévő Érd-Kelet Nagytétény csomópont pedig nem használható, kerülni a 19-es kilométernél lévő Érd-Ófalu csomóponton keresztül lehet. A főváros felé a 141-es és a 139-es kilométer között a Czekszárd-Palánk-Bogyiszló csomópont után lezárták a belső és a külső sávot, a forgalmat a leálló sávra terelik. Budapest felé a 165-ös kilométernél lévő Gelesdi pihenőhely közelében aszfaltoznak, a 167-es és a 163-as kilométer között lezárták a külső sávot. A 190-es kilométernél lévő Szajk-Mohács csomópontban is aszfaltoznak, ezért lezárták a Budapest felé vezető oldal felhajtó ágát. A terelőutat úgy jelölték ki, hogy a járműveket az M6-oson a Pécs felé vezető oldalára terelték át, ahol a következő 194-es kilométernél lévő Bolyn-Nagynyárád csomóponton keresztül visszafordulva lehet Budapest felé haladni. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, az aktuális munkaterületnél a félútpályát lezárták.

0: suyogtam es. Én szerintem meg kellett volna próbálni együttműködni vele, de ez meg sem történt, úgyhogy nem tudjuk, hogy mi lett volna. Ha, hát mindegy, most már viszont harc, hát legyen harc, szerintem így vannak vele, és innentől kezdve akasztani fogják.
1: Ezt a Gabi mondja, aki állandóan úgy néz ránk, mint hogy megettük volna a reggeliét, érted? És nem tudjuk, hogy meddig akar velünk együttműködni. Tehát ne, így nem bízik meg bennünk, pedig hát milyen korrekt.
2: Én csak abban bízok, hogy téged jobban utál, mint engem, és akkor lesz időm.
1: Na ugye? Ugye? És akkor innen már van mi ez.
3: Szabad péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
5: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
6: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
7: Emlékszel még arra az estére, amikor egyetlen dal elég volt ahhoz, hogy mindenki együtt énekeljen? Amikor vacsora után senki sem sietett haza, mert a zene, a barátok és a jó kedv maradásra bírták? Tarts velünk ezen a héten is, mert a Paks FM játékában most egy ilyen estét nyerhetsz! Június 19-én pénteken svédasztalos vacsora és bál az Energy Restaurantban. Finom falatok, korlátlan sör és borfogyasztás és azok a dallamok, amelyeket generációk óta együtt éneklünk. A jó hangulatról Horváth Csaba gondoskodik. Figyeld játékainkat, válaszolj helyesen kérdéseinkre és nyerd meg a páros belépőt az Energy Restaurant jóvoltából. Mert vannak esték, amelyek másnap véget érnek, és vannak esték, amelyekből örök emlék lesz.
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
0: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Nincs túlélője az amerikai légierő B-52-es nehéz bombázóját ért kaliforniai szerencsétlenségnek, közölte az amerikai hadsereg, adta hírül az MTI. A Dél-Kaliforniában működő Edwards légitámaszpont közleménye szerint a gép fedélzetén 8 ember tartózkodott, a katasztrófát nem élte túl senki. Az első bejelentés arról szólt, hogy a B-52-es Stratofortress nem sokkal a felszállást követően, még a támaszpont területén a kifutó pályán csapódott a földnek helyi idő szerint a késő délutáni órákban. A balesetről megjelent légi felvételek szerint a jármű szinte teljesen megsemmisült, lezuhanásának helyén tűz keletkezett és nagy területen felperzselte a kifutó pálya melletti füvet. Nem szeretnék kisajátítani, birtokolni és sajátjukká tenni sem 1956, sem 1989 történetét, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A kormányfő felszólalásában hangsúlyoztam, nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók. Nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, hiszen éppen az a csodálatos ezekben a napokban, hogy az egész nemzet napjai voltak. Magyar Péter kifejtette, 1956. október 23-án és 1989. június 16-án a magyar fiatalok azt üzenték a szüleik generációjának, hogy nemet mondanak azokra az évekre, évtizedekre, amelyek az ő életük kereteit adták. Bátor és egyben naív ígéretet tettek a következő generációnak arra, hogy mostantól minden más lesz. Nem az ő hibájuk, hogy az ígéretük nem, vagy csak részben valósulhatott meg, fűzte hozzá a miniszterelnök. Féltávon túl van a hatos blokki munkagödör mélyítése, adta hírül a Paks 2 Atomerőmű ZRT a honlapján. Mint írják, talajmarók, lánctalpas kotrógépek, dózerek és teherautók dolgoznak a 150 méter széles és 190 méter hosszú, 23 méter mély hatos blokki munkagödör kialakításán. A hozzávetőleg 500 000 köbméternyi földmennyiség több mint felét már kijelentett.

0: Emelték. A talaj kiemelése párhuzamosan zajlik az úgynevezett összemetsző cölöp falak horgonyozása és a végleges kerítés kiépítése. A munkák során az ötös blokkon szerzett tapasztalatokat felhasználva optimalizálták a folyamatokat, növelve a hatékonyságot, a munka minőségét és nem utolsó sorban a munkabiztonságot. Az építési területen geodéziai és geotechnikai monitoring rendszer is üzemel, amelyekkel ideje korán észlelhetők a kivitelezés során fellépő esetleges hatások. A föld kiemelése ütemterv szerint halad, a munkálatokat az Országos Atomenergia Hivatal helyszíni szemlék keretében rendszeresen ellenőrzi. A Németkéri napok programjaként főzőversenyt hirdett sertésgulyás kategóriában Németkér község önkormányzata adta hírül a település a közösségi oldalán. A július 11-én szombaton megrendezésre kerülő megmérettetésre családok, civil szervezetek, intézmények és baráti társaságok jelentkezését várják. A húst, sörpadot és sörasztalt biztosítják a csapatoknak, az egyéb alapanyagokról és a főzéshez szükséges eszközökről kell gondoskodniuk. A résztvevőknek a helyszínt 10 és 10.30 között kell elfoglalniuk, az ételeknek pedig 14:30-ra kell elkészülniük. Jelentkezni július 1-ig lehet Horváth Zsuzsannánál a 0620 203 33 30-as telefonszámon. Ügyfélfogadási szünet lesz Tolnán, tájékoztat a Tolna vármegyei kormányhivatal a közösségi oldalán. Mint írják, a tolnai kormányablakban az EON karbantartási munkákhoz kapcsolódó áramszünet miatt június 30-án egész nap szünetel az ügyfélfogadás.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Gabi híre után ismét Évi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem jól telik a délelőttötök eddig. Én ebben az órában is szállítom nektek a jobbnál jobb slágereket. Aztán elkezdünk hangolódni a következő Best of órára is, mert hogy jön az A-tól Z-ig óra, ahol kiválasztottunk ismét egy betűt, hogy melyiket, az hamarosan kiderül. Érkezik a nyereményjáték kérdése is, úgyhogy legyetek figyelmesek és játszatok velünk. Szó lesz még Magyarország víz hőmérsékletéről is. Szó lesz a Balatonról, Dunáról, Tiszáról, Velencei tóról, szóval aki tervezi a hétvégére a nyaralást, az mindenképpen legyen figyelmes. Most viszont vissza a jó slágerekhez. David Guetta, Teddy Swims és a Toons and I fog következni, tőlük pedig a Gun Gun Gun 2025-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

Ez a Pax FM. A legnagyobb best of slágerekkel. Ma déltől egyig. Újra best of óra. Ezúttal olyan előadóktól fogunk játszani, akiknek ugyanazzal a betűvel kezdődik a nevük. Kitalálod, melyik lesz az? Íme egy kis ízelítő a mai best of órából.

Rácz Gergő és Orsovai Reni szól, tőlük pedig a Miért ne 2023-ból. Én ezzel a dallal is készülök nektek a következő Best of órában, ugyanis jönnek az R betűs előadók, és jön még hozzám Ragabon Man, Regard, Rudimental, Rúzsa Magdi, Raplök, Rihanna, és még sokan mások, szóval megéri minket hallgatni a következő Best of órában is déltől egyig. Most pedig jöjjön Justin Timberlake és Sierra közös a Love Sex Magic 2009-ből. One, two.

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM ezen a héten egy estére visszahozza a régi bálok hangulatát. Nyerj páros belépőt a június 19-i péntek esti svédasztalos vacsorára és bárra az Energy Restaurant jóvoltából.
1: És már érkezem is a mai nyereményi játék kérdéssel. Remélem velem játszotok, megéri, mert hogy egy páros belépőt lehet nyerni tőlünk az Energy Hotel vacsora estjére. Én már többször ettem ott, és mindig nagyon finom és impozáns, kinézetű ételeket fogyasztottam, úgyhogy menjetek ti is, és érezzétek jól magatokat. A kérdésem pedig a következő. Ki írta az Állarcos Bál című operát? A. Giuseppe Verdi, vagy B. Giacomo Puccini. A helyes megfejtéseket a Paks FM Facebook oldalán található játék posztjánál várom. Holnap sorsolás, úgyhogy addig játszatok velünk, megéri. Sok sikert kívánok, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Figyeld ezen a héten is a játékainkat, nyerd meg a páros belépőt, és tölts el egy estét, ahol a jó vacsora mellé korlátlan sör és borfogyasztás, örök emlékek és felejthetetlen dallamok is várnak. Energy Restaurant, ahol az élmények is terítékre kerülnek.

vannak olyan slágerek, amik sosem mennek ki a divatból, köztük ez is UFO-tól szólt, a Napolaj 97-ből, és ha már itt a nyári hangulatot meghoztuk ezzel a dallal, már is nézzük, hogy a legfontosabb vizek Magyarországon milyen hőmérséklettel rendelkeznek, ha esetleg éppen nyaralni mennétek a környékére. A Balaton vize jelenleg Siófoknál mérve 21 fokot mutat, a Velencei tó 22 fokos, a Tisza tó 23 fokos, valamint a Duna, hogyha esetlegesen itt szeretnétek átmenni a beachre, a másik oldalra, akkor az nagyjából 20 fokot fog mutatni. Teljesen őszinte leszek, nálam ez még hideg, mindegyik víz, a lábujjamat sem dugnám bele. Nálam ilyen 26-28 foktól indul a kellemes hőmérsékletű víz, de nekem még az is hideg. Én valahogy jobban szeretem a meleg vizeket, még akkor is, hogyha kint 30 fok van, szóval nagyon bízom benne, hogy melegszik még azért a hőmérséklet. Ezen a héten fog berobbanni igazán a meleg, hétvégére már tényleg 37 és 40 fok is lehet itt a környékünkön, és vigyázzatok magatokra mindenképp. Ha tehetitek, akkor mindenképp menjetek vízpartra, vagy vízpart közelébe, mindig igyatok jó sok folyadékot, kenjétek be magatokat naptejjel, mert nagyon magas lesz az UV-sugárzás, vigyázzatok magatokra, és hallgassátok közben a Paks FM legjobb slágereit!

0: a Pax FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Reklám.
1: Forddal közlekedik? Nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényező műhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautó szolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
2: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
3: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
2: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
4: Konyhabútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 ezer forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával!
5: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Paks, Dózsa György út 37. Optic World, a tisztán látás szakértője.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. És most, vissza a Paks FM slágereihez.
1: Paks FM, összeköt.
6: Sean Paul and Sasha, come sing.

0: Hangulat van itt a Paks FM-en, Sean Paul és Sasha Salt, tőlük pedig az I'm Still In Love With You 2003-ból. Na hát, hoztam nektek egy kis program ajánlót július 24-ére, ugyanis az Erzsébet nagy szálloda teraszán lesz egy kerti mozi, ahol is a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet fogják vetíteni 20 óra 30 perckor, úgyhogy ha nem szeretnétek lemaradni, akkor jelentkezzetek az eseménynél. Ingyenes, de regisztrációhoz kötött a rendezvény, úgyhogy ezt mindenképp érdemes a fejben tartani. Most viszont megyünk is tovább egy jó kis dallal, a Kuplung zenekar 2026-os első és egyben új slágerével. Szóljon a Nyomod a gázt!
1: Elviszek

szólt, tőlük pedig a Mindegy 2021-ből. Én ezzel a dallal zárom ezt az órát, de maradjatok velem, mert hamarosan jövök vissza hozzátok, és hozom a Best of órában a legjobb R betűs előadókat.

0: legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Emlékszel még arra az estére, amikor egyetlen dal elég volt ahhoz, hogy mindenki együtt énekeljen? Amikor vacsora után senki sem sietett haza, mert a zene, a barátok és a jó kedv maradásra bírták. Tarts velünk ezen a héten is, mert a Paks FM játékában most egy ilyen estét nyerhetsz. Június 19-én pénteken svédasztalos vacsora és bál az Energy Restaurantban. Finom falatok, korlátlan sör és borfogyasztás és azok a dallamok, amelyeket generációk óta együtt éneklünk. A jó hangulatról Horváth Csaba gondoskodik. Figyeld játékainkat, válaszolj helyesen kérdéseinkre és nyerd meg a páros belépőt az Energy Restaurant jóvoltából. Mert vannak esték, amelyek másnap véget érnek, és vannak esték, amelyekből örök emlék lesz.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. 10 ország gyermek és báb előadásait mutatják be a 33. Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztiválon, amelyet szeptember 20 és 25 között rendeznek meg Szabadkán. A programban magyarországi előadás is szerepel, közölték a szervezők kedden, írja az MTI. A portál értesülései szerint az idei rendezvényen Kína, Nagy-Britannia, Lengyelország, Olaszország, Spanyolország, Magyarország, Bulgária, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, valamint Szerbia társulatai mutatkoznak be, és Magyarországról a Pécsi Bóbita Bábszínház érkezik a rendezvényre Répa mese című produkciójával. A kommunikációs csatornák elhanyagolása, nem pedig az azokban haladó üzenet volt a probléma, közölte a Fidesz elnöke kedden a közösségi oldalán. Orbán Viktor bejegyzésében azt írta, sosem értett egyet azokkal, akik szerint a leegyszerűsített kommunikáció miatt veszítették el az értelmiséget. Féltávon túl van a 6-os blokki munkagödör mélyítése, adta hírül a Paks 2 Atomerőmű ZRT a honlapján. Mint írják, talajmarók, lánctalpas kotrógépek, dózerek és teherautók dolgoznak a 150 méter széles és 190 méter hosszú, 23 méter mély 6-os blokki munkagödör kialakításán. A hozzávetőleg 500 000 köbméternyi földmennyiség több mint felét már kiemelték. A talaj kiemeléssel párhuzamosan zajlik az úgynevezett összemetsző cölöp falak horgonyozása és a végleges kerítés kiépítése. A munkák során az 5-ös blokkon szerzett tapasztalatokat felhasználva optimalizálták a folyamatokat, növelve a hatékonyságot, a munka minőségét és nem utolsó sorban a munkabiztonságot. Az építési területen geodéziai és geotechnikai monitoring rendszer is üzemel, amelyekkel ideje korán észlelhetők a kivitelezés során fellépő esetleges hatások. A föld kiemelése ütemterv szerint halad, a munkálatokat az Országos Atomenergia Hivatal helyszíni szemlék keretében rendszeresen ellenőrzi. A Paksi atomerőmű területén június 18-án csütörtökön este 22 órától másnap hajnali 3 óráig szúnyogírtást végeznek földi technológiával, melegködképző generátor segítségével, tájékoztatta szerkesztőségünket Paksváros önkormányzata. A tájékoztatás szerint az 50 hektáron végzett szúnyogírtás napja eső esetén június 19-én estére módosul.
2: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Kiemelkedően szerepeltek a magyar kenusok a felnőtt síkvízi kajakkenu Európa bajnokságon a hétvégén, adta hírül az Atomerőmű Sport Egyesület a honlapján. Juhász István két számban is döntőbe jutott, C1 1000 méteren a 8., 500 méteren pedig a 6. helyen végzett. Utóbbi számban mindössze 2,4 másodperccel maradt el a győztestől. Hodován Dávid C1 200 méteren az 5. helyet szerezte meg, rendkívül szoros befutóban. A vegyes négyesek versenyében a Kollár Kristóf, Opavszki Réka, Csorba Zsófia és Fejes Dániel összeállítású magyar egység bronzérmet szerzett a spanyol és a német csapat mögött.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali

0: 10-től este 10 óráig. És most Vax FM Best of slágerek A-tól Z-ig, az Abbától egészen Zsédáig. Vax FM Best of A-tól Z-ig. Lássuk, ma melyik betű következik.
1: 12:03 van, és Gabi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Jó étvágyat kívánok az ebédhez! Én ebben az órában is szállítom nektek a jobbnál jobb slágereket. Nem mellesleg most az R betűs előadók jönnek déltől egyig a Best of A-tól Z-ig órában. Meg is kezdjük egy jó kis dallal, Rúzsa Magdi és a Halott pénz közöse fog szólni, a Szeretni, akit nem lehet 2020-ból.
0: Vax FM Best of slágerek, A-tól Z-ig.

2026-os év rengeteg világsztárt tartogatott és tartogat magának még. Nagyon-nagyon jó fellépők, előadók és zenészek, énekesek érkeznek Magyarországra a világ minden tájáról. Köztük Rita Ora is július 29-én fog fellépni a Budapest Parkban, hogy felpesdítse a legnagyobb slágereivel a pesti éjszakát. És tegnap láttam rá egy nagyon cuki videót, ahogy üzent a magyar rajongóinak, és egy teljesen önálló koncertélmény lesz. Már több hazai fesztiválon látható volt Rita Ora, de most egy teljesen egyedülálló koncertélményben lehet részük azoknak, akik részt vesznek rajta. Nagyon szeretnék én is elmenni, csak annyi minden van amúgy, amire szeretnék elmenni ebben az évben, és nincs mindenre idő és energia, de azért még lehet, hogy Rita Ora jegye befigyel. Ti se hagyjátok ki, hogyha esetleg rajongók vagytok. Most viszont megyünk tovább Rudimentállal és El Airival, tőlük pedig Soyon a Waiting All Night 2013-ból.

0: szól.
1: Robin Schulz és a David Guetta szól, tőlük pedig a Shade of Light 2016-ból. Hát az előbb Rita Ora kapcsán ugye beszéltem már nektek arról, hogy hány világsztár érkezik hozzánk. Hát Robin Schulz is meglátogat minket Magyarországon, nem mellesleg Zamárdiban a Strandfesztiválon augusztus 19-én fog fellépni a világ egyik legismertebb house DJ-je. Rengetegszer volt már a magyarországi toplisták élén, de ez a szám egyébként egy nagy kedvencem tőle, és ezen biztos, hogy ott leszek, mert hogy a Strandfesztivált minden évben megpörgetjük a barátokkal, úgyhogy ezen biztos ott leszek, majd hozok nektek egy-két érdekességet erről a jó kis koncertről. Egyébként ezen a napon, ha jól tudom, még Timmy Trumpet és még a Purple Disco Machine is fel fog lépni, úgyhogy egy igazi DJ kavalkád lesz a Strandfesztivál nulladik napján. Mindig ilyen jó kis hangulatban telik egyébként a Strandfest, úgyhogy remélem veletek is fogok találkozni. Most viszont megyünk tovább, Radics Gigivel, tőle pedig szóljon a vadonatúj érzés 2012-ből.

0: És most következik a Pax FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. június 17-én szerdán 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. Féltávon túl van a 6-os blokki munkagödör mélyítése. Felhívást tett közzé Németkér község önkormányzata. Egy bronz mellett egy 5., 6. és egy 8. helyen zárult a kajakkenu EB. Jönnek is a részletek.
0: Pax FM hírek.
1: Féltávon túl van a 6-os blokki munkagödör mélyítése, adta hírül a Paks 2 atomerőmű ZRT a honlapján. Mint írják, talajmarók, lánctalpas kotrógépek, dózerek és teherautók dolgoznak a 150 méter széles és 190 méter hosszú, 23 méter mély 6-os blokki munkagödör kialakításán. A hozzávetőleg 500 000 köbméternyi földmennyiség több mint felét már kiemelték. A talaj kiemeléssel párhuzamosan zajlik az úgynevezett összemetsző cölöpfalak horgonyozása és a végleges kerítés kiépítése. A munkák során az 5-ös blokkon szerzett tapasztalatokat felhasználva optimalizálták a folyamatokat, növelve a hatékonyságot, a munka minőségét és nem utolsó sorban a munkabiztonságot. Az építési területen geodéziai és geotechnikai monitoring rendszer is üzemel, amelyekkel ideje korán észlelhetők a kivitelezés során fellépő esetleges hatások. A föld kiemelése ütemterv szerint halad, a munkálatokat az Országos Atomenergia Hivatal helyszíni szemlék keretében rendszeresen ellenőrzi. A paksi atomerőmű területén június 18-án csütörtökön este 22 órától másnap hajnali 3 óráig szúnyogírtást végeznek földi technológiával, melegködképző generátor segítségével, tájékoztatta szerkesztőségünket Paks város önkormányzata. A tájékoztatás szerint az 50 hektáron végzett szúnyogírtás napja eső esetén június 19-én estére módosul. A Németkéri Napok programjaként főzőversenyt hirdett sertésgulyás kategóriában Németkér község önkormányzata adta hírül a település a közösségi oldalán. A július 11-én szombaton megrendezésre kerülő megmérettetésre családok, civil szervezetek, intézmények és baráti társaságok jelentkezését várják. A húst, sörpadot és sörasztalt biztosítják a csapatoknak, az egyéb alapanyagokról és a főzéshez szükséges eszközökről kell gondoskodniuk. A résztvevőknek a helyszínt 10 és 10:30 között kell elfoglalniuk, az ételeknek pedig 14:30-ra kell elkészülniük. Jelentkezni július 1-ig lehet Horváth Zsuzsannánál a 0620-203-3330-as telefonszámon.
0: Paks FM hírek.
1: Május 31-én a Paksvárosi Vegyeskar Faddi koncertjén mutatták be az énekkar zongoristájának, Kapitány Áronnak az egyik saját szerzeményét, melyhez Bese Dóra, a kórus egyik tagja írta a dalszöveget. A 19 éves Áron, aki jelenleg a Kecskeméti Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskola gimnázium, szakgimnázium és alapfokú művészeti iskola tanulója, 3 éves korában kezdett zongorázni, és mint fogalmazott, a zeneszerzés pont jön neki.
2: A zeneszerzés az igazából így teljesen magától jött. Igazság szerint, amikor így többféle stílusban hallgattam ilyen zenét, akár klasszikus komoly zenét, akár jazz, akár popzenét, így valahogy az ihleteimből jöttek dallamok, teljesen maguktól, főleg az ilyen fülbemászó dallamok, és amikor megvolt maga egy téma, ami volt a dallam, akkor csak így minden magától kezdett jönni, amikor így elkezdtem írni, és akkor az már a többi az már csak ilyen improvizatív módon lett kitalálva, amik benne szerepelnek egy adott zenébe, egy adott számban, amit megírtam.
1: Áron elmondása szerint jó érzés volt hallani, ahogy életre kel a műve.
2: Nekem egyébként mindig nagyon jó érzéssel tölt el, amikor ilyen ősbemutatásként hangzik el először az egyik művem, például ez is, és tényleg ahogy előadtuk és eljátszottuk a templomba, annyira éreztem, hogy illett abba az atmoszférába, tehát környezetbe, hogy előadtuk, és tényleg annyira átjött ennek az egésznek az érzete, hogy

0: jó érzés volt igazából kiállni vele és előadni.
1: Ügyfélfogadási szünet lesz Tolnán, tájékoztat a Tolna vármegyei kormányhivatal a közösségi oldalán. Mint írják, a tolnai kormányablakban az EON karbantartási munkákhoz kapcsolódó áramszünet miatt június 30-án egész nap szünetel az ügyfélfogadás. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság és a Szekszárdi Kutatómentő Egyesület vezetői egyeztetést tartottak annak érdekében, hogy tovább erősítsék az eltűnt személyek felkutatásában végzett közös munkát, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrség a közösségi oldalán. A bejegyzés szerint a két szervezet már 9 éve működik együtt, melynek célja kezdettől fogva az, hogy a rendőrség és a kutatómentők összehangoltan, gyorsan és hatékonyan tudjanak segítséget nyújtani az eltűnt személyek felkutatása során. A napokban megtartott megbeszélésen dr. Hablicsek Nikoletta rendőr ezredes, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, az érintett szakterületek rendőri vezetői és a Szekszárdi Kutatómentő Egyesület képviselői találkoztak. A résztvevők áttekintették az elmúlt évek tapasztalatait, értékelték az eddigi közös munkát, valamint meghatározták a jövőbeni célokat és fejlesztési irányokat. Az egyeztetés végén a főkapitány megköszönte a partnerek önzetlen együttműködését, kiemelte, hogy az elmúlt évek eredményei egyértelműen bizonyítják a két szervezet közötti kapcsolat jelentőségét. Hangsúlyozta, hogy a jövőben is fontos szerepe lesz a jól szervezett, összehangolt közös munkának az eltűnt személyek mielőbbi megtalálása érdekében. A Tolna vármegyei kormányhivatal önéletrajzíráshoz nyújt segítséget. A hivatalnak a közösségi oldalára feltöltött mindössze 2 perces videóval a célja gyors és gyakorlatias segítséget nyújtani egy igazán ütős önéletrajz megírásához. A videóhoz fűzött bejegyzésben az állami szerv felhívja a figyelmet arra, hogy a kormányhivatal munkatársai a megfelelő programokkal és tanácsadással is várják a munkakeresésben érdekelteket.
2: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Kiemelkedően szerepeltek a magyar kenusok a felnőtt síkvízi kajakkenu Európa bajnokságon a hétvégén, adta hírül az Atomerőmű Sport Egyesület a honlapján. Juhász István 2 számban is döntőbe jutott, C1 1000 méteren a 8., 500 méteren pedig a 6. helyen végzett. Utóbbi számban mindössze 2,4 másodperccel maradt el a győztestől. Hodován Dávid C1 200 méteren az 5. helyet szerezte meg, rendkívül szoros befutóban. A vegyes négyesek versenyében a Kollár Kristóf, Opavszki Réka, Csorba Zsófia és Fejes Dániel összeállítású magyar egység bronzérmet szerzett a spanyol és a német csapat mögött. A napi helyi hír összefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
2: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
3: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
4: 13 óra 8 perc van, és Gabi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem velem tartotok még ebben az órában, ugyanis egy órán keresztül hozom a Paks FM legjobb slágereit. Meglessük még, hogy milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön. Aztán azt is megtudhatjuk, hogy milyen időjárásra számíthatunk holnap, azaz csütörtökön az időkép előrejelzése szerint. Hozom a mai nyereményjáték kérdését is az Energy Hotel felajánlásából, de csak a jó zenék után szóljon most Teddy Swims-el a The Door 2024-ből.
2: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
3: Paks FM.
2: Összekötött.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Június 18-án 18 órakor a G-Flow Dance School gála műsora lesz. Június 19-én, pénteken 19.30-kor, igaz nem a Csengeiben, de a Csengei szervezésében jazzhajó lesz, jazzes a Duna parton. Igazán izgalmas program, és végre a hajó is megtelik élettel, valamint a Duna part. Aztán június 20-án 16 órakor Németkéri német nemzetiségi tánccsoport műsora lesz, június 21-én pedig 17 órakor a Pódium Táncstúdió gála műsorát tekinthetitek meg. Tolnai Művelődési Központ 4- és 2-kerekű veterán jármű felvonulás szervez, úgyhogy várják azoknak a jelentkezését, akik szívesen felvonulnának veterán autóval, motorral, kerékpárral Tolnán június 20-án 18 órakor, az Együtt a téren nyáron rendezvény keretében. A legidősebb járműveket még díjazzák is. Jelentkezni június 16-áig lehet a kultúra@tolna.hu e-mail címen, vagy a 3960-8772-es telefonszámon. Június 15 és 20-a között kalocsai ünnepi könyvhét lesz, ennek apropóján június 17-én 10.30-kor a Bobita Báb Színház előadásában tekinthetitek meg az Icurka Picurka előadást, mely 3 éves kor alatti csöpségeknek lesz megtartva. Az előadás időtartama 25 perc és 20 perc közösségi játék lesz utána. Remélem tudtam segíteni nektek a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: És már nézzük is, hogy milyen időre számíthatunk holnap, azaz csütörtökön az időkép előrejelzése szerint. 32 fokos melegben is lehet részünk, sok-sok napsütésre van kilátás, a gomoly felhőkből pedig csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Az északias szél több helyen felfrissülés hozhat ebben a melegben. Nagyon magas lesz a holnapi napon az UV-sugárzás, úgyhogy mindenképp kenjétek be magatokat naptejjel, hogyha kimozdultok, akár egy nap többször is, mert mindenképp szükség lesz rá, hogy nehogy leégjetek, igyatok jó sok folyadékot, használjátok ki ezt a csodás időt akár egy jó kis strandolásra, és hát hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

0: Paks FM slágereivel. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Kapitány István ugye teljes miniszteri fizetését felajánlotta egy magyar koraszülött és újszülött mentő alapítvány részére, és mindenképp érdemes erről a kérdésről szerintem beszélni. Egyrészt abból az aspektusból, hogy kell-e ez a színház idézőjelben a népnek.
2: Hát én
1: nyilván becsülendő, csak én úgy érzem, hogy ez egy hamis kép.
3: Mármint? Az, hogy valaki gazdag?
1: Nem, hanem...
3: És jótékonykor?
1: Nem, hát hanem az, hogy... Nem, ilyen. Hanem egy hamis képet fest a politikusokról, mert szerintem nem ez kell, hogy legyen az elvárás a politikussal szemben, hogy a fizetését például ajánlja fel bárkinek, mert vannak olyan politikusok, akiknek ez a bevételi azt forrása. Értem, csak hogy egy kicsit
2: de
1: olyan...
2: De neki nem kell. Én azt gondolom, hogy nem vagyunk egyformák, és mindannyiunktól más-más képességek vannak, és más-mást kéne elvárni. Igen. Értem, amit te mondasz, de hagyjuk már meg, hogy majd utólag kiderül, hogy mennyire őszinték ezek a gesztusok, mennyire nem őszinték, de
3: milyen,
2: nyilván
3: milyen
2: lehet azt is mondani.
3: Széchenyi fölajánlott egy évivel a rohadék. Mekkora színház.
0: Szabad péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
5: A Paks 2 atomerőmű 5. blokki nukleáris szigetének közös alaplemeze, amelynek kivitelezése februárban indult az első betonöntéssel, nem egyszerre készül el. Ezt nehéz is volna kivitelezni, tekintettel a terület hatalmas méretére, az előkészítés összetettségére és az alaplemez átlagosan mintegy 3 méternyi vastagságára. A feladat hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében kisebb-nagyobb szekciókra osztották fel a területet. Ezekben a szekciókban mindenek előtt a vízszigetelést és földelőhálót is magába foglaló szerelőbeton készül el, egyes területeken akár 1,5 méter vastagságban. Ezt követi a vasszerelés, majd a szerelvények beépítése, a zsaluzás, végül folyamatos minőségellenőrzés mellett laboratóriumi vizsgálattal igazolt minőségű, speciális betonnal öntik ki az egyes kockákat. A folyamat végén a beton szilárdulását és hőmérsékletét műszerek segítségével monitorozzák.
4: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Igen, a Paksi Atomerőmű az egy állami beruházás volt, tehát nyilván jut valamennyi vissza az államnak is. Na de az iparűzési adót például Paks azért kapja többlet, mert többlet kockázatot is vállal az a város, ami itt van. Tehát nem ingyen kapja, bocsi, és az, hogy nem MVM támogatja mondjuk a Paksi focit, és akkor még sorolhatnám, hogy 20 évvel ezelőtt a Paksi Atomerőmű, amikor maga dönthetett arról, hogy támogatásokat ad, mennyivel több pénzt osztottak szét itt a térségbe, most meg bocsánat, de finanszírozzuk az MVM-ben ülő Excel táblázat készítőket. Nagyon busásan. Szerintem tudnánk ezt a pénzt itt a térségre is költeni, arra a térségre, aki bevállalja a kockázatát annak, hogy itt, ha valami gáz van, mi leszünk azok, akik a sátorfájukat szedik.
2: Nyilván jó
3: esetben, azért ha tudod.
1: Ha tudod.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. És most vissza a Paks FM slágereihez.
4: Paks FM.

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM ezen a héten egy estére visszahozza a régi bálok hangulatát. Nyerj páros belépőt a június 19-i péntek esti svédasztalos vacsorára és bárra az Energy Restaurant jóvoltából.
1: És már érkezem is a mai nyereményjáték kérdéssel. Remélem velem játszotok, megéri, mert hogy egy páros belépőt lehet nyerni tőlünk az Energy Hotel vacsora estjére. Én már többször ettem ott, és mindig nagyon finom és impozáns, kinézetű ételeket fogyasztottam, úgyhogy menjetek ti is, és érezzétek ki jól magatokat, a kérdésem pedig a következő. Ki írta az Állarcos Bál című operát? A. Giuseppe Verdi, vagy B. Giacomo Puccini. A helyes megfejtéseket a Paks FM Facebook oldalán található játék posztjánál várom. Holnap sorsolás, úgyhogy addig játszatok velünk, megéri. Sok sikert kívánok, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Figyeld ezen a héten is a játékainkat, nyerd meg a páros belépőt, és tölts el egy estét, ahol a jó vacsora mellé korlátlan sör és borfogyasztás, örök emlékek és felejthetetlen dallamok is várnak. Energy Restaurant, ahol az élmények is terítékre kerülnek.

0: Blaha Louisianától szólt a Szeressetek 2025-ből. Én ezzel a dallal búcsúzom a mai napra, nagyon köszi, hogy velem tartottatok. Legközelebbi jövő héten fogunk találkozni, addig is most átadom a stúdiót Levinek, aki egészen hatig hozza nektek a Paks FM legjobb slágereit. Én Takásnai Vivi voltam, csodás napot nektek, sziasztok!
1: Mindjárt folytatjuk! You know when I come back, you know what it look like, everything lit.

0: a Paks FM slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Magyarországon is elérhető ma már a virtuális valóságon alapuló fájdalomkezelés. Méghozzá VR szemüveg segítségével. Amerikai kutatók speciális textíliát készítettek, amely képes kiszűrni a levegőből a vizet. A Microsoft szerint az új AI adatközpontok hűtése csupán annyi vízfogyasztást jelent majd, mint egy egyszerű étteremé, és mérhető és makacs jelenség lett a mesterséges intelligenciával gerjesztett írástudatlanság. Többek között ezekről lesz szó következő tudományos magazinunkban, valamint arról, hogy a csökkenő rovar létszám veszélybe sodorja az életünket, és újra terítékre kerül az idei futballvilágbajnokság is, természetesen tudományos szempontból. Szakértők szerint ez a foci VB lesz a legszennyezőbb, amit valaha is rendeztek, konkrét számokat hozok majd, és Strasser Andrea vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól, és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
5: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
6: Emlékszel még arra az estére, amikor egyetlen dal elég volt ahhoz, hogy mindenki együtt énekeljen? Amikor vacsora után senki sem sietett haza, mert a zene, a barátok és a jó kedv maradásra bírták. Tarts

0: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Nincs túlélője az amerikai légierő B-52-es nehéz bombázóját ért kaliforniai szerencsétlenségnek, közölte az amerikai hadsereg, adta hírül az MTI. A Dél-Kaliforniában működő Edwards légitámaszpont közleménye szerint a gép fedélzetén 8 ember tartózkodott, a katasztrófát nem élte túl senki. Az első bejelentés arról szólt, hogy a B-52-es Stratofortress nem sokkal a felszállást követően, még a támaszpont területén a kifutó pályán csapódott a földnek helyi idő szerint a késő délutáni órákban. A balesetről megjelent légi felvételek szerint a jármű szinte teljesen megsemmisült, lezuhanásának helyén tűz keletkezett és nagy területen felperzselte a kifutó pálya melletti füvet. Nem szeretnék kisajátítani, birtokolni és sajátjukká tenni sem 1956, sem 1989 történetét, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A kormányfő felszólalásában hangsúlyoztam, nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók. Nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, hiszen éppen az a csodálatos ezekben a napokban, hogy az egész nemzet napjai voltak. Magyar Péter kifejtette, 1956. október 23-án és 1989. június 16-án a magyar fiatalok azt üzenték a szüleik generációjának, hogy nemet mondanak azokra az évekre, évtizedekre, amelyek az ő életük kereteit adták. Bátor és egyben naív ígéretet tettek a következő generációnak arra, hogy mostantól minden más lesz. Nem az ő hibájuk, hogy az ígéretük nem, vagy csak részben valósulhatott meg, fűzte hozzá a miniszterelnök. Féltávon túl van a 6-os blokki munkagödör mélyítése, adta hírül a Paks 2 Atomerőmű ZRT a honlapján. Mint írják, talajmarók, lánctalpas kotrógépek, dózerek és teherautók dolgoznak a 150 méter széles és 190 méter hosszú, 23 méter mély 6-os blokki munkagödör kialakításán. A hozzávetőleg 500 000 köbméternyi földmennyiség több mint felét már kiemelték. A talaj kiemeléssel párhuzamosan zajlik az úgynevezett összemetsző cölöp falak horgonyozása és a végleges kerítés kiépítése. A munkák során az 5-ös blokkon szerzett tapasztalatokat felhasználva optimalizálták a folyamatokat, növelve a hatékonyságot, a munka minőségét és nem utolsó sorban a munkabiztonságot. Az építési területen geodéziai és geotechnikai monitoring rendszer is üzemel, amelyekkel ideje korán észlelhetők a kivitelezés során fellépő esetleges hatások. A föld kiemelése ütemterv szerint halad, a munkálatokat az Országos Atomenergia Hivatal helyszíni szemlék keretében rendszeresen ellenőrzi. A Németkéri napok programjaként főzőversenyt hirdett sertésgulyás kategóriában Németkér község önkormányzata, adta hírül a település a közösségi oldalán. A július 11-én szombaton megrendezésre kerülő megmérettetésre családok, civil szervezetek, intézmények és baráti társaságok jelentkezését várják. A húst, sörpadot és sörasztalt biztosítják a csapatoknak, az egyéb alapanyagokról és a főzéshez szükséges eszközökről kell gondoskodniuk. A résztvevőknek a helyszínt 10 és 10.30 között kell elfoglalniuk, az ételeknek pedig 2:30-ra kell elkészülniük. Jelentkezni július 1-ig lehet Horváth Zsuzsannánál a 0620 203 33 30-as telefonszámon. Ügyfélfogadási szünet lesz Tolnán, tájékoztat a Tolna vármegyei kormányhivatal a közösségi oldalán. Mint írják, a tolnai kormányablakban az EON karbantartási munkákhoz kapcsolódó áramszünet miatt június 30-án egész nap szünetel az ügyfélfogadás.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 14 perc, június 17-e van, ti pedig a Paksefemet hallgatjátok. Hello mindenkinek, Garacza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 6 óráig. Fantasztikus zenéink lesznek, jelentkezni fogok a heti nyereményjáték akciónk mai napi kérdésével is, szóval lesz minden mi szemszájnak ingere ezen a verőfényes nyári délutánon. Kezdjük be zenével, a jó öreg The Power of Love következik Huey Lewis and the News-tól, egy örök klasszikus, let's go!
1: Újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összekötött.

Gabri Ponti-tól és Sean Paul-tól hallhattátok a 2025-ös Born to Love You című tracket. Június 17-e van, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon Laura, Alida, Adolf, Teofil, Terézia, Marcián és Bató nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Charlie Puth következik, 2022-ben jön a Lou.

Rehab-et hallottátok, ez volt a 2024-es Believe Shooting Stars. Nos, még két track következik, egy Becky Hilltől és Topiktól, egy pedig Funkstar Deluxe-től és Laid Back-től. Utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza zenékkel, illetve a heti nyereményjáték akciónk mai napi kérdésével is. Becky Hill és Topik következik, 2021-ben jön tőlük a My Heart Goes La Di Da.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
3: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
4: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
3: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a Nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
5: Konyha bútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169.000 forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával.
0: Reklámot hallottatok.

0: Figyelj, jön a játék! A Pax FM ezen a héten egy estére visszahozza a régi bálok hangulatát. Nyerj páros belépőt a június 19-i péntek esti svédasztalos vacsorára és bárra az Energy Restaurant jóvoltából.
1: És már itt is vagyok a heti nyereményjáték akciónk mai napi kérdésével. Közösségi média felületünkön, Facebookon zajlik a játék az Energy Hotel and Business Center Pax jóvoltából. Minden nap felteszünk poszt formájában egy-egy kérdést egészen csütörtökig, és komment formájában várjuk alá a helyes megfejtéseket. Aztán az egész heti helyes megfejtők közül fogunk sorsolni csütörtökön, azaz holnap 18-án délután, a nyertes pedig egy páros kétfőre szóló belépőjegyet nyerhet az Energy Hotel Hotel & Business Center péntek esti svédasztalos vacsorájára és báljára. A mai napi kérdésünk pedig, amit Facebookon elcsíphettek, a következőképpen hangzik. Ki írta az Állarcos bál című operát? A. Giuseppe Verdi, B. Giacomo Puccini. Ez tehát a kérdésünk, irány a Facebook, kommenteljétek a helyes megfejtést, játsszatok és nyerjetek!
0: Figyeld ezen a héten is a játékainkat, nyerd meg a páros belépőt, és tölts el egy estét, ahol a jó vacsora mellé korlátlan sör és borfogyasztás, örök emlékek és felejthetetlen dallamok is várnak. Energy Restaurant, ahol az élmények is terítékre kerülnek.

A legendás Tupac-től és Ashanti-tól hallhattátok a Pac's Life című tracket, 2006-ban jelent meg, de Tupac még 1996-ban felküldte a szöveget. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Gabi hír összefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: vissza a változatos zenékhez azonnal. Ez a Paks FM. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Súlyog Tamás. Én szerintem meg kellett volna próbálni együttműködni vele, de ez meg sem történt, úgyhogy nem tudjuk, hogy mi lett volna. Ha, hát mindegy, most már viszont a harc hát legyen harc, szerintem így vannak vele, és innentől kezdve akasztani fogják.
2: Ezt a Gabi mondja, aki állandóan úgy néz ránk, mint hogy megettük volna a reggeliét, érted? És nem tudjuk, hogy meddig akar velünk együttműködni. Tehát ne így nem bízik meg bennünk, pedig hát milyen korrekt.
3: Én csak abban bízok, hogy téged jobban utál, mint engem, és akkor lesz időm.
2: Na ugye? Ugye? És akkor innen már van mi ez.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár

0: amelyet szeptember 20 és 25 között rendeznek meg Szabadkán. A programban magyarországi előadás is szerepel, közölték a szervezők kedden, írja az MTI. A portál értesülései szerint az idei rendezvényen Kína, Nagy-Britannia, Lengyelország, Olaszország, Spanyolország, Magyarország, Bulgária, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, valamint Szerbia társulatai mutatkoznak be, és Magyarországról a Pécsi Bóbita Bábszínház érkezik a rendezvényre Répa Mese című produkciójával. A kommunikációs csatornák elhanyagolása, nem pedig az azokban haladó üzenet volt a probléma, közölte a Fidesz elnöke kedden a közösségi oldalán. Orbán Viktor bejegyzésében azt írta, sosem értett egyet azokkal, akik szerint a leegyszerűsített kommunikáció miatt veszítették el az értelmiséget. A Paksi atomerőmű területén június 18-án csütörtökön este 22 órától másnap hajnali 3 óráig szúnyogírtást végeznek földi technológiával, melegködképző generátor segítségével, tájékoztatta szerkesztőségünket Paksváros önkormányzata. A tájékoztatás szerint az 50 hektáron végzett szúnyogírtás napja eső esetén június 19-én estére módosul. Május 31-én a Paksvárosi Vegyeskar Faddi koncertjén mutatták be az énekkar zongoristájának, Kapitány Áronnak az egyik saját szerzeményét, melyhez Bese Dóra, a kórus egyik tagja írta a dalszöveget. A 19 éves Áron, aki jelenleg a Kecskeméti Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskola gimnázium, szakgimnázium és alapfokú művészeti iskola tanulója, 3 éves korában kezdett zongorázni, és mint fogalmazott, a zeneszerzés spontán jön neki.
1: A zeneszerzés az igazából így teljesen magától jött. Igazság szerint, amikor így többféle stílusban hallgattam ilyen zenét, akár klasszikus komoly zenét, akár jazz, akár popzenét, így valahogy az ihleteimből jöttek dallamok, teljesen maguktól, főleg az ilyen fülbe mászó dallamok, és amikor megvolt maga egy téma, ami volt a dallam, akkor csak így minden magától kezdett jönni, amikor így elkezdtem írni, és akkor azt már a többi az már csak ilyen improvizatív módon lett kitalálva, amik benne szerepelnek egy adott zenébe, egy adott számban, amit megírtam.
0: Áron elmondása szerint jó érzés volt hallani, ahogy életre kel a műve.
1: Nekem egyébként mindig nagyon jó érzéssel tölt el, amikor ilyen ősbemutatásként hangzik el először az egyik művem, például ez is, és tényleg ahogy előadtuk és eljátszottuk a templomba, annyira éreztem, hogy illett abba az atmoszférába, tehát környezetbe, hogy előadtuk, és tényleg annyira átjött ennek az egésznek az érzete, hogy jó érzés volt igazából kiállni vele és előadni.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
3: A pontos idő 15 óra 4 perc, június 17-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak az informatív hírösszefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, ahogy azt beígérhettem az előző óra végén, 2024-ből fogjátok hallani Ray Daltontól az All We Got című tracket. Let's go!
2: És most! Egy

0: időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 29 Celsius fok van odakint, frontotás nem várható, fokozódik a meleg, zivatarra van kiadva sárga riasztás, de nem tudom, hogy errefelé valószínűen, már a felhőket azért lehet látni odakint, szóval még az is lehet, hogy lesz valami, ki tudja. Nézzük csak, hogy mi várható viszont az elkövetkezendő napokban. Holnap 32 fok lesz viszonyú hőség már, csütörtökön 18-án, és úgy tűnik, hogy ez a hőség egészen vasárnapig fog fokozódni. Vasárnap már 36 fok lesz. Graduálisan lépkedünk napról napra egyre fölfelé, egy valódi nyári kánikulába fogunk torkolni, és a perzselő hőség végül majd egy hidegfronti hatásnak az előjele tulajdonképpen, ami zivatarokkal fog érkezni, és egy kicsit lehűti nekünk a kedélyeket a hét első felében, majd a jövő hét első felében, de ennyire még felesleges előre szaladni. Ami igaz, hogy ma ez a 30 fok körüli hőmérséklet az, ami a max, holnap viszont már egyre melegszik az idő, és ez fog folytatódni egész a hétvégi napokig, és a magas UVB sugárzás értékekre figyelmeztet bennünket az oldal egész héten. Tulajdonképpen szóval az UV-szűrős napszemüveg, a kalap, a sapka az evidens, hogy legyen nálatok, és a hőség ellen pedig a legjobb fegyver a hidratáció, hogyha folyamatos vízivással pótoljátok a napközben elveszített folyadékot.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem,

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Július 24-én este 8 óra 30 perckor a Paksi Erzsébet nagy szálloda teraszán egy fantasztikus szabadtéri filmvetítés várja az érdeklődőket. Demjén Ferenc ikonikus slágerei által fémjelzett Hogyan tudnék élni nélküled című magyar romantikus filmet fogják vetíteni. A részvétel egyébként ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az első 200 jelentkezőnek tudják biztosítani a részvételt. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb 19-én, azaz pénteken lesz vetítés. Három premier is várja a mozi látogatóit. Először 16 órától a Toy Story 5. részét vetítik. 18 órától az Életem legjobb száma következik, ez egy musical. 8 óra 30 perctől pedig ismét egy premier, a legendás Steven Spielberg legújabb science fiction thrillerje, a Leleplezés napja.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Clash FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Reklám.
1: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
3: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva, gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk, ballagási lakomák bőséges tálakon a Kurta Kocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Joe Cockert hallottátok, ez volt az 1994-es Summer in the City, és bizony, igenis nyár van itt a Cityben Pakson, és már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a júniusi délutánnak a lendületét. Eva Max következik, a 2024-es Spot a Fake. Let's go!

Zara Larsontól hallhattátok az idei Midnight Sun-t. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklám következik, utána pedig Gabi hír összefoglalóját fogjátok hallani, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Ez a Pax FM. Minden pénteken szabad a péntek a Pax FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: A Zöldfa utca felújításának és a Sebestyén utca felújításának volt egy lakossági fóruma nemrég, arról, hogy most meg fog újulni az utca. Igen ám, de mondta, hogy hát ezt már egyszer átéltük, ugyanis 2018-ban ez a fórum már meg volt tartva, és 2018-ban a Fidesz indította el ezt a beruházást, a tervezést, mindent, majd aztán 2019-ben voltak választások, Mezősi Árpád megnyerte azt a körzetet, és valahogy egészen mostanáig nem történt előrelépés a kivitelezésben. És hát ugye ő ezt így mondta, hogy mindenki dönts el, hogy vajon ez miért történt, nyilván én ezt most nem akarok senkit vádolni, de csak tételezzük fel, hogyha azért nem kivitelezték, vagy nem csinálták meg magát a beruházást, mert hogy a másik oldal nyert az adott körzetben, akkor azért ez úgy felveti bennem azt a kérdést, hogy nem hűtlen kezelés amúgy az, hogyha megterveztetsz valamit, és tudjuk, hogy a terveknek van egy lejárati határideje, tehát hogyha az lejár, nem csinálod meg, akkor újat kell csinálni. Tehát nekem, mint adófizetőnek, az nekem több pénzbe kerül, akkor kétszer annyiba, sőt lehet, hogy még többször annyiba. Tehát azért, mint adófizető, ezen kiakadhatok.
2: És akkor ilyenkor mondják, hogy a politikusnak nincs más felelőssége, mint a politikai felelősség, és ezt látjuk is,
3: hogy
2: érvényesítették. Szóval mered
3: tenni, hogy ez politikai támadás.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Forddal közlekedik? Nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényező műhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautó szolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
5: Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
6: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben! Paks, Dózsa György út 37. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Nincs túlélője az amerikai légierő B-52-es nehéz bombázóját ért kaliforniai szerencsétlenségnek, közölte az amerikai hadsereg, adta hírül az MTI. A Dél-Kaliforniában működő

0: szeretnék kisajátítani, birtokolni és sajátjukká tenni sem 1956, sem 1989 történetét, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A kormányfő felszólalásában hangsúlyoztam, nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók. Nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, hiszen éppen az a csodálatos ezekben a napokban, hogy az egész nemzet napjai voltak. Magyar Péter kifejtette, 1956. október 23-án és 1989. június 16-án a magyar fiatalok azt üzenték a szüleik generációjának, hogy nemet mondanak azokra az évekre, évtizedekre, amelyek az ő életük kereteit adták. Bátor és egyben naív ígéretet tettek a következő generációnak arra, hogy mostantól minden más lesz. Nem az ő hibájuk, hogy az ígéretük nem, vagy csak részben valósulhatott, megfűzte hozzá a miniszterelnök. Féltávon túl van a hatos blokki munkagödör mélyítése, adta hírül a Paks 2 Atomerőmű ZRT a honlapján. Mint írják, talajmarók, lánctalpas kotrógépek, dózerek és teherautók dolgoznak a 150 méter széles és 190 méter hosszú, 23 méter mély hatos blokki munkagödör kialakításán. A hozzávetőleg 500 000 köbméternyi földmennyiség több mint felét már kiemelték. A talaj kiemeléssel párhuzamosan zajlik az úgynevezett összemetsző cölöpfalak horgonyozása és a végleges kerítés kiépítése. A munkák során az ötös blokkon szerzett tapasztalatokat felhasználva optimalizálták a folyamatokat, növelve a hatékonyságot, a munka minőségét és nem utolsó sorban a munkabiztonságot. Az építési területen geodéziai és geotechnikai monitoring rendszer is üzemel, amelyekkel ideje korán észlelhetők a kivitelezés során fellépő esetleges hatások. A föld kiemelése ütemterv szerint halad, a munkálatokat az Országos Atomenergia Hivatal helyszíni szemlék keretében rendszeresen ellenőrzi. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság és a Szekszárdi Kutatómentő Egyesület vezetői egyeztetést tartottak annak érdekében, hogy tovább erősítsék az eltűnt személyek felkutatásában végzett közös munkát, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrség a közösségi oldalán. A bejegyzés szerint a két szervezet már 9 éve működik együtt, melynek célja kezdettől fogva az, hogy a rendőrség és a kutatómentők összehangoltan, gyorsan és hatékonyan tudjanak segítséget nyújtani az eltűnt személyek felkutatása során. A napokban megtartott megbeszélésen dr. Hablicsek Nikoletta rendőr ezredes, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, az érintett szakterületek rendőri vezetői és a Szekszárdi Kutatómentő Egyesület képviselői találkoztak. A résztvevők áttekintették az elmúlt évek tapasztalatait, értékelték az eddigi közös munkát, valamint meghatározták a jövőbeni célokat és fejlesztési irányokat. Az egyeztetés végén a főkapitány megköszönte a partnerek önzetlen együttműködését, kiemelte, hogy az elmúlt évek eredményei egyértelműen bizonyítják a két szervezet közötti kapcsolat jelentőségét. Hangsúlyozta, hogy a jövőben is fontos szerepe lesz a jól szervezett, összehangolt közös munkának az eltűnt személyek mielőbbi megtalálása érdekében.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most...
2: A pontos idő 16 óra 5 perc, június 17-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak a pragmatikus hírösszefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Mégpedig, ahogy azt beígérhetem az előző óra végén, 2024-ből fogjátok hallani Gracie Abrams-től a That's So True című tracket. Let's go!
1: És most egy újabb óra.

Artemast hallottátok, ez volt a 2024-es I Like The Way You Kiss Me. Nos, június 17-e van, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon Laura, Alida, Adolf, Teofil, Terézia, Marcián és Bató nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Katy Perry-é a szó, 2020-ban jön a Smile. Let's

Dérhenitől és a New Level Empire-től hallottátok a Neked Valóságot 2024-ből. Nos, még két track következik, egy Lola Young-tól, egy pedig Farrukótól, utána pedig egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza zenékkel, illetve a heti nyereményjáték akciónk mai napi részleteivel is jelentkezni fogok. Lola Young következik, 2025-ből fogjátok hallani a Messy című tracket.

0: folytatjuk a Pax FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu Kolibri Hungary.
2: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
1: Tapintható alaprajztáblák, prime matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
2: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu
3: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
1: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most, vissza a Pax FM slágereihez.
1: Pax

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM ezen a héten egy estére visszahozza a régi bálok hangulatát. Nyerj páros belépőt a június 19-i péntek esti svédasztalos vacsorára és bárra az Energy Restaurant jóvoltából.
1: És már itt is vagyok a heti nyereményjáték akciónk mai napi részleteivel. Közösségi média felületünkön, Facebookon zajlik a játék. Minden nap kiteszünk egy-egy kérdést egészen csütörtökig, és várjuk alá komment formájában a helyes megfejtéseket. Aztán holnap, csütörtökön 18-án az egész heti helyes megfejtő kommentelők közül fogunk kisorsolni egy szerencsést, aki páros, két főre szóló belépőjegyet nyerhet az Energy Hotel and Business Center péntek esti svédasztalos vacsorájára és báljára. A kérdés pedig, ami kint van már Facebookon, a következőképpen hangzik a mai nap folyamán. Ki írta az Állarcos bál című operát? A. Giuseppe Verdi, B. Giacomo Puccini. Ez tehát a kérdés, irány Facebook, kommenteljétek a helyes megfejtést, A-t vagy B-t, játszatok és nyerjetek!
0: Figyeld ezen a héten is a játékainkat, nyerd meg a páros belépőt, és tölts el egy estét, ahol a jó vacsora mellé korlátlan sör és borfogyasztás, örök emlékek és felejthetetlen dallamok is várnak. Energy Restaurant, ahol az élmények is terítékre kerülnek.

Ez volt Jennifer Lopez és a 2016-os Ain't Your Mama. Nos, ura vége van, ez azt jelenti, hogy a reklámot fogtok hallani, utána pedig Gabi következik a hír összefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
2: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
3: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
4: Emlékszel még arra az estére, amikor egyetlen dal elég volt ahhoz, hogy mindenki együtt énekeljen? Amikor vacsora után senki sem sietett haza, mert a zene, a barátok és a jó kedv maradásra bírták? Tarts velünk ezen a héten is, mert a Paks FM játékában most egy ilyen estét nyerhetsz! Június 19-én pénteken svédasztalos vacsora és bál az Energy Restaurantban. Finom falatok, korlátlan sör és borfogyasztás és azok a dallamok, amelyeket generációk óta együtt éneklünk. A jó hangulatról Horváth Csaba gondoskodik. Figyeld játékainkat, válaszolj helyesen kérdéseinkre és nyerd meg a páros belépőt az Energy Restaurant jóvoltából. Mert vannak esték, amelyek másnap véget érnek, és vannak esték, amelyekből örök emlék lesz.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Tíz ország gyermek és báb előadásait mutatják be a 33. Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztiválon, amelyet szeptember 20 és 25 között rendeznek meg Szabadkán. A programban magyarországi előadás is szerepel, közölték a szervezők kedden, írja az MTI. A portál értesülései szerint az idei rendezvényen Kína, Nagy-Britannia, Lengyelország, Olaszország, Spanyolország, Magyarország, Bulgária, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, valamint Szerbia társulatai mutatkoznak be, és Magyarországról a Pécsi Bóbita Bábszínház érkezik a rendezvényre Répa Mese című produkciójával. A kommunikációs csatornák elhanyagolása, nem pedig az azokban haladó üzenet volt a probléma, közölte a Fidesz elnöke kedden a közösségi oldalán. Orbán Viktor bejegyzésében azt írta, sosem értett egyet azokkal, akik szerint a leegyszerűsített kommunikáció miatt veszítették el az értelmiséget.

0: Ilyes kategóriában Németkérkőség önkormányzata adta hírül a település a közösségi oldalán. A július 11-én szombaton megrendezésre kerülő megmérettetésre családok, civil szervezetek, intézmények és baráti társaságok jelentkezését várják. A húst, sörpadot és sörasztalt biztosítják a csapatoknak, az egyéb alapanyagokról és a főzéshez szükséges eszközökről kell gondoskodniuk. A résztvevőknek a helyszín 10 és 10.30 között kell elfoglalniuk, az ételeknek pedig 2:30-ra kell elkészülniük. Jelentkezni július 1-ig lehet Horváth Zsuzsannánál a 0620 203 33 30-as telefonszámon.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: Kiemelkedően szerepeltek a magyar kenusok a felnőtt síkvízikaja kenu Európa bajnokságon a hétvégén, adta hírül az Atomerőmű Sport Egyesület a honlapján. Juhász István két számban is döntőbe jutott, C1 1000 méteren a 8., 500 méteren pedig a 6. helyen végzett. Utóbbi számban mindössze 2,4 másodperccel maradt el a győztestől. Hodován Dávid C1 200 méteren az 5. helyet szerezte meg, rendkívül szoros befutóban. A vegyes négyesek versenyében a Kollár Kristóf, Opavszki Réka, Csorba Zsófia és Fejes Dániel összeállítású magyar egység bronzérmet szerzett a spanyol és a német csapat mögött.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
2: A pontos idő 17 óra 3 perc, június 17-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek! Már kezdődik is az újabb fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Gabinak az informatív hírösszefoglalót. Mi folytatjuk tovább méghozzá zenével, méghozzá, hogy azt beígéretem az előző óra végén, Benson Boone kezdi be ezt az órát. 2024-ben jön a Beautiful Things. Let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 30 Celsius fok van odakint, némileg felhős időnk van, de inkább a napsütés dominál. Napos, meleg nyári időnk van, így foglalja össze az oldal a mai napi történéseket. Fronthatásmentes időnk van, nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap csütörtök lesz, 32 fokig is fölmelegszik majd az idő, és ez így fog folytatódni egészen vasárnapig, pénteken 33, szombaton 35, vasárnap pedig 36 fok, így néz ki a napi csúcshőmérséklet. Ugyanis vasárnap a perzselő hőség végül majd egy hidegfronti hatásnak ad teret, ami egy kicsit lehűti a kedélyeket, és feltetőleg csapadékot, zivatarokat, záporokat hoz majd magával. Ennyire még azért ne szaladjunk előre, a csapadék most még egészen a hét végéig nem valószínű, viszont a magas UVB sugárzás értékekre figyelmeztet bennünket az oldal, ez ellen pedig UV-szűrős napszemüveggel, kalappal, sapkával védekezhetünk, illetve a hőség ellen pedig a hidratáció a legeslegjobb gyógyír. Hidratáljátok magatokat, igyatok sok-sok vizet, pótoljátok az elveszített folyadékot.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

0: És most! Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Július 24-én este 8 óra 30 perckor itt Pakson az Erzsébet nagy szálloda teraszán fantasztikus szabadtéri filmvetítés várja az érdeklődőket. Demin Ferenc ikonikus slágerei által fémjelzett Hogyan tudnék élni nélküled című romantikus magyar filmet fogják vetíteni. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, az első 200 jelentkezőnek tudják biztosítani a részvételt. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban legközelebb 19-én, azaz pénteken lesz vetítés. Három premier is várja majd a mozi látogatóit. Először 16 órától a Toy Story 5. részét vetítik, aztán 18 órától az Életem legjobb száma következik, ez egy musical. Végül 8 óra 30 perctől ismét egy premier, a legendás Steven Spielberg legújabb filmje, a Leleplezés napja című science fiction.
0: Még több helyi program a pakseffen.hu-n.

0: FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
3: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
2: Igen, az egész lakást én nem bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
4: Konyha bútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának két méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 ezer forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával!
5: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva. Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk, barlagási lakomák bőséges tálakon a Kurta Kocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
6: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Psst, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Paks, Dózsa György út 37. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
7: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
8: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
7: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok.

Tidal, Scientle és Little Mix-től hallhattátok a 2019-es Think About Us című számot, és már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a verőfényes napsütésbe és kánikulába burkolózó nyári délutánnak a lendületét. Dua Lipa következik, 2024-ben jön a Training Season.

0: Ez a Paks FM. Paksi előadóval a folytatásban.
1: Paks FM. Kezdetben volt a szó.

ok nélkül meggyűlöltek. Mikor pedig eljön az ügyvéd, akit küldök majd nektek az atyától, az igazság szelleme, aki az atyától jön ki, ő tanúságot tesz majd mellettem. De ti is tanúságot tesztek.

közeledik az óra, sőt el is jött most, hogy szétszóródjatok, mindenki az övéhez, engem pedig egyedül hagyjatok. De nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy békétek legyen bennem. A világban szorongattatás lesz a részetek, de bátorság, én legyőztem a

Caro Emeraldtól hallhattátok a 2011-es A Night Like This című számot. Én ezzel a trackkel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottatok, köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok. Tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom, én Gracza Levente vagyok, és holnap ugyanígy a délutáni órákban találkozhatok velem. Legyen királynapotok, sziasztok srácok!

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Emlékszel még arra az estére, amikor egyetlen dal elég volt ahhoz, hogy mindenki együtt énekeljen? Amikor vacsora után senki sem sietett haza, mert a zene, a barátok és a jó kedv maradásra bírták. Tarts velünk ezen a héten is, mert a Paks FM játékában most egy ilyen estét nyerhetsz. Június 19-én pénteken svédasztalos vacsora és bál az Energy Restaurantban. Finom falatok, korlátlan sör és borfogyasztás és azok a dallamok, amelyeket generációk óta együtt éneklünk. A jó hangulatról Horváth Csaba gondoskodik. Figyeld játékainkat, válaszolj helyesen kérdéseinkre és nyerd meg a páros belépőt az Energy Restaurant jóvoltából. Mert vannak esték, amelyek másnap véget érnek, és vannak esték, amelyekből örök emlék lesz.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Nincs túlélője az amerikai légierő B-52-es nehéz bombázóját ért kaliforniai szerencsétlenségnek, közölte az amerikai hadsereg, adta hírül az MTI. A Dél-Kaliforniában működő Edwards légitámaszpont közleménye szerint a gép fedélzetén 8 ember tartózkodott, a katasztrófát nem élte túl senki. Az első bejelentés arról szólt, hogy a B-52-es Stratofortress nem sokkal a felszállást követően, még a támaszpont területén a kifutó pályán csapódott a földnek helyi idő szerint a késő délutáni órákban. A balesetről megjelent légi felvételek szerint a jármű szinte teljesen megsemmisült, lezuhanásának helyén tűz keletkezett és nagy területen felperzselte a kifutó pálya melletti füvet. Nem szeretnék kisajátítani, birtokolni és sajátjukká tenni sem 1956, sem 1989 történetét, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A kormányfő felszólalásában hangsúlyoztam, nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók. Nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, hiszen éppen az a csodálatos ezekben a napokban, hogy az egész nemzet napjai voltak. Magyar Péter kifejtette, 1956. október 23-án és 1989. június 16-án

0: teherautók dolgoznak a 150 méter széles és 190 méter hosszú, 23 méter mély hatos blokki munkagödör kialakításán. A hozzávetőleg 500 000 köbméternyi földmennyiség több mint felét már kiemelték. A talaj kiemeléssel párhuzamosan zajlik az úgynevezett összemetsző cölöp falak horgonyozása és a végleges kerítés kiépítése. A munkák során az ötös blokkon szerzett tapasztalatokat felhasználva optimalizálták a folyamatokat, növelve a hatékonyságot, a munka minőségét és nem utolsó sorban a munkabiztonságot. Az építési területen geodéziai és geotechnikai monitoring rendszer is üzemel, amelyekkel ideje korán észlelhetők a kivitelezés során fellépő esetleges hatások. A föld kiemelése ütemterv szerint halad, a munkálatokat az Országos Atomenergia Hivatal helyszíni szemlék keretében rendszeresen ellenőrzi. A Tolna vármegyei kormányhivatal önéletrajzíráshoz nyújt segítséget. A hivatalnak a közösségi oldalára feltöltött mindössze 2 perces videóval a célja gyors és gyakorlatias segítséget nyújtani egy igazán ütős önéletrajz megírásához. A videóhoz fűzött bejegyzésben az állami szerv felhívja a figyelmet arra, hogy a kormányhivatal munkatársai a megfelelő programokkal és tanácsadással is várják a munkakeresésben érdekelteket.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Össze.

0: pénteken, szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Kinek szurkoltok?
2: Európai csapatnak szeretnék szurkolni. Hát, angolok.
1: Angolok, te?
3: Hát én azért klasszikus német vagyok, tudod, tehát én azért azokat mindig...
2: Ezért a spanyoloknak.
1: Én meg a spanyoloknak.
3: És akkor utána majd nyilván az, hogy kik azok, akik még szép focit játszanak, de azért Európán belül maradok mindenképpen.
1: Oké, jó, hát akkor felírtam most, és majd meglátjuk, hogy ki nyeri, vagy ki se.
3: A szurkolás kérdeztél, nem azt, hogy mi a tippünk.
1: De azt kérdeztem, hogy kinek szurkoltok, és ki... Jó, bocs, már tettem hozzá, jó, igazad van, igazad van.
2: Amikor két jogász a fociról beszélget, esküszöm, hogy javíthatatlanok vagy.
3: Szinte öngól volt.
2: És öngól, ugye, ha már a focira.
1: Jó, na, zárjuk le a témát. Ez volt a szabad péntek. Köszi, hogy velünk tartottatok. Jó hétvégét mindenkinek. Sziasztok.
2: Igazad van, Gabi.
1: Ezt akartam hallani.
0: Szabad péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig.

0: 96.3 Paksh FM.
1: It's my favorite.
2: I love it.
0: Paksh FM.
3: Is that good?

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. 10 ország gyermek és báb előadásait mutatják be a 33. Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztiválon, amelyet szeptember 20 és 25 között rendeznek meg Szabadkán. A programban magyarországi előadás is szerepel, közölték a szervezők kedden, írja az MTI. A portál értesülései szerint az idei rendezvényen Kína, Nagy-Britannia, Lengyelország, Olaszország, Spanyolország, Magyarország, Bulgária, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, valamint Szerbia társulatai mutatkoznak be, és Magyarországról a Pécsi Bóbita Bábszínház érkezik a rendezvényre Répa Mese című produkciójával. A kommunikációs csatornák elhanyagolása, nem pedig az azokban haladó üzenet volt a probléma, közölte a Fidesz elnöke kedden a közösségi oldalán. Orbán Viktor bejegyzésében azt írta, sosem értett egyet azokkal, akik szerint a leegyszerűsített kommunikáció miatt veszítették el az értelmiséget. A paksi atomerőmű területén június 18-án csütörtökön este 22 órától másnap hajnali 3 óráig szúnyogírtást végeznek földi technológiával, meleg ködképző generátor segítségével, tájékoztatta szerkesztőségünket Paks város önkormányzata. A tájékoztatás szerint az 50 hektáron végzett szúnyogírtás napja eső esetén június 19-én estére módosul. Május 31-én a Paksvárosi Vegyeskar Faddi koncertjén mutatták be az énekkar zongoristájának, Kapitány Áronnak az egyik saját szerzeményét, melyhez Bese Dóra, a kórus egyik tagja írta a dalszöveget. A 19 éves Áron, aki jelenleg a Kecskeméti Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskola gimnázium, szakgimnázium és alapfokú művészeti iskola tanulója, 3 éves korában kezdett zongorázni, és mint fogalmazott, a zeneszerzés spontán jön neki.
3: A zeneszerzés az igazából így teljesen magától jött. Igazság szerint, amikor így többféle stílusban hallgattam ilyen

0: először van az egyik művem, például ez is, és tényleg ahogy előadtuk és eljátszottuk a templomba, annyira éreztem, hogy illett abba az atmoszférába, tehát környezetbe, hogy előadtuk, és tényleg annyira átjött ennek az egésznek az érzete, hogy jó érzés volt igazából kiállni vele és előadni.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

0: Összeköt.
1: Összeköt.
0: Összeköt.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Magyarországon is elérhető ma már a virtuális valóságon alapuló fájdalomkezelés. Méghozzá VR szemüveg segítségével. Amerikai kutatók speciális textíliát készítettek, amely képes kiszűrni a levegőből a vizet. A Microsoft szerint az új AI adatközpontok hűtése csupán annyi vízfogyasztást jelent majd, mint egy egyszerű étteremé, és mérhető és makacs jelenség lett a mesterséges intelligenciával gerjesztett írástudatlanság. Többek között ezekről lesz szó következő tudományos magazinunkban, valamint arról, hogy a csökkenő rovar létszám veszélybe sodorja az életünket, és újra terítékre kerül az idei futballvilágbajnokság is, természetesen tudományos szempontból. Szakértők szerint ez a foci VB lesz a legszennyezőbb, amit valaha is rendeztek, konkrét számokat hozok majd. Én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

0: Mindjárt folytatjuk. Következik a Tudomány mai állása című magazin. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Nincs túlélője az amerikai légierő B-52-es nehéz bombázóját ért kaliforniai szerencsétlenségnek, közölte az amerikai hadsereg, adta hírül az MTI. A Dél-Kaliforniában működő Edwards légitámaszpont közleménye szerint a gép fedélzetén 8 ember tartózkodott, a katasztrófát nem élte túl senki. Az első bejelentés arról szólt, hogy a B-52-es Stratofortress nem sokkal a felszállást követően, még a támaszpont területén a kifutó pályán csapódott a földnek helyi idő szerint a késő délutáni órákban. A balesetről megjelent légi felvételek szerint a jármű szinte teljesen megsemmisült, lezuhanásának helyén tűz keletkezett és nagy területen felperzselte a kifutó pálya melletti füvet. Nem szeretnék kisajátítani, birtokolni és sajátjukká tenni sem 1956, sem 1989 történetét, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A kormányfő felszólalásában hangsúlyoztam, nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók. Nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, hiszen éppen az a csodálatos ezekben a napokban, hogy az egész nemzet napjai voltak. Magyar Péter kifejtette, 1956. október 23-án és 1989. június 16-án a magyar fiatalok azt üzenték a szüleik generációjának, hogy nemet mondanak azokra az évekre, évtizedekre, amelyek az ő életük kereteit adták. Bátor és egyben naív ígéretet tettek a következő generációnak arra, hogy mostantól minden más lesz. Nem az ő hibájuk, hogy az ígéretük nem, vagy csak részben valósulhatott meg, fűzte hozzá a miniszterelnök. Féltávon túl van a hatos blokki munkagödör mélyítése, adta hírül a Paks 2 Atomerőmű ZRT a honlapján. Mint írják, talajmarók, lánctalpas kotrógépek, dózerek és teherautók dolgoznak a 150 méter széles és 190 méter hosszú, 23 méter mély hatos blokki munkagödör kialakításán. A hozzávetőleg 500 000 köbméternyi földmennyiség több mint felét már kiemelték. A talaj kiemeléssel párhuzamosan zajlik az úgynevezett összemetsző cölöp falak horgonyozása és a végleges kerítés kiépítése. A munkák során az ötös blokkon szerzett tapasztalatokat felhasználva optimalizálták a folyamatokat, növelve a hatékonyságot, a munka minőségét és nem utolsó sorban a munkabiztonságot. Az építési területen geodéziai és geotechnikai monitoring rendszer is üzemel, amelyekkel ideje korán észlelhetők a kivitelezés során fellépő esetleges hatások. A föld

hallgathatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a PaksFM mobil applikációján. PaksFM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Ez a PaksFM.

0: FM. A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Például amerikai kutatók kísérleteznek egy textíliával, amelyből egy kabátot készítettek, amely képes a levegőből vizet kiszűrni, amiből aztán ivóvizet lehet készíteni, ezzel biztos, hogy fogunk foglalkozni. A Microsoft szerint az új AI adatközpontok hűtése annyi vízfogyasztást jelent majd, mint egy egyszerű étteremé, vagyis drasztikusan kevesebb vízfogyasztást ígér a tech óriás, úgyhogy vizes témákban mindenképpen fogunk utazni, de a mesterséges intelligencia kapcsán arról is szó lesz, hogy mérhető és makacs jelenség lett a mesterséges intelligenciával gerjesztett írástudatlanság. A csökkenő rovarlétszám veszélybe sodorja az életünket, egy nagyon érdekes kutatási eredményt hozok majd, és a futball VB-ről is szó lesz újra tudományos magazinunkban. Múltkor foglalkoztunk a futball VB labdájával, amely ma már egy okos labda, a belsejében egy szenzor található, amely többek között másodpercenként több száz adatot képes rögzíteni. Most pedig a szakértők abból a szempontból vették elő az idei VB-t, hogy bizony ez a futball VB

0: a legszennyezőbb, amit valaha megrendeztek. Konkrét adatokkal és számokkal fogjuk mindezt tudományos szempontból alátámasztani, úgyhogy ezek lesznek többek között a témáink, de mindenek előtt egy érdekességgel, méghozzá hazai tudományos hírrel kezdünk, gyógyszermentes fájdalomkezelés VR szemüveggel. Kihallott ilyesmiről? Nos, a One Alapítvány, a Bethesda Gyermekkórház közös, virtuális valóságra épülő komplex fájdalomcsillapító programja már a Debreceni Egyetem gyermekgyógyászati klinikáján és a szombathelyi Vas vármegyei Markusovszki Egyetemi Oktatókórházban is elérhető. A hálózat bővülés egy olyan mélyreható szemléletváltást képvisel, amely a modern gyermekgyógyászatban egyre erőteljesebben érvényesül. A gyógyszeres ellátás mellett a félelem és a szorongás tudatos, intézményesített kezelése is a gyógyítás elválaszthatatlan részévé válik, írja a HVG tudományos rovata. A programhoz csatlakozó kórházak és a One Alapítvány közös sajtótájékoztatón szakemberek számoltak be a program eddigi tapasztalatairól, az érdeklődők pedig a VR eszközök működését is élőben megtekinthették, de hogy egészen pontosan miről van szó, a legtöbb gyermek számára egy vérvétel, injekció vagy akár egy egyszerű vizsgálat nem csupán fizikai kellemetlenséget jelent, az ismeretlen környezet, a várakozás, a korábbi rossz tapasztalatok vagy a beavatkozástól való félelem sokszor legalább akkora terhet jelent, mint maga a fájdalom. A szakemberek szerint ezek az élmények hosszú távon is nyomot hagyhatnak, hozzájárulhatnak az orvosi kezelésektől való szorongáshoz. Viszont a virtuális valóságra épülő fájdalomcsillapító eljárás ma már nemzetközi, elsősorban angolszász területeken széles körben elterjedt, Magyarországon azonban csak nemrég kezdtek el foglalkozni ezzel. No de hogy kell mindezt elképzelni? Képzeljük el azt, hogy egy 10 éves forma gyermektől vért vesznek, de mielőtt megkezdik a vérvételt, tulajdonképpen kap egy úgynevezett VR szemüveget, amellyel úgymond belefeledkezhet mondjuk egy gyönyörű táj felett való repülésbe, miközben a vérvétel észrevétlenül pillanatok alatt megtörténik. A virtuális valóságon alapuló fájdalommenedzsmentről számos tudományos publikáció született. Magyarországon ezt az eljárást elsőként a One Alapítvány programja alkalmazza ilyen komplex formában.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan fog...

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: A következőkben a vízhiánnyal és az azzal kapcsolatos új reménysugárral is foglalkozni fogunk. Egy biztos, évek óta fogyatkoznak a föld alatti vízkészletek. A NASA térképe szerint Magyarország és Európa jelentős része is a rendkívül száraz, úgynevezett vörös kategóriában található. A legsúlyosabban érintett területek egyébként, ha az egész földbolygót nézzük, Európa déli része, Olaszország keleti partvidéke, Spanyolország és Ciprus folyamatosan küzd a nyári aszályokkal és a csökkenő talajvízszinttel. Az Egyesült Államok délnyugati részén a túlhasználat és a klímaváltozás miatt a kulcsfontosságú víztározók és folyók szintje kritikusan alacsony, ezen kívül pedig Közép- és Dél-Afrika egyes részei a súlyos területek, illetve vízhiányos területek. Itt elsősorban a gazdasági vízhiány dominál, vagyis az infrastruktúra hiánya miatt nem jut a lakosság tiszta ivóvízhez. Hogy honnan lesz vízünk, illetve vízük unokáinknak és dédunokáinknak, nos, ezzel folyamatosan foglalkoznak a kutatók, és egy egészen elképesztően új ötlettel, illetve találmánnyal rukkoltak elő amerikai kutatók, akik egy speciális textíliát készítettek, amely állítólag képes kiszűrni a levegőből a vizet. Ezzel egyébként szintén nagyon sok kutatási terület foglalkozik, hogy a levegőből hogyan lehet a vizet kiszűrni. A mérnökök azon dolgoznak, hogy olyan eszközöket fejlesztenek, amely tehát a levegő nedvesség tartalmát képes megkötni, és abból majd iható minőségű vizet lehet előállítani. A megoldás életmentő lehet, ám van vele egy nem is kis probléma. Az ilyen készülékek általában nagyok, és valamilyen külső áramforrásról működnek, így nem olyan könnyű őket akárhol használni. A Texasi Egyetem kutatói ezért most egy új megoldással álltak elő, írja a HVG tudományos rovata. Egy speciális textilt alkottak, amelyből kabátot lehet készíteni, ami képes arra, hogy kiszűrje a légkör nedvességét. A textil különlegessége, hogy az összegyűjtött vizet cserélhető tartályokban gyűjti össze, ahelyett, hogy elnyelné azt. Kate Johnston, a tanulmány társszerzője szerint a megoldás nem csak laboratóriumi körülmények között működik, a mobilitásának köszönhetően bárhol bevethető. Az összegyűjtött vizet egy speciális tartályba helyezik, ami hő segítségével készít belőle valóban iható vizet. A fejlesztés a mérnökök szerint napi 400, illetve 900 milliliter víz közötti mennyiség előállítására alkalmas, attól függően, hogy milyen párás a levegő. Ez alapvetően egyébként nem tűnik soknak, legalábbis ha azt nézzük, hogy a napi ajánlott folyadékfogyasztás egy felnőtt ember számára nagyjából 2 liter, függően persze attól, mekkora testsúlyról van szó, ám némi optimalizálással ez sem tűnik elérhetetlen mennyiségnek. A szakemberek szerint, ha a textíliából nem csak kabátot, hanem hátizsákot vagy sátrat is készítenek, gyakorlatilag megoldottá válik az ivóvíz helybeni előállításának a problémája egy teljesen átlagos sátrazás alatt. Jól hangzanak és némi optimizmusra adnak okot az ilyen jellegű friss hírek, miközben folyamatosan arról hallunk, hogy például a mesterséges intelligencia adatközpontjai is milyen mennyiségű vizet használnak fel. Ezzel fogunk hamarosan foglalkozni, ugyanis a Microsoft egy legutóbbi technológiai konferencián bemutatott egy teljesen új eljárást, amely csökkentheti az adatközpontok vízigényét, mivel nagyon sokat foglalkozunk tudományos magazinunkban az adatközpontokkal. Vegyük át egy kicsit, hogy egészen pontosan miről is van szó. Az adatközpontok számítógépes rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó komponensek elhelyezésére és üzemeltetésére kialakított létesítmények. Ezek a komponensek rendszerint magukba foglalják a távközlési rendszereket és a kommunikációs kapcsolatokat is, magát az áramforrást, az adattárolókat, légkondicionáló és tűzvédelmi, valamint biztonsági rendszerük is van. A nagy adatközpontok ipari méretű üzemek, amelyek egy kisváros elektromos fogyasztásával rendelkeznek, és néha jelentős légszennyezést jelentenek a dízelmotorok kipufogó gázával. Szóval az adatközpontokkal foglalkozunk mindjárt.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Pax FM.
1: Pax FM.
0: Pax FM.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
3: Újra és újra előkerül az adatközpontoknak az ügye, most már elsősorban környezetvédelmi szempontból óriási vízfogyasztást igényelnek ezek a központok, állítják a kritikusok, a szakértők viszont néha mást mondanak. Most például a Microsoft szerint az új mesterséges intelligencia adatközpontok hűtése csupán annyi vízfogyasztást igényel majd, mint mondjuk egy átlagos étterem. Így tulajdonképpen látványos ígérettel próbálja hűteni az AI adatközpontok körüli környezetvédelmi kérdések parázsvitáját a cég, írja a PCV Plus, de a kritikusok szerint nem az új megoldásokkal van a baj, hanem az 500 régivel. Egyébként az, hogy az AI szemetet termel, csak egy probléma. Emellett valóban elképesztő a víz és energia éhsége. A Microsoft vezérigazgatója, Satya Nadella, egy idei fejlesztői konferencián beszélt arról, hogy a vállalat új AI adatközpontjai már egészen más logika szerint működnek, mint a korábbi, rengeteg vizet elpárologtató létesítmények. A kulcs a zárt hűtőkör, amelyet az építéskor feltöltenek, majd a rendszer ugyanazt a vizet keringteti tovább, ahelyett, hogy folyamatosan friss vízkészletet használna el. A vezérigazgató azt állítja, hogy az új megoldással egy teljes év alatt nagyjából annyi víz fogy el, mint amennyit egyetlen egy helyi étterem használ el egy év alatt. A szakértők szerint ugyanakkor az AI adatközpontoknak azért óriási a vízigényük, mert a modern GPU klaszterek sokkal sűrűbbek és melegebbek, mint a hagyományos szervertermek, ezért a hűtésük is nehezebb. Viszont úgy tűnik, hogy a Microsoft új rendszere valóban úgy van tervezve, hogy a folyadék hőcserélőkön keresztül vegye át a szerverek által termelt hőt, majd egy hűtőegységen át lehűlve visszakerüljön a körforgásba. A Microsoft egyébként ezt a megoldást a Wisconsini AI adatközpontjánál vezette be látványosan, és saját bemutatása alapján ez már nem egyszerűen egy újabb szerverterem, hanem egy kifejezetten AI terhelésre tervezett, nagy sűrűségű infrastruktúra, ahol a hűtés több mint 90%-át, tehát zárt folyadékhűtés adja. A maradék hűtési igényt egyébként elsősorban külső levegővel oldják meg, extra vízre pedig csak a legmelegebb körülmények között lehet szükség. És hogy miért olyan fontos mindez a világ számára? Nos, a ChatGPT 2022-es debütálása óta robbanásszerűen nőtt az adatközpontok száma, a figyelem pedig ezeknek a létesítményeknek a környezeti hatásaira fókuszál. És hogy egy-két adattal is szolgáljak, az Egyesült Államokban az adatközpontok napi 300 ezer és 4 millió gallon víz közötti mennyiséget használhatnak fel a bennük található számítógépek hűtésére. Csak az USA-ban, egyes régiókban az AI központok vízigénye elhasználja a helyi vízellátás 25%-át nyilván. Ennek nem örülnek a helyi lakosok. És hogy miért fogyasztanak sok vizet az adatközpontok? Nos, a vízfelhasználás esetükben többféleképpen történik, de a legjelentősebb a közvetlen vízfogyasztás. A víz helyi forrásokból, például vízkezelő üzemekből érkezik, és hűtőtornyokban kerül felhasználásra, ahol elpárolog, miközben hőt ad át a levegőnek. Az elpárologtatásos hűtési rendszerek egyébként rendkívül hatékonyak és energiatakarékosak. Egy gallon víz elpárologtatása percenként például körülbelül 1,5 megawatt számítógépes teljesítmény hűtésére elegendő, azonban a víz 70-80%-a elpárolog, és kikerül a helyi vízkörforgásból. Ez különösen problémás olyan száraz éghajlatú régiókban, ahol a vízhiány már eleve fennáll.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
1: Elhoztuk neked a legnagyobb slágereket.
4: Hi, this is Angus Young from AC/DC, and you are listening to our new single, Shot in the Dark.
1: Készen állsz?

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Újabb érdekességgel folytatjuk, mérhető és makacs jelenség lett a mesterséges intelligenciával gerjesztett írástudatlanság. Újabb oktató írt arról cikket, hogy végzős tanítványai szó szerint nem tudnak olvasni, de állítólag ez a jelek szerint nem sok mindenkit zavar, hiába jelennek meg sorra a problémára figyelmeztető tanulmányok, írja a bitport.hu. A The Chronicle of Higher Education című lapban megjelent cikkben egy irodalom és írásoktató arról számol be, hogy egyetlen tanítványa sem volt képes végigolvasni az általa kiosztott 20 oldalas cikket. Tyler Jack szerint ez még egy évtizeddel korábban sem jelentett volna semmi problémát, a mostani diákok viszont arra panaszkodtak, hogy folyamatosan elvesztették a fonalat, miről is szól valójában a dolgozat. A szerző felidézi, hogy egy 2024-es országos felmérés alapján a 17-18 éves végzősök olvasási pontszámai a legalacsonyabb szinten voltak az 1992 óta végzett értékelések között, sőt, a 12 osztályosok közel harmada az alapszintű minősítést sem érte el, vagyis ezek a diákok egyszerűen nem tudnak általános következtetéseket levonni a szövegben explicit módon bemutatott fogalmak alapján. A Futurism beszámolója ezzel kapcsolatban egy másik felmérést is idéz, amelynek értelmében a negyedik osztályosok alig 30%-a tanult meg folyamatosan olvasni. Jet szerint pedig mára egyértelművé vált, hogy nem a tanárok megérzéseiről van szó, hanem mérhető generációs összeomlásról, ami a folyamatos írás és olvasási képességet illeti. Tyler Jack szerint az oktatás mindenre improvizációval és kimerültséggel reagál a szükséges strukturális átalakítások helyett. A generatív mesterséges intelligencia széles körű elterjedésével a probléma már a felsőfokú tanulmányok során is tapasztalható, az oktatók helyzetét pedig tovább nehezíti az egyetemek együttműködése a tech vállalatokkal a hozzáférés biztosításában, hiszen rájuk hárul a feladat, hogy kitalálják, hogyan kellene kezelniük a mesterséges intelligenciát. Ezek után, mondják a szakértők, az sem véletlen, hogy egyre több kétség támad a mesterséges intelligencia oktatási eszközként való felhasználásával kapcsolatban. A Futurism szerint jellemző, hogy néhány jelentős tanulmány egyikét, ami a ChatGPT tanulási teljesítményre való pozitív hatását igazolta volna, a múlt hónapban egyszerűen visszavonták. Ezzel szemben sorra jelennek meg azok a kutatások, amelyek az AI túlhasználat kapcsolatáról szólnak, a kritikus gondolkodás károsodásával vagy a memória gyengülésével. Egyre több tudós erősíti meg azokat az aggodalmakat, amelyek szerint nem tesz jót az agyműködésnek a generatív algoritmusok általános alkalmazása. A pakisztáni FAST magánkutató egyetem professzora pedig már több mint két évvel ezelőtt arról közölt adatokat, hogy a mesterséges intelligencia chatbotok rossz alkalmazása az oktatásban a kóros halogatás kialakulásához, emlékezetvesztéshez vagy a tanulmányi eredmények romlásához vezet. A friss felmérések azt is megmutatják, hogy a ChatGPT-t esszéírásra használó diákok alacsonyabb agyi aktivitást mutatnak a kreativitásért felelős területeken, mint azok, akik hagyományos kereséssel vagy anélkül próbálják megoldani a feladatokat. A mesterséges intelligencia használók 83%-a ráadásul egyetlen sort sem tud idézni saját újonnan írt eszéjéből. A probléma gyökere egyébként nem a mesterséges intelligencia és nem is az okos telefon, hanem általában a digitális figyelemelterelés. Miközben a felnőttek is a zavaró online impulzusokra panaszkodnak a munkahelyükön, el lehet képzelni, hogy milyen hatással van ugyanez a 10-18 éves gyerekek tanulására. Nem lehet eleget beszélni mindenről, abba is hagyom, viszont jó tanáccsal is jövök, így a hír végén. végén azt szokták mondani, nem a mesterséges intelligencia és a technopesszimizmus a megoldás, hanem az online, illetve digitális tér és az AI használata mellett beszélgetés embertársainkkal és hagyományos könyvek olvasása.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: A csökkenő rovar létszám veszélybe sodorja az életünket. Lehet, hogy hallottunk már erről, de egészen pontosan mit mond a tudomány mai állása ezzel a témával kapcsolatban? Ugyanis most először sikerült bizonyítani a kapcsolatot a biológiai sokféleség csökkenése és az emberi egészség romlása között, írja a National Geographic. A biológiai sokféleség nem valami úri huncutság, amit a sötét zöldek hajszolnak jó dolgukban. Ez egy olyan érték, amelynek használt az emberiség közvetlenül is megérzi, és amint az egy új kutatásból kiderült, a hiányát még annál inkább. A Nature hasábjain közzétettek szerint a sokszínű beporzó közösség anyagi hasznot és egészséges táplálékot biztosít. Ha kevesebb vad beporzó él körülöttünk, akkor az élelmiszerekből szerzett tápanyagok, vitaminok mennyisége, valamint a gazdálkodók bevételei is csökkennek. A kutatást egyébként a Bristoli Egyetem ismertette. A szakemberek Nepálban végeztek felméréseket, 10 kis vidéki faluban, ahol a lakosság kistermelői gazdálkodásból él. Egy éven át mérték 776 fő szociális, gazdasági, egészségi, valamint tápláltsági állapotát, azt, hogy miből szerzik be a napi élelmüket, vagyis mit esznek, és azt is, hogy honnan kerül mindez az asztalukra. A kutatók egy éven át fel tudták mérni az itt élők szegénységét, és azt, hogy jól vagy rosszul tápláltak-e. Ezen felül a vegetációs időszak során a térség rovarain található pollent is vizsgálták, valamint természetesen magukat a rovarokat. Ezzel a munkával fel tudták térképezni azt, hogy miféle rovarok is járulnak hozzá konkrétan az élelmiszernövények termeléséhez. Az eredmények az elsők a világon, amelyek a vizsgálatok alapján összetudták kapcsolni a biodiverzitást és az emberi étrendet, azon keresztül pedig az egészségi állapotot. Az eredmények szerint ugyanis a haszon növények beporzását elsöprő többségben vadméhek, főként poszméhek, valamint zengőlegyek végezték. Összességében e két csoport felelt a legnagyobb mértékben az emberek beporzóktól függő élelméért. Ha csak egyetlen rovarfajt vizsgáltak, akkor viszont a helyben élő indiai házi méh félig háziasított, a régióban őshonos faja volt a csúcstartó. Ez a méhfaj egymagában az elfogyasztott A-vitamin 7%-áért, a B9 vitaminnak és a kálciumnak pedig 5-5%-áért volt felelős. A legfontosabb beporzók mind a 10 faluban ugyanazok voltak. A vizsgált falvakban egyébként az emberek élelmének mindössze 18%-át adták a beporzók segítségével termelt növények, azonban ezek adták a mikrotápanyagok igen jelentős részét, például az E-vitamin 78%-át. A nagyfokú szegénység és az alultápláltság már most sajnálatosan nagy arányú volt a vizsgált lakosságban. Jelenleg egyébként a világ lakosságának negyede szenved ezen okból az úgynevezett rejtett éhezéstől, vagyis a minőségi alultápláltságtól. A kutatócsoport tagjai egyetemi és civil szervezeti közreműködéssel már most elkezdték segíteni a gazdálkodókat gyakorlati módszerek ismertetésével. Ezek révén egy közösség tagjai megőrizhetik a biológiai sokféleséget, helyreállíthatják a beporzók sokféleségét és létszámát, így a saját bevételeiket és az egészségüket is. Nepál már egy beporzó barát mezőgazdasági stratégiát is bevezetett a szakemberek segítségével.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Magazinunk legvégén jöjjön az a hír, amit még ígértem, a futballvilágbajnokság tudományos szempontból. Legutóbb körbejártuk a futball VB labdáját abszolút tudományos szempontból, megtudtuk, hogy az idei futballvilágbajnokságot bizony okos labdával játsszák a futballisták. Egy olyan szenzor van a labda belsejében, amely több száz momentumot képes egyetlen egy másodperc alatt rögzíteni és elemezni. Most egy egészen más témát vettek elő a tudósok, illetve a szakértők a foci VB-t környezetvédelmi szempontból vették korcső alá, és megállapították, hogy bizony ez lesz a legszennyezőbb futball világbajnokság, amit valaha is megrendeztek. Várhatóan több mint kétszerese lesz az úgynevezett éghajlati lábnyoma, mint a legutóbbi katari VB-jé. Ezt a Reuters Greenlee elnevezésű széndioxid kibocsátási platform becslésére hivatkozva állítják. Nem nehéz elképzelni egyébként a negatív rekordot, miután a résztvevő csapatok és a lejátszott mérkőzések száma is rekordot dönt. 48 csapat vesz részt az idei VB-n, és 104 meccs lesz. Továbbá a torna hossza is rekordhosszúságú, 40 napon át tart majd, az alatt ugye utaznak a sportolók, a szakmai stábok, a szurkolók helyszínről helyszínre, illetve a csapatok is folyamatosan mozognak, a szállásról az edzőközpontba, onnan a meccs helyszínre és vissza. Ráadásul nem kis utakról van szó, míg legutóbb Katár nagyjából két magyar megyényi területen 11.581 négyzetkilométerrel rendezett VB-t, most Mexikó a legkisebb területű 1,9 millió négyzetkilométerrel, a három rendező ország együtt pedig közel 22 millió négyzetkilométernyi területen rendezi a VB-t. Ezek már azok a számok, amelyekkel ugye a szakértők arra hivatkoznak, hogy bizony ez a futballvilágbajnokság nem fenntartható és a legszennyezőbb, ami valaha volt. A legfőbb káros tényező az utazás, a mérkőzéseket 16 városban rendezik meg, a kanadai Vancouvertől az Egyesült Államok beli Bostonon át Mexikó városig. A várható kibocsátás mintegy 87%-át a szurkolók és a csapatok helyszínek közötti utazása fogja okozni. Miután a VB-n 16 európai válogatott szerepel majd, a legnépesebb és legtehetősebb szurkolótáborok egyik kontinensről repülnek majd át a másikra. Kiváló példa Anglia, mint a legtöbbet utazó csapat a favoritok közül, összesen 2770 kilométert utaznak majd Dallas, Boston és New Jersey között csak a csoportmeccseken a szurkolók, és ebben még nincs benne az oda-vissza út Európából, valamint a továbbjutás esetén játszott meccsek. De nem az utazás az egyetlen szennyező tényező, állítják a szakértők. Változnak a rajongói szokások is, ami rendesen aláaknázza a modern sport digitális ökoszisztémáját. Az élő közvetítések, a streaming, az adatfolyamok és a fogadási platformok energiaigénye egyaránt hatalmas. Adatközpontok, szerverparkok, műholdak segítik az eseményt, ezen kívül a szurkolók több milliárd eszközt használnak majd az események közvetítésére. A kumulatív hatás óriási, különösen a több képernyős nézés korában. Úgyhogy ezek a legfőbb adatok az ügy kapcsán, de egyébként az ENSZ 2021-es COP26 elnevezésű klímacsúcsán a FIFA ígéretet tett arra, hogy 2030-ra a felére csökkenti majd a széndioxid kibocsátását, úgyhogy kíváncsian várják a szakértők, hogy milyen világbajnokságokat szerveznek majd a jövőben. Én viszont az adatok ellenére azt mondom, hogy mindenki élvezze egyelőre a mostanit. Jó szurkolást és további nagyon jó rádiózást kívánok mindenkinek. Magazinunk végére értünk, búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Paks FM.

0: a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. 10 ország gyermek és báb előadásait mutatják be a 33. Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztiválon, amelyet szeptember 20 és 25 között rendeznek meg Szabadkán. A programban magyarországi előadás is szerepel, közölték a szervezők kedden, írja az MTI. A portál értesülései szerint az idei rendezvényen Kína, Nagy-Britannia, Lengyelország, Olaszország, Spanyolország, Magyarország, Bulgária, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, valamint Szerbia társulatai mutatkoznak be, és Magyarországról a Pécsi Bóbita Bábszínház érkezik a rendezvényre Répa mese című produkciójával. A kommunikációs csatornák elhanyagolása, nem pedig az azokban haladó üzenet volt a probléma, közölte a Fidesz elnöke kedden a közösségi oldalán. Orbán Viktor bejegyzésében azt írta, sosem értett egyet azokkal, akik szerint a leegyszerűsített kommunikáció miatt veszítették el az értelmiséget. A Paksi atomerőmű területén június 18-án csütörtökön este 22 órától másnap hajnali 3 óráig szúnyogírtást végeznek földi technológiával, melegködképző generátor segítségével, tájékoztatta szerkesztőségünket Paksváros önkormányzata. A tájékoztatás szerint az 50 hektáron végzett szúnyogírtás napja eső esetén június 19-én estére módosul. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság és a Szekszárdi Kutatómentő Egyesület vezetői egyeztetést tartottak annak érdekében, hogy tovább erősítsék az eltűnt személyek felkutatásában végzett közös munkát, adta írul a Tolna vármegyei rendőrség a közösségi oldalán. A bejegyzés szerint a két szervezet már 9 éve működik együtt, melynek célja kezdettől fogva az, hogy a rendőrség és a kutatómentők összehangoltan, gyorsan és hatékonyan tudjanak segítséget nyújtani az eltűnt személyek felkutatása során. A napokban megtartott megbeszélésen dr. Hablicsek Nikoletta rendőr ezredes, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, az érintett szakterületek rendőri vezetői és a Szekszárdi Kutatómentő Egyesület képviselői találkoztak. A résztvevők áttekintették az elmúlt évek tapasztalatait, értékelték az eddigi közös munkát, valamint meghatározták a jövőbeni célokat és fejlesztési irányokat. Az egyeztetés végén a főkapitány megköszönte a partnerek önzetlen együttműködését, kiemelte, hogy az elmúlt évek eredményei egyértelműen bizonyítják a két szervezet közötti kapcsolat jelentőségét. Hangsúlyozta, hogy a jövőben is fontos szerepe lesz a jól szervezett, összehangolt közös munkának az eltűnt személyek mielőbbi megtalálása érdekében.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
2: Paks FM. Összeköt.
3: Flashbacks of our memories, the past is my enemy.
4: Hi everybody in Hungary, this is Ina and you're

3, 2, 1, olimpiai bajnok Magyarország! Jó,

0: slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Nincs túlélője az amerikai légierő B-52-es nehéz bombázóját ért kaliforniai szerencsétlenségnek, közölte az amerikai hadsereg, adta hírül az MTI. A Dél-Kaliforniában működő Edwards légitámaszpont közleménye szerint a gép fedélzetén 8 ember tartózkodott, a katasztrófát nem élte túl senki. Az első bejelentés arról szólt, hogy a B-52-es Stratofortress nem sokkal a felszállást követően, míg a támaszpont területén a kifutó pályán csapódott a földnek helyi idő szerint a késő délutáni órákban. A balesetről megjelent légi felvételek szerint a jármű szinte teljesen megsemmisült, lezuhanásának helyén tűz keletkezett és nagy területen felperzselte a kifutópálya melletti füvet. Nem szeretnék kisajátítani, birtokolni és sajátjukkel tenni sem 1956, sem 1989 történetét, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A kormányfő felszólalásában hangsúlyoztam, nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók. Nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, hiszen éppen az a csodálatos ezekben a napokban, hogy az egész nemzet napjai voltak. Magyar Péter kifejtette, 1956. október 23-án és 1989. június 16-án a magyar fiatalok azt üzenték a szüleik generációjának, hogy nemet mondanak azokra az évekre, évtizedekre, amelyek az ő életük kereteit adták. Bátor és egyben naív ígéretet tettek a következő generációnak arra, hogy mostantól minden más lesz. Nem az ő hibájuk, hogy az ígéretük nem, vagy csak részben valósulhatott meg, fűzte hozzá a miniszterelnök. Féltávon túl van a hatos blokki munkagödör mélyítése, adta hírül a Paks 2 Atomerőmű ZRT a honlapján. Mint írják, talajmarók, lánctalpas kotrógépek, dózerek és teherautók dolgoznak a 150 méter széles és 190 méter hosszú, 23 méter mély hatos blokki munkagödör kialakításán. A hozzávetőleg 500 000 köbméternyi földmennyiség több mint felét már kiemelték. A talaj kiemeléssel párhuzamosan zajlik az úgynevezett összemetsző cölöpfalak horgonyozása és a végleges kerítés kiépítése. A munkák során az ötös blokkon szerzett tapasztalatokat felhasználva optimalizálták a folyamatokat, növelve a hatékonyságot, a munka minőségét és nem utolsó sorban a munkabiztonságot. Az építési területen geodéziai és geotechnikai monitoring rendszer is üzemel, amelyekkel ideje korán észlelhetők a kivitelezés során fellépő esetleges hatások. A föld kiemelése ütemterv szerint halad, a munkálatokat az Országos Atomenergia Hivatal helyszíni szemlék keretében rendszeresen ellenőrzi. Május 31-én a Paksvárosi Vegyeskar Faddi koncertjén mutatták be az énekkar zongoristájának, Kapitány Áronnak az egyik saját szerzeményét, melyhez Bese Dóra, a kórus egyik tagja írta a dalszöveget. A 19 éves Áron, aki jelenleg a Kecskeméti Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskola gimnázium, szakgimnázium és alapfokú művészeti iskola tanulója, 3 éves korában kezdett zongorázni, és mint fogalmazott, a zeneszerzés spontán jön neki.
2: A zeneszerzés az igazából így teljesen magától jött. Igazság szerint, amikor így többféle stílusban

0: érzés volt hallani, ahogy életre kel a műve.
1: Nekem egyébként mindig nagyon jó érzéssel tölt el, amikor ilyen ősbemutatásként hangzik el először az egyik művem, például ez is, és tényleg ahogy előadtuk és eljátszottuk a templomba, annyira éreztem, hogy illett abba az atmoszférába, tehát környezetbe, hogy előadtuk, és tényleg annyira átjött ennek az egésznek az érzete, hogy jó érzés volt igazából kiállni vele és előadni.
0: A Tolna vármegyei kormányhivatal önéletrajzíráshoz nyújt segítséget. A hivatalnak a közösségi oldalára feltöltött mindössze 2 perces videóval a célja gyors és gyakorlatias segítséget nyújtani egy igazán ütős önéletrajz megírásához. A videóhoz fűzött bejegyzésben az állami szerv felhívja a figyelmet arra, hogy a kormányhivatal munkatársai a megfelelő programokkal és tanácsadással is várják a munkakeresésben érdekelteket.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: FM. Rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
1: Tartalmas hétvége elé nézünk, már ami a Top 50-et illeti mindenképpen. Szombat délután 3 és 6 között előkerülnek a Pax FM legkedveltebb és legnépszerűbb, legtöbbet forgatott dalai, és bemutatkoznak olyanok is, amelyeket talán ritkábban hallhatunk. Dr. Béres, ugye nem bántad meg? Ez a dal is itt lesz.
2: Ugye nem bántad meg? Kérdezem százszor. Ugye nem bántad meg? Hogy jobb volna máshol, már nem gondolsz rá.
1: Rácz Gergő és Mosomai Reni közösét sem hagyd neki a Top 50-ből, mind a tiéd lehet, ez a dalának címe, és nagyon imádjuk. Ne maradj le a szombati toplistáról, találkozzunk délután 3 és 6 között, és pörgessük le együtt a hivatalos Top 50-et.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistánkat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól

0: Paks FM. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Igen, a Paksi Atomerőmű az egy állami beruházás volt, tehát nyilván jut valamennyi vissza az államnak is. Na de az iparűzési adót például Paks azért kapja többlet, mert többlet kockázatot is vállal az a város, ami itt van. Tehát nem ingyen kapja, bocsi, és az, hogy nem MVM támogatja mondjuk a Paksi focit, és akkor még sorolhatnám, hogy 20 évvel ezelőtt a Paksi Atomerőmű, amikor maga dönthetett arról, hogy támogatásokat ad, mennyivel több pénzt osztottak szét itt a térségbe. Most meg, bocsánat, de finanszírozzuk az MVM-ben ülő Excel táblázat készítőket. Nagyon busásan. Szerintem tudnánk ezt a pénzt itt a térségre is költeni, arra a térségre, aki bevállalja a kockázatát annak, hogy itt, ha valami gáz van, mi leszünk azok, akik a sátorfájukat szedik.
2: Nyilván, jó esetben, azért
3: ha ezt, tudod.
1: Ha tudod.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig.

0: PoxFM.
1: PoxFM.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: Magyarországon is elérhető ma már a virtuális valóságon alapuló fájdalomkezelés. Méghozzá VR szemüvek segítségével. Amerikai kutatók speciális textíliát készítettek, amely képes kiszűrni a levegőből a vizet. A Microsoft szerint az új AI adatközpontok hűtése csupán annyi vízfogyasztást jelent majd, mint egy egyszerű étteremé, és mérhető és makacs jelenség lett a mesterséges intelligenciával gerjesztett írástudatlanság. Többek között ezekről lesz szó következő tudományos magazinunkban, valamint arról, hogy a csökkenő rovar létszám veszélybe sodorja az életünket, és újra terítékre kerül az idei futballvilágbajnokság is, természetesen tudományos szempontból. Szakértők szerint ez a foci VB lesz a legszennyezőbb, amit valaha is rendeztek, konkrét számokat hozok majd, és Strasser Andrea vagyok, találkozzunk.
2: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
1: Minden szerdán este 8-tól, és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM. Összeköt.

0: FM. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: A Zöldfa utca felújításának és a Sebestyén utca felújításának volt egy lakossági fóruma nemrég, arról, hogy most meg fog újulni az utca. Igen ám, te mondta, hogy hát ezt már egyszer átéltük, ugyanis 2018-ban ez a fórum már meg volt tartva, és 2018-ban a Fidesz indította el ezt a beruházást, a tervezést, mindent, majd aztán 2019-ben voltak választások, Mezősi Árpád megnyerte azt a körzetet, és valahogy egészen mostanáig nem történt előrelépés a kivitelezésben. És hát ugye ő ezt így mondta, hogy mindenki dönts el, hogy vajon ez miért történt, nyilván én ezt most nem akarok senkit vádolni, de csak tételezzük fel, hogyha azért nem kivitelezték, vagy nem csinálták meg magát a beruházást, mert hogy a másik oldal nyert az adott körzetben, akkor azért az úgy felveti bennem azt a kérdést, hogy nem hűtlen kezelés amúgy az, hogyha megterveztetsz valamit, és tudjuk, hogy a terveknek van egy lejárati határideje, tehát hogyha az lejár, nem csinálod meg, akkor újat kell csinálni. Tehát nekem, mint adófizetőnek, az nekem több pénzbe kerül, akkor kétszer annyiba, sőt lehet, hogy még többször annyiba. Tehát azért, mint adófizető, ezen kiakadhatok.
2: És akkor ilyenkor mondják, hogy a politikusnak nincs más felelőssége, mint a politikai felelősség, és ezt látjuk is.
3: Igen, hogy és hogyha
2: szóval mered, én nem értek egyébként.
3: Szóval mered tenni, akkor ez politikai támadás.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig.